0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi a

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzám. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

goes. Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és hát ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelenthet 6 korsó sört és egy üveg bort. Per fő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól még, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban. Mind a ketten szupersztárok, nem hiszem, hogy bárhol is be kellene őket mutatni a világ legtávolabb pontján is akár. Lopez 57 éves, Guetta 58, tehát kb. Egy korosztály, sőt, hát David Guetta mindjárt 59 éves. Na de a testük, mint két jól karbantartott 30 évesé, hogy mi a titok, azt nem tudom, ezért hívják titoknak, de azt tudom, hogy J-Lo minden reggel egy pohár citromos vízzel és fehérjedús seggelivel indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szintem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, DJ szupersztárok a folytatásban, Switch Disco, Rehab, Stanfeld és Sleep Tonight. Stanfeld és a Switch Disco ugye a születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között voltak ott 2026-ban, és ugye a Switch Disco az egy mashup formáció, vagyis két zenéből valami teljesen újat gyúrnak össze, de ebben az esetben nem egy mashupról van szó, hanem Amy meg Donald Dunn slágeréhez nyúltak vissza, This is the Life-hoz, és azt nem feldolgozták, hanem egy picikét átalakították,

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Nem sokára a német énekes, szupersztár, és hát kipipálhatja már a tévés tehetségkutató zsűritag titulust is, Kámrád. És az a dal, amit élőben előadott itt a Rádió 1 stúdiójában egy szál gitár kíséretében még 2025-ben, Be Mine, jön nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lojtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkekedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác, mindamellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk is, ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ-m, a Future Tropical elnevezést, többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az igazán korán kellőknek is. Balázsék legjobb pillanatai pedig érkeznek majd 3:45 előtt egy kicsivel, hát aztán a folytatásban is, mert hogy best of 6 óra után, és hogyha szeretné valaki bezsákolni a Strandfesztivál páros belépőit, erre napközben lesz lehetőség többször is, Atisnál például, meg az élő kívánság műsorban is, úgyhogy érdemes lesz résen lenni. Most pedig Kámrád barátunkat hozom, és egy nagy Rádió 1-es kedvencet tőle.
1: Hey everyone, this is Kamran and you're listening to Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lezárták az Iskola utcát, parkolni sem lehet az ingatlanoknál, kardiológiai vizsgálatra várják a zalakomáriakat, ma is sok napsütés és 33 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Péntekig teljes szélességében lezárták az Iskola utcát. Az E.ON földkábeles hálózatot épít a területen, írja a ZAOL. A munkálatok miatt még az utcában élők sem hajthatnak be autóval az ingatlanukhoz, és parkolni sem tudnak az utcában, csak a gyalogos forgalmat engedélyezték. A munkálatok a tervek szerint péntek estig tartanak, addig kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét. A gyorshajtókra vadásztak a rendőrök Fonyód és Siófok vonzás körzetében. Múlt héten figyelték a somogyi egyenruhások a sebességhatárok betartását. Egy nap alatt több mint 10 000 autóst ellenőriztek, közülük pedig 155 sofőrrel szemben intézkedtek azért, mert a megengedetnél gyorsabban közlekedtek, írja a polisz.hu. A rendőrök most sem büntetni akartak, hanem megelőzni a baleseteket, hazánkban ugyanis még mindig a gyorshajtók okozzák a legtöbb közúti szerencsétlenséget. Zalakomárba érkezik ma az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Gottszigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusza. A Tavasz utcában az önkormányzati hivatal előtt parkol majd egészen késő délutánig, és kardiológiai szűrővizsgálatot, állapotfelmérést és életmódtanácsadást tartanak a rajta lévő szakemberek. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Nagykanizsai Dorottya Kórház. A poszt szerint a helyiek ingyen vehetnek részt a szűrésen és az állapotfelmérésen is. Aki kivizsgáltatná magát, annak a helyszínen regisztrálnia kell, és azt kérik mindenkitől, hogy a szűrésre vigye magával a tajkártyáját. A kórház posztja szerint érdemes kihasználni az ingyenes vizsgálat lehetőségét, hiszen egy korai diagnózis életmentő is lehet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri a csúcsát. A részletekről Fogter Zoltánt, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük.
3: A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Napkel óránként 10-15 hulló csillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékony tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hulló csillagot meg tudunk figyelni.
2: Egyre melegebb napok jönnek, estig sok napsütésben bízhatunk, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. Napközben Zalavár megyében 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 18-20 fok valószínű. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk, a jelenlegi előrejelzések szerint vasárnapig sok napsütésben bízhatunk, és napról napra melegebb lesz, holnap 34, pénteken 36, hétvégén pedig 37-38 fokot is mérhetünk.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előrehaladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy évvel született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikus éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Szabadságunk 10. napján megfogalmazódott bennem, hogy hiányzik az életemben egy hobbi. Hobbira van szükségem.
2: És mit találtál?
1: Olyan hobbira, amiben nem biztos, hogy sikeres leszek, de élvezni fogom.
2: Kertészkedés.
1: Nem.
2: Kötés.
1: Nem.
2: Horgolás.
1: Nem.
2: Tűzzománcozás.
1: Nem.
2: Masturbálás.
1: Igen. Langyos.
3: Csoportos
1: masturbálás.
2: Csoportos masturbálás. Terhestőkkel. Pitbull tulajdonosokkal és terhestőkkel.
1: Ez egy nagyon szűk társadalmi réteg, de szeretném, hogy hozzám tartoznának.
3: Hát ilyen olyan hobbit kell választani, amit kevesen csinálnak. Abban leszel sikeres.
1: Jó, ismertek a Baker Street című számot?
3: Igen.
1: Jó, szaxofonozni akarok.
2: Jó.
1: Szaxofonozni akarok.
2: Na, ezt nem találtam volna ki. Ezt nem találtam, mondtam volna mindent. Hogy tényleg...
3: Az jó, az, mert az első kettő év az azzal fog elmenni, hogy a családod meg akar ölni, mire rendes, rendes hang jön ki belőle.
1: Két új lakásba kell költözni.
2: Igen, két évig nem jön ki nagyon hang, csak hamis és csak rossz.
1: De nem, igen. Látjátok magatok előtt, hogy ott állok egy ilyen poros jazzklubban, és hajnal kettőkor és csak előre kezd szakszofonnak.
2: Imádnám. De úgy, hogy már megtanulod, bejössz és itt előadod. És olyat fújsz itt, hogy megőrülünk.
1: Vagy csendben 10 évig gyakorolok, hogy ezt az együtt el tudjam játszani. De egyszer azt érzem, hogy szükségem van rá, hogy érzem, hogy a sejtjeim így fel van a pezsek. Mennyi idő, aki tud szakszofonozni?
2: Figyelj, eszem.
1: És most jövök.
2: Hozz a szakszofon.
3: Wow, gyere! De, azaz. Bal kezed van, Fúli. Bal.
1: Nem mondod neki, hogy van.
2: Szerintem ez nem nehéz.
3: Az a baj, olyan hangszer, hogy egy év mire egy normál hang kijön belőle.
2: Tényleg?
3: Persze.
2: Nem tűnik bonyolultnak.
3: Rendesen a megfújása lesz a nehéz.
1: Én amikor elkezdtem ezt a mulatós vonalat, én támogattalak téged ebben.
3: Én is támogatlak, csak mondom, hogy kicsit hosszú projektet választ.
1: De nem látok engem egy csillogó váltöméses kosztümben,
3: oh.
1: Ahogy előjövök egy nélonharisnyában a sötétből hajnal kettőkor.
2: És megfújja.
3: Ez milyen klub?
2: És nagyon megfújott. És ott állunk, és nagyon megfújott.
1: És 10 percek, és már kint cigizek a villamos megállóval.
3: Holnap jössz?
1: Jövök.
3: Hozok neked szakszofont, jó?
1: Van szakszofonod? De nem hozhatsz nekem olyan szakszofont, amit a béka is használ.
3: Kell segéderő, vagy nem kell? De eldöntheted.
1: Kell, minden kell. Szakszofonos is kell, meg szakszofon is okay. Kell. A legjobb az, hogy egy csoki szakszofont hoznám, mert az a két dolog, a legjobb azt lehetnek a világon.
2: Elmondom neked.
3: A szakszofonozni és csokizni.
2: 10:05 fogod úgy elfelejteni a szakszofont, hogy a büdös életben a környékére nem mész. Na, de egyébként ennek van értelme, hogy egy kicsit mindig újra húzod az agyad, és mindig találsz valamit, amit újra tanulsz, amit nekiállsz, amit elsajátítasz, hogy frissen tartsd az idegi pályádat. Tök jó, tehát valami kell, ami...
3: Balázs, csillagászat, zongorázás.
2: Csillagászat, egy csomó ilyen. Minden van. Én kísérlek zongorán ide valaki, vagy egy 3 éve elhatározom, ugyanilyen fellángolásom volt.
1: Nem mondod komolyan.
2: Megtanulok zongorázni. Vettem egy zongorát a Covid idején, egy hordozható zongorát. A tesóm egy hónap múlva elkérte, azóta nem láttam, nála van.
1: Soha a macskák fekszenek rajta.
2: Egy hétig baglyok laktak rajta. Soha a büdös életben nem tudtam meg zongorázni, de ugyanilyen elszántam, mondtam, hogy gyerekek, én egy évvel, márhoz egy évre, én előadok nektek valamit zongorán.
1: Pedig mennyire hasonlítasz a Richard Kledermanra?
2: Most jelen pillanatban ezzel a hajjal nagyon. Jobban, mint ő magam. Igen. Szóval, hogy ezek nagy álmok.
3: Girl, ez lesz a neved. Saxy Girl.
1: Saxy Girl.
2: Igen. Az igaz, hogy van előtte 3 év klarinét?
3: Hát sokat segít, ha tudsz.
1: Micsoda?
2: Csak mondom, tehát, hogy 3 év klarinét.
1: Az még a régi iskola.
2: Egyébként adom. Tehát, hogy egyébként meg mire tanulhatnám meg? Tehát, hogy nagyon nagy lenne.
1: Excesszív dohányzásba kezdek hozzá.
2: A Baker Street-et nagyon durván elnyomod.
1: Igen, nagyon sok jó van, de amúgy van egy George Michael számok, és rengeteg van, de a Baker Street a legjobb. Az vagyok én.
3: A berobbanó energia.
1: Igen, igen. És ez a legjobb amúgy zenei állást, mert gyakorlatilag ugye semmi nem kell odafigyelni, csak az egy szólódra, amit lenyomsz egyszer.
3: Kikopott a könnyű zenéből a szakszofon. Ha megnézitek, a 2000-es években az összes dalban volt.
2: 90-es évek. Ott mindenkinek elmentek, de túlfújtál, csávó. Azt mondták, hogy nem. Ő szakszofonozott, nem?
3: Persze, még a mai napig is csinálja.
2: De jó, kiváló zenész egyébként. Így tehát, hogy jól csinálja nagyon.
1: Amit soha nem tudnék, az a tangó harmonika.
2: Az nem is állna jól, neked inkább a szaxi.
3: Nem, szerintem jól állna neki. Képzeld el, kocsma, óriási sörözések, és megjönne Eszter.
2: Úgyhogy nagyon más csinál a balkéz, mint a jobb, borzasztó bonyolult. De
1: ha előhúzok egy nyalókát a farpofáim közül, hogy a gyereknek odaadom, aki ott áll mellettem sírva. Nem tudom, azt nem látom magam, ez nagyon bonyolult, de azt érzem, hogy ezt valamiért, azt gondolom, ezt meg tudom csinálni.
2: Így van, a neved lesz Ráskó Szaxter.
1: Szaxti, Ráskó Szaxti.
2: Ráskó Szaxti, ez lesz. össze nevet.
1: Igen, és
2: mi értelme van, ha nem ez új dolgokat elsajátítani? Hát ez a felnőtt kor erről szól, hogy mindig tanulj valami újat. Ami kicsit szórakoztat, amivel több vagy, ami úgy picit úgy újra hozza.
3: Egyszerűbb, citera.
1: Egy 240 lakásos társasházban lakom.
3: Ahogy fognak
1: tudni körülni. Fogjátok, hogy gyakorolok, megkeresztett ChatGPT-t, napi 20-40 percet kell gyakorolni, és akkor egy év alatt el tudsz jutni oda, hova szeretnél.
3: A Baker Street.
2: De 20-40 perc mi a levegővétel, vagy a gombok nyomogatása? Vagy tehát, hogy minden...
3: Megszólaltatás, tehát dallam játszás, tehát minden, tehát ott nullárok elindulnod.
1: Igen, de...
3: Azért mondom, citera. Zing, ding, ding, ding,
1: ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. És mi az a másik, amit üzékkel kell, tudod, ilyen...
3: Az nagy cimbalom nagyon bonyolult.
2: Nem, szakszofonozni kell, szakszofonozni kell. Figyelj, ez meg úgy tényleg úgy alkatilag is, tehát hogy úgy megvagy.
1: Egyébként
2: nagyon
1: előveszed,
2: igen, nagyon viszél. Előveszed, nagyon megtörlöd, beledugod a dugót, és nagyon megfújja, tudod, és az első két sor hanyat esik, úgy szól az a szakszofon.
3: Marcellina P.J.T.
1: Azt hiszem, Csé, azt hiszem, Marcellina, nem?
3: Nem, Marcellina, ezt írt be, Marcellina P.J.T. videóklippel együtt akarom bármelyik dalát, őt, és holnapra előkerítem neked, és ő fog megtejteni.
2: Jó, én, ha elindítjuk egy kicsit, becsukom a szemem, és én azt gondolom, hogy már te fújod.
1: Jó, hogy ez már te vagy. Nekem egy kicsit büdös öreg férfi kell. Neked nehogy idehozatok
2: én valamit. Én nehogy hívjál már, hogy itt vagyok.
1: Én ehhez vagyok szokva. Ez a munkakörnyezetem. Én nem tudok figyelni valakire, akit egy ilyen tüktig asszonyt idehoztok. Az nem jó. Nekem az kell egy ilyen jazzes életben félig tönkrement.
2: Mit látnak meg emberek, hogy néha azt gondolják, hogy ők meg fognak tanulni hangszere játszani? Lásd, két évvel ezelőtt nekem a zongora. Ugyanez volt, ugyanígy jöttem be, és nagyon-nagyon fogadkoztam, hogy egy év múlva zongorázok. Tehát, hogy ebből az lehet, hogy állt egy zongora egy hónapig a sarokba. Tehát, mi történik a felnőtt létben, amitől megőrülsz, és azt gondolod, hogy te most megtanulsz egy nagyon bonyolult hangszert, amit sose tanultál meg.
3: Nálunk még az sincs, hogy úgy nagyon hiányzik a reflektorfény.
2: Igen.
3: Ugye a zenészség az a színpad, és figyelnek rád. Tehát azok az emberek, akik nem így élnek, mint mi, hogy itt színpadon vagyunk, meg rádióban vagyunk, egyszer csak azt mondja, hogy én meg akarom mutatni magam a világra.
2: Hogy kapj egy kis figyelmet karácsonykor a családtól. Igen.
3: Na, de nálunk nincs ez, tehát nem, akkor honnan
1: egyáltalán nincs ez. És annyira nagyon kevés a ritmus érzékem, hogy kb. Másfél év volt még csárdáshozni megtanultam.
3: De egyet jobbra.
2: Ha csárdáshoz az akcizol egyet, na akkor letérdelek. Tehát, hogy...
1: Akkor ez én az
3: nincs
1: igazi magyar menyecske. Nem
3: na,
1: tudom, amúgy szerintem, szerintem csak egy ilyen debilizáló szorongás van rajtam, tessék. Hogy öregi férfiak tapsolnak nekem.
3: Tapsold vissza.
2: Micsoda a legjobb szakszofonos lesz.
3: Az ő
1: már én, az már én vagyok.
2: Ki ő?
3: Ő Marcellina maga.
1: Az a belső iránytűm, hogy olyanra nem hallgatok, aki a nesét mutatja az arcán újra.
3: Figyelj.
2: Eszter! Én ezt már holnapra szeretném kérni.
1: Én ezt is a fodrász a számát kérem.
2: Van benne valami szexi, hogy nő szakszofonozik? És most nem orális ugye? Szempontból értem, csak hogy ugye...
1: Orális, teljesen vittele hátulról.
3: Teljesen vittele közbehátulról, és a szakszi.
2: Megengedett a behatolás. Mert a szakszofonra koncentrál, ez mindig nagyon izgatnak a szakszofonos nők, hogy nem figyelnek a hátulcsó felükre. Nem, hanem tudod, hogy úgy valahogy hogy egy ilyen jó hangszerrel játszik, szájba veszi, megfújja, tehát hogy ez...
1: A Lili Vasszír, az is egy nagyon jó szám.
2: Jó. Oké. Okay. Ha egy év múlva még vagyunk, írjátok föl, ezen a napon kell Eszternek szakszofon bemutatót tartani. Ez nekem megvan, amikor megírták. Bali, most telt le az egy év, ma kéne zongoráznod. Egy év múlva jönni fog.
1: Nézd arra, nem ilyen boldog az,
2: hogy... Annál ide is.
1: Jönni fog, az excelek.
2: Jönni fog a dátum, egy év múlva. Eszter, tudod milyen nap van? Ma nem, elfelejtettem mi.
3: És egy akkor egy arany szakszofont átadunk.
2: Igen, egy év ilyenkor megígérted, hogy megtanul szakszofon. És megfújná.
1: Az nagyon durva lenne, az meg egy hárfás ember még a hátam mögött, egy Cherokee Jeep-e. És akkor mindenem megvan, akkor elvihet az ördög, akkor mindenem megvan, amire valaha vágytam.
2: Ja, Istenem, hány ilyen hobbim áll a sarokba? Hány
1: na
2: ilyen
1: jó,
2: dolog
1: de mik
2: van?
1: De a legjobbak, mondja. És hát én sem mondom a sajátom.
2: Megvettem egyszer egy, hát ezt ugye tudják a Ferék meg a hallgatók, megvettem, kaptam, hogy én csillagász leszek. Uh-huh. És szeretnék felnőttkor megtanulni csillagászkodni. Anyám, még ezt komolyan gondolták, és megvettek egy ipari méretű, három lábon álló, két ember által csak felemelhető, olyan távcsövet, hogy a planetáriumban nincs ilyen.
3: A csillebérci planetárium az így nézett nyálcsorgat, vagy ilyen.
1: Három hónapig nem tudtak dolgozni.
2: Tíz éve. Meg azt mondták, hogy figyelj, akkor boldog születésnapot, és elővettek, de nem egy ilyen asztalra lerakható, egy rendes statívon álló 43 kilós távcsövet. Nem tudom, hogy kell összetenni. Nem tudom, hol vannak a tükrök hozzá. Nem tudom, milyen műszerek vannak rajta. Soha nem tudtam még a holdat se megfigyelni rajta, mert hogy ezzel ilyen mély űrt kellene nézni. De tehát, hogy ilyen galaxisokat állítólag. Hát nem sokszor vittem ki a szabad levegőre, mert 43 kiló.
1: Te nem vagy, tettem akkor te vagy csillagát. Az a szomszéd, aki a teraszon alszik, és van egy hatalmas távcső.
2: És van egy hatalmas távcső, igen, ami lent áll a garázsban, nem mozdíthatatlan. De ugyanilyen volt a zongora, nekem nagyon sok ilyen fellángolás volt. Szerintem minden ember életében van. Én megtanulom, én elkezdem, én belevágok. Aztán valahogy van, ami is szárba szökken, van, ami nem.
1: Szóval azt érzem, hogy nem hisztek bennem, de majd meglátjuk, majd amikor először lesz szaxofonos ébresztőtök. Majd akkor,
3: először jön a Baker Street.
1: És megnéztem, és nem annyira drágák a szaxofonok. Tehát,
2: mint hangszer?
1: Igen. Na, ez lesz az én életközepi válságom. Majd, miközben ti motoroztok, ez az egyetlen hangszer, ami átüti majd a motor morgásokon.
2: Szerintem ez nagyjából ugyanaz, amiben mi voltunk, vagy vagyunk. Csak ki...
3: Igen, csak mi megvalósítottuk.
2: Dolomitokban motorozik ki éppen a szaxofonról álmodozik.
1: Neked csak ennyi volt, csak a motorozás?
3: Ne, a motorozás. Nekem hangszer megvolt, én hosszú éveken keresztül.
2: De nem volt, hogy valami nagyon megvettél, de nem kezdted el? Ott állt a sarokba, és nézted, és
1: gitár.
2: Nem...
3: Ízes rock gitáros voltam. Te!
1: Jó.
3: Nagy fellépések, óriási koncertek, jó volt, nagyon.
1: Akkor innen ismered a Marcellát?
3: Marcella!
1: Marci!
3: Holnap itt fogsz sírni.
1: Én bármelyik nem tudok sírni, ezzel semmi nem fog múlni.
2: Meg kell, holnap meg kell fújni.
3: És hát a tolóharsona, ugye? Alaphangszerem, tolóharsona.
1: Tolóharsona? Ebben a kis kekinadrágban a tolóharsona?
3: Nem, azt akkor hosszú nadrágban kell lenni, feketébe, fehéringbe.
1: Úristen, a harsonások azok nagyon haszontalanok.
3: Miért lenne már haszontalan?
1: Hát de merre tudsz harsonálni?
3: Mindenfelé.
2: Vannak értelmetlen hangszerek. Vannak azért.
3: Na nem mondjátok már, hogy a tolóharsona értelmetlen hangszer, mert miért értelmetlen?
1: De látod, hogy az anyja bemutatja 15 éves. Itt a fiam, Feri, tolóharsonás.
2: És mindig, akik ilyen nagyon fura hangszert választanak, ha elmész egy komoly zenei koncertre, egy kicsit fura a karakter, aki mögötte ül. Tehát rájössz,
3: komoly zenésznek
2: azt szerintem. Tehát rájössz, hogy leglehetetlenebb hangszer mögött egy kicsit mindig fura csávó ül. Észrevettétek, hogy ők minél furább a hangszer, annál furább a csávó, aki választotta.
3: Mondom neked, mert a tolóharsona a zsenialitást kíván, ugyanis ott nem az van, hogy megnyomsz egy gombot, érted, mint a szaxofonon, és biztos,
1: mint
3: hogy
1: a húzós hangszereken, ugye ez dolgos.
3: Így van, nálunk ugye pontosan kell állítani a kis...
2: Hogy meddig tolod azt a kar.
3: Be kicsit arrébb tolod, már hamis vagy.
1: De rá tudod tenni a kottát a végére, nem? És akkor tudod nézni el.
2: Ha távolától vagy, akkor bajba vagy.
1: Igen, neked ilyen bifokális szemekkel majd, hogyha elkezdünk együtt játszani, Feri. Csak mondom.
2: Írjatok már, drága hallgatók, hogy ki mit talált ki a 30-40-50 évesen, hogy megcsinálja. Valaki ezt írja, kitált a motorcsónak vezetői vizsgát akarok letenni, csak úgy.
3: Jó. Mondjuk a hajózás nekem, mert én a vitorlázást űzöm 10 éve.
1: Jó, az abszolút. Igen, az úgy, abszolút
3: soha életemben nem volt még.
2: Nincs az embernek motorcsónak, aki nincs vitorlása, de le akarja tenni, igen, hogy egyszer majd legyen.
3: Akar, hogy ő a Balatonon fog egyszer egyet vitorlázni.
2: Szerintem ez a felnőtt léted újra gyerekké válik, és elképzelsz valamit, és meg akarod csinálni, hogy kicsit gyerek maradsz belül, és valamiről még álmodozol. Nem, én a fogyással vagyok, így egyszer majd csak lesz belőle valami.
1: De nem látjátok magatok előtt, hogy egy fekete motorcsónakot vezet a Balázs? Én állok az orrában.
2: Ebből nekem a motorcsónak 5 évig megvolt, én hajóztam a Dunán sokáig.
1: Csak előjönnek ezek a dolgok.
2: Én azt megcsináltam, én hajóztam sokat a Dunán, azt szerettem, igen.
1: Kivihetném most a szigetre.
2: Mert volt ilyen, csak ki nem engedtek be. Nem engedtek kikötni. Kivittem a brigádot, hajó, megyünk gyerekek, sziget, és kiderült, hogy csak ilyen BKV hajó köteti.
1: Ki kell úszni?
2: Visszakötöttünk, és átmentünk taxival, nagyon nyomorú sztori. Mikor villantani akarsz, hogy hajóval megyünk a szigetre, a gyerekek, micsoda, ott a motorcsónak, és úgy elhajtottak, mint a húzat, nagyon nyomorúságos volt. Igen. Azért nekem a triangulum áll a sarokban évekig. Egy hárfa bögött azért nagyon szívesen megnéznélek. Írja egy hallgató, igen. A bátyám harsonázott, gyakran kapta azt a kérdést, hogy hova tűnik a cső? Lenyeli? Szóval ezek szerintem klasszok. Nekem nagyon sok barátom akar valamit megtanulni, úgyhogy 10 éve mondogatja, hogy ő megcsinálja, 10 éve mondja, hogy elvégzi, de valahogy soha nem csinálod meg. Nem szólsz, vagy mit történt?
1: Nem, csak meg akartam nézni, hogy a Lilival szírt, de most már látom, hogy nem figyeltem oda, és már Zsül már bekészítette, ezt figyeld.
2: Beraktál valami jó muzsikát?
1: Igen.
2: Lili was here, na mutasd, okay. Akkor az hogy szól?
1: De szólóhoz kell itt a kertet?
3: Candy Duffer.
2: Ez te vagy már ezt tettem?
1: Ez vagyok én. Ez Feri gitárra kísér.
3: Ezt lemondom. Na, ez már akkor én csináljuk ezt meg, tessék, egy év múlva. Ezt el kell játszani.
2: Fogok röhögni ezen. Ez, nagyon várom. Végre ez, nem én csinálok magamból hülyet, hogy megérek valamit, amit nem teljesítek.
3: Oké. Okay. Egy év múlva ezt a dalt eljátszok itt a stúdióban élőben.
1: De ez én vagyok, ez a hangszer. Érted?
3: Ez te vagy, ez maga a szakszofon. Te maga a szakszofon.
1: Ez meg a mongol metál, ez a kettő, ami nagyon tetszik.
3: De
1: nekem.
3: Mondom, holnapra szerzünk egy hangszert oktatóval, és igen. Akkor tehát derítsük ki, mielőtt ezt
1: megérjük. Vagy a kapacitása a tüdőnek. Nehogy aztán kesszon beteg legyek, olyan hasonló.
3: Az van. Olyan kapacitás van szívem.
1: Ez a belem, nem a tüdőm, tesó.
2: Kapsz egy PTC-t összeomlítani. romlik a tüdőt, tudod. Igen. 10 éve vettem egy szájharmonikát, azóta is gyűjtöm az oktatóanyagokat. Szájharmonikázni akart megtanulni. Én mindig is boldog akartam lenni, és most az vagyok. Tamás, de szép, igen. Én milliárdos akartam lenni, de a főni nem veszi föl a telót. Írja valaki. Na, egy év múlva adjátok már ezt elő.
1: Jó, de lehet,
2: ha mi élünk és vagyunk, ez adjátok már elő ezt a dalt.
1: Nem, én azt akarom mondani, hogy jövőre lesz Oti, én ezzel a szólóval ki szeretnék állni a színpadra. De az mennyire lenne durva, nem? Egy ilyen óriás tömegedő.
3: Várj, valami oda kell egy izmosabb dal.
1: De valami ez a 80-as évek végére.
3: Ez oda kevés
1: lesz. Az a kevés, de nagyon jók vannak ám. Hát van George Michael is, meg minden. Keresünk egyet.
3: Lassú.
1: De figyelj, egy életem 15 másodperc lesz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
5: I'm Dua Lipa.
0: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: Kezd hely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zalai vállalkozók segítségét kérik a rászoruló gyerekek iskola kezdéséhez. Új iszap lerakó épülhet Keszthelyen. Ma is folytatódik a meleg napos nyári idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A héten véget ér az Egy táska esély elnevezésű jótékonysági program, amelyet a Zalavár megyei kereskedelmi és iparkamara szervezett. Az a céljuk, hogy segítsék a pályaválasztás előtt álló gyermekvédelmi gondoskodásban élő diákok iskola kezdését, ezért a zalai vállalkozóktól és munkaszervezetektől várnak tanszerekkel megtöltött iskolatáskákat, kifejezetten a 6., 7. és 8. osztályos gyerekek számára. Ez olvasható a Zalavár megyei kereskedelmi és iparkamara honlapján, ahol a szükséges tanszerek listája is megtalálható. Az iskolatáskákat péntekig lehet leadni Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben vagy Zalaszentgróton a kamara ügyfélszolgálati irodáiban. Tavaly 51 gyereknek segítettek az adományozók. Eltűnhet az iszap a keszthelyi strandokról, legalábbis ezen dolgozik a város. A polgármester a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be arról, hogy évek óta komoly gondot okoz a Keszthely környéki partszakaszon felgyűlő iszap. A strandok rendbetételéhez most egy új iszap lerakót jelölnének ki, hogy mielőbb elkezdődhessen a kotrás. Tóth Gergely arról is beszélt, hogy az új iszap lerakó kialakítása nem lesz egyszerű, ugyanis először egy csővezetéket kell építeni, amely egy forgalmas út alatt vagy felett juttatná el a kikotort iszapot a lerakóhoz. Így nem kellene teherautókkal fuvarozni az anyagot, ami rengeteg pluszforgalmat, zajt és kiadást jelent a városnak. A kiszemelt területek még nincsenek önkormányzati tulajdonban, ez is nehezíti a munkát, és az is, hogy engedélyekre és tervekre van szükség. A városvezető szerint az előkészületek már zajlanak, az újabb fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztat majd minket. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást adnak a gazdálkodóknak, ezt mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések minél nagyobb területre legyen elvégezve, ami alapján meghatározásra kerülnek a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Folytatódik a kánikula, ma estig térségünkben sok napsütés várható, felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani. A szél néhol megélénkül, de nagyon meleg lesz, 33 fokot mutatnak majd a hőmérők, este pedig 18-20 fokig hűl a levegő. A hétvégéig egyre melegebb napok jönnek, a napos száraz időben holnap 34, pénteken pedig 36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Záporok sehol nem hűsítenek majd minket, és erős lesz az UV-sugárzás, óvnunk kell a bőrünket a napon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Egyre népszerűbb az interneten, nem tudom, olvastátok-e, nagyon beteg a történet. A fék könyvek vásárlása. Fék könyvek vásárlása. Egyre népszerűbb, óriási őrület van. 1000-1500 forintért megvehetsz 4-5 könyvből álló álkönyvet, ami arról szól, de fél megőrülsz, hogy hol tart az ember, ami életű borítóval te megkapod, és felvághatsz, hogy Shakespeare, vagy Dumas három testőr, vagy bármit van, amivel te szeretnél előállni, ha jönnek hozzád, hogy meggyőzd őket, hogy milyen olvasott vagy. Vagy ha szeretnél valamilyen hátteret magadnak csinálni. Amikor jönnek a vendégek, akkor azt gondolják, hogy te milyen olvasott és művelt vagy, és 1000 forintért 4-5 szerzőtől megkapod magát a borítód, úgy, hogy ezekben a könyvekben nincsen semmi. Ezek tök üresek.
6: Szerintem lapok sincsenek benne.
5: Nincsen.
6: Tehát fehér lapok se, hanem van egy ilyen borító, álborító, annak a gerincét látod, óriási szelfiket tudsz csinálni az Instára, a könyvesboltod előtt mondjuk 15 ezer forintból összebírod rakni, azt, ami több százezerbe kerülne, ha megvennéd a könyved.
5: Mire szolgál? Tehát ez mire szolgál? Én megrakom a Shakespeare összes, a Dumát fölrakom, a nem tudom, a Dostoyevskytől a három legjobbat, amivel a legjobban tetszett, vagy még tényleg ott. Mit árul el? Tehát mi a különbség a fékkönyv meg az igazi könyv között?
6: Hazugságot árul el rólad, ha kiderül, de nem derül ki, mert ugye az Instára fölteszed, hogy otthon beszélsz, vagy fotózsz, tartózkodsz, és mögötted egy rohadt nagy könyv.
5: Ja, értem. Te...
6: polc van, és azt üzeni a te követőidnek, barátaidnak, hogy te egy művelt, intelligens, olvasott ember vagy.
5: Jön a vendég.
6: Na, ez a jó kérdés.
5: Leül az asztalhoz, te leülsz vele szembe, és így fölnéz a könyves polcodra. És azt mondja, hogy...
6: neked megvan.
5: Úristen, bűn és bűn. De szerettem volna olvasni. Kölcsön adod? Innentől kezdve hogyan tovább?
6: Tehát úgy, hogy tehát nem innent... adok kölcsönkönyvet. Asszonyt és könyvet nem adunk kölcsön.
5: Belenézhetek? Megnézhetem? Tehát mi van akkor, ha azért érintésig megy a dolog? Akkor kiderül, hogy fékkönyveid akkor vannak?
6: Akkor ki óriási bukta van. Többet akarsz mutatni magadról, mint ami vagy.
5: Nem, most adok. Hagyja csak, inkább gyere ki a kertbe, cigarettázzunk egyet. De kölcsön szeretném kéne.
6: Jövő héten majd átviszem neked.
5: De figyelj, odáig jutottunk, hogy maga az emberiség az annyira más szeretne mutatni magáról, mint amilyen valójában, hogy nem meri fölvállalni, hogy nincs könyve otthon, mert oké, egy szálloda megveszi dekorációnak, én ezt értem. Vagy valamilyen interjőhez megy. De hogy oké, mert ott mit a beraksz egy kandallósrészt, fölé raksz 15 könyvet, de csak úgy akarsz éreztetni valamit, hogy mondjuk a vendégek egy ilyen könyvtárszobában kandallóznak, és fölé raksz 10 könyvet. De hogy irdatlan mennyiségben rendelik az emberek maguknak otthonra. Érted?
6: Mert néz ki, lakásdekor, ezt így hívják.
5: Tehát ez sima lakásdekor.
6: Igen, ahogy annak idején volt a művirágnak keletje, ugye ez mindig szép virágod volt otthon, nem kellett locsolni, nem kellett odafigyelni. Szerintem minden kornak megvannak ezek a maga jellegzetességei, a mostani világ pedig csak és kizárólag a hazugságra építkezik, abból a szempontból, hogy mindig szebbet, jobbat, okosabbat, gazdagabbat akarsz közvetíteni magadról, mint ami vagy. Nézd meg a tinik oldalát, például most óriási divat az, hogy nagyon menő verdákkal fotózkodnak. Ordít róla, hogy nem az övé. Talál egy ízét, egy Porsét vagy egy Ferrarit az utcán, leparkolta a tulaja, és csinál vele egy szelfit. És nincs odaírva, hogy gyerekek, ez az álmom, majd egyszer egy ilyenem is lesz, hanem menő verda, menő srác. Ilyeneket írnak oda, hogy azt próbálja elhitetni magáról a külvilággal, hogy ő annál sokkal több, mint ami valójában. Ez semmi más. Erről szól. Hogy próbálsz egyébként egy űrt, egy tátongó, sikító űrt betömni, hogy olvasatlan
5: hogy
6: vagy, hogy életedben nem vettél a kezedbe se szép irodalmat, se bulvárt, se szennylapot, semmit, de neked vannak könyveid.
5: Oké, átjön egy olvasott szomszéd az alsó részről. És azt mondja, hogy olvastad, az ugye, hogy jó?
6: Ugye, mekkora a vége, micsoda csavarod azt osztályos.
5: Érted? Tehát állsz hülye. De milyen szép szimbólum, ha megnézed, hogy van egy könyv kívülről, belül nincsen benne valójában semmi. Ugye? Ezek vagy üres lapok, vagy csak egy kemény borító, de kívül milyen szép és díszes, belül pedig üres.
6: Ugyanaz, mint amit te vagy.

0: Belerakod az igazit. Hogyha pont abba akar beleolvasni a szomszéd, akkor inkább
1: nézd meg, ezt, szerintem ez sokkal jobb. Ez is jó,
0: inkább az anyagy, inkább az
1: anyagy. Egy rendeset veszel, vagy azt mondod, hogy figyelj, ezek kamukönyvek, de megmutatom, hogy miért. És egybe a legvékonyabba beleteszel egy összekötegelt ezres csomagot. És így kinyitod neki, és azt mondod, figyelj, ebbe tartom a lóvét, de ne áruld el senkinek, az összes tele van.
0: Igen. Lassan, mert a fékkonya írja valaki. Igen, tényleg háziasszonyoknak a fékkonya. De oké, de mivel akartál régen menőzni, amivel egy kicsit gazdagabbnak tűntél? Például nekünk volt panellakásban, emlékszem, mikor óriási divat volt a csobogó és a szökőkút?
1: Hát persze!
0: És volt egy olyan ott...
1: És a három emeletes volt, az volt az igazi Jedi.
0: Felfoghatatlanul gazdagnak tűntél.
1: Kicsi. És ennek a kicsúcsosodása, gyerekek, ennek a sztorinak az alfa és omegája az az otthoni, nappaliba épített bárpult, amit soha az életben nem használtál.
0: Volt, nagyon gazdagnak tűntél.
1: Az nagyon.
0: Nagyon-nagyon búzsúly voltál, ha volt bárszéked, bárpultod, és fölülről lelógó.
1: Pohártartó!
0: Persze.
1: Az volt a csúcs. A szökőkutat is értem egy kicsit. Ott legalább az van, hogy látsz valamit magad előtt, de a fékkönyvvel. Tehát az már tényleg annyira üres, az már annyira semmit mondó, meg a bárpulton is, ha jó esetben volt kettő viszonylag értékes pia, az nyilván egy fél évig volt fönt, mert utána visszatöltöttük teával vagy házi pálinkával, tehát az változott azért egy kicsit a dolog, de azért az jelentett valamit. Ez a fékkönyv, ezt én végképp nem tudom hova.
0: Mondunk, nagyon jó jött, szintén nagyon gazdagnak tűntél, szintén megpróbáltad földobni a pecot. Tehát ez a hogyan mutassunk többet, azért ez a 70-es évektől kezdve van.
1: Persze.
0: Megőrülsz, műanyag gyümölcskosár, nem mondtad, hogy nem volt, nálam a nagyszülőknél Pécset volt.
1: Megúsztuk, hála Istennek.
0: Felfoghatatlanul durva, három darab banán, úgy örültél neki.
1: Szőlő volt benne. És alma.
0: És tudom. Letették az asztal közepére. Nagyon jól jött, ez is tényleg így van, hogyha neked volt mini sörös hordód az alján csappal, megállt a szomszédokba az ütő, hogy ne csináld. Német sörös dobozok a szekrény tetején egymásra állítva. Üresen. Ez egy pici gyűjtőszenvedély is egyébként. De picit mutatta, hogy azért te miket fogyasztottál el. Hol voltál, merre jártál, milyen sört tudtál inni. Ez is a flexelés kategória volt egy kicsit.
1: Azért nem a gyűjtőszenvedély, megcáfollak, mert átlag söröket tettünk föl.
0: Csak megmutatva, hogy te mit hittál.
1: Megmutatva, hogy mondjuk itt egy dab sört, ami olyan átlag sör, nem lehetett kapni. Tehát, ha te jártál valahol külföldön, vagy egy Pilsner Urquell sör annak idején.
2: Tuborg.
1: Ugye, Tuborg, hát ezek nem különleges sörök. Nekünk voltak akkor különleges, hogy és ne? Ezzel mutattuk, hogy milyen helyen jártunk a világban.
2: Cigis doboz ugyanez.
3: Oh. Igen. Videókazetták, és csak a borítót rakták ki.
0: Ja, hogy nem volt benne kazetta?
3: Nem, mert külön volt a kazetta, és volt a maga tokja. És akkor az duplának hatott.
0: Jaj, de jó. A sörös dobozok azok a 80 éves évek Instagramja, írja valaki. Egyébként tényleg.
1: 80-as
0: évek Instagramja, minden, amivel pimpelted a kecót, hogy egy kicsit jobban nézzen ki. Nem nagyon volt ízlésünk akkor
1: sem. Nem bizony.
0: De szűkebb is volt a keresztpercet, amiből tudtál választani.
1: Emlékeztek-e azokra a műanyagból készült, márványnak látszó, már üvöltött róla, hogy műanyag, de ilyen márványszerű volt, cigaretta adagolóra, amiben biztos, hogy megvan. Betöltötted az aljába a cigiket, volt rajta mondjuk egy varjú nyitott csőrrel, és ha megnyomtál egy gombot, akkor a varjú előre kijött a doboz, és kivett egy szál cigit neked. A legalja volt, és üvöltött róla, hogy műanyagból van az egész, de az is cigaretta kínáló.
2: Ennyi. Gyöngyökből vart függöny?
0: Vagy ez már inkább az ízlés kérdés, igen, szörmibe bevont WC ülőke, azért voltak itt finom dolgok. Ha már ilyen gyűjtés, ugye erről is beszéltünk, van egy magyar csajszik, képzeldem, egy egyetemista lány, aki, nátok mekkora fociskártya őrület volt, amikor a Soma akkora volt? Kimaradtatok belőle?
1: Nem maradtunk gyűjtöttetek, ki, gyűjti, cserélgeted. Most átment a kosaras kártyára.
0: Most kosaras kártya van.
1: Kosarazik, tehát az érdeklődés eltolódott a futball felől, a fociskártyák is megvoltak, jelen voltak az életünkben, de most már ez a kosaras kártya van, és figyelj, halmokban áll otthon, csere van, tudja minnek az értékét, hogy mi mennyit ér, elmondja, hogy melyik az, ami ilyen nagyon-nagyon penge, nagyon ritka a világon, hány tízezer dollárt lehetne kapni érte, ha lenne.
0: Ha lenne. Aha, de gyűjti, cserélgeti.
1: Gyűjti, uh-huh. Ő igen, ő nyomja.
0: Ugye ez egy nagy örület Magyarországon, ez a kártyagyűjtés. Sokan ugye befektetésként tekintenek rá, kosaras kártya, focis kártya, filmes darabok cserélgetése. És van egy fiatal csajszi, aki külföldi cégek bombáznak állásajánlatokkal, hogy írja a cikk, mert hogy nagyon

0: ügyesen gyűjti meg, cserélgeti meg, nem tudom pontosan, mit csinál a kártyákkal, de hogy ugye hát ez nem csak hobbi, hanem komoly pénzt lehet vele keresni, expóra jársz, és ugyanúgy a kártyagyűjtés szenvedélyének élsz. A gyerek nagyon sok focis kártyával, honnan tudom eldönteni, hogy ez ér-e valamit,
1: hát
0: vagy
1: ez
0: nem?
1: Az. Tehát na, az, ez a nagy kérdés.
0: Tehát azt honnan tudom, hogy milyen? Lehet, hogy van a birtokunkban 3 darab 1 milliós Ronaldo kártya?
1: Lehet, hogy milliárdosok vagytok, öcsém. Mi az egyébként?
0: De,
1: az,
0: de ez a benzinkúton megvehető focis kártya. A benzinkúton megvehető focis kártya. A benzinkúton megvehető focis kártyából leszel, tehát eladsz, aláírtad 400 000 forintért?
1: Azt nem tudom. Ennek ugye az a titka, hogy csomagban tudsz venni ilyen kártyákat.
0: Igen, mert igen.
1: Nagyon sok olyan van benne, ami nem sokat ér, vagy akár semmit, mert hogy olyan a rajta a játékos, vagy annyi van belőle. De van egy csomó ezekből a paklikból, és ezt felnőtt férfiak is gyűjtik. Meglett idősebb urak, akik remegve várják, hogy ezt fölbonthassák, hogy hát ha ott lapul az.
0: Hogy van benne egy. Igen, azt mondta valaki, hogy ha valamelyiken, amit a benzinkúton megveszel, esetleg aláírás van, arra figyelni kell, mert az már többet ér. De hogy én például, nekünk van egy csomó, amin van aláírás, de hogy abból lehet, hogy még van 1000, vagy van 1 darab, és lehet, hogy ez ér mondjuk 300 000 forintot lehet. Maga a kártya.
1: Úgy van, igen, igen, igen, mondom ezt.
0: Lefekszik a gyerek, átnézem a készletét. Úgyse veszi észre, eltűnik egy 40-50 darab. Na mindjárt megkérdezzük, itt van velünk Lili. Hello Lili, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok, szép renget üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hello, hány darab kártyád van összesen körülbelül, azt tudja az ember? Nagyságrendileg, hogy mennyi lehet?
2: Több ezres a gyűjteményem.
0: Több ezres.
1: A, inkább figyelj, az a kérdés, hogy mennyit költöttél rá eddig.
0: Igen, pluszban vagy, vagy mínuszban vagy?
2: Hát ebből nem vezetek táblázatot, hogy ez plusz vagy mínusz, ugyanis én ugye gyűjtöm ezeket, tehát hogy nem első soron az van, hogy én nekem akkor ez táblázatban le van vezetve, hogy akkor mennyi pluszban vagyok, vagy éppen mint a tőzsde, hogy akkor fönt vagy lent vannak éppen az adott kártyáim.
0: Oké, de honnan tudom, hogy a gyereknek van több 1000 focis kártyája, abból ére valamennyi mondjuk 100 vagy 200 000 forintot. Nekem valaki egyszer azt mondta, hogy ha van rajta aláírás, azt már figyeljen, mert az dedikált, és az akár az is lehet, hogy a benzinkúton vetted, de ér ennyit. Ez létezik, vagy benzinkúton ilyen 10-es csomagban nem tudsz drága kártyára szert tenni?
2: Vannak olyan csomagok, amiken, tehát egy nagyon ritka eséllyel tud jönni aláírt, ugyan akár benzinkútban, vagy különböző boltokban meg lehet ezeket a csomagokat venni, de ezeken nagyon kevés esély van, hogy jön belőle aláír. A legtöbb, amit te is említettél, hogy lehetnek ugye aláírások rajta a kártyákon, amiket talán te is láthattál a fiaid vagy a gyerekeid albumában, ezek valószínűleg csak nyomtatottak, tehát a hátulján ez rajta van, hogyha ez autentik, tehát valóságos aláírás a kártyán.
0: Tehát keresem azt a szót, hogy autentik. Ez már egy hosszú esti program lesz. A nagyobb gyerek szoba ajtaján kopogok, állok az ajta előtt 10 percet, most ezt tanulom. Kettő, a kicsinek átfürkészem a focis kártyát. Autentik feliratnak kell rajta lenni?
2: Hát olyan rajta van, hogy a kiadott cég garantálja, hogy ez valódi aláírás.
0: Aha, és ez mennyit ér?
2: Ennek ugye az értékét határozza az is, hogy mennyire ritka az adott lap, illetve mennyire jó az adott játékos is. Ennek, tehát, hogy az adott kártyák, hogy mennyit érnek, egyébként eBay-en lehet a legjobban utána nézni az eladott termékeknél. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy mennyiért van meghirdetve az adott lap, az, hogy már el is kelt ennyiért, az már egy másik történet.
1: Tudsz ilyen adatot, hogy mi volt a legdrágábban eladott kártya a világon eddig?
2: Ez egy Mickey Mantle nevezetű baseball játékos, 1952-es kiadású kártyája, ez egy bevizsgált értékelés kapott kártya, $12.6 millió kelt el.
0: 12 millió
2: ez
0: dollár.
2: Most a legdrágább eladott sportkártya a világon.
0: Azt a minden. Ez is maga a focis kártya, tehát még egy aláírt Ronaldo kártyát, találok a gyereknél, és rajta van, hogy...
2: az jó lenne.
0: Rajta vagy autentik, akkor annak nagyság nem kell pontosan, csak hogy mennyi az ára?
2: Hát egy Ronaldo aláírt kártya olyan 400-600 000 forint között lehet már levadázgatni eBay-en vagy különböző oldalakon.
1: Na, de hát a paklik.
2: Innentől indulnak.
0: Na, van olyan, amitől sosem állnál meg? Tehát ami nagyon szeretsz a birtokodban van, de nem adnád el semmi pénzért?
2: Én nekem Gareth Bale a kedvenc játékosom, és tőle van több aláírt kártyám, és ezektől nem válnék meg.
0: De ezt ő írta alá, vagy aláírtan szerezted? Tehát, hogy rendes dedikált?
2: Nem, ezt aláírtan szereztem. Ugye az adott kártya kiadó cégek adnak ki olyan csomagokat, amiből lehet húzni, tehát lehet nyitni ilyen aláírtakat, ugye nem garantált, hogy pont ezt húzott ki. Én ezeket már másodkézből, akár itthon, különböző eseményeken, vagy eBay-ről vadászgattam le.
0: Nekem van egy szoboszlai kártyám.
1: És te íratod alá vele?
0: Nem tudom, mert nekem nem írja alá. Mert hogy nem mondtunk jókat a magyar futballról, és nem annyira kedvel.
1: Haragszik rá.
0: Igen.
1: De téged meg Dominik megdicsértünk egy csomószor.
0: De én azt aláíratom, akkor egy no-name nulla kártyából, vagy egy Szoboszlai sima átlagos kártyából csinálok egy több százezres kártyát, ha rátetetem az aláírását?
2: Igen, de ezt ugye bizonyítanod is kell. Az egy dolog, hogy szépen tudsz akár én is, vagy te is aláírni,
0: ja,
2: de hogy
0: tehát,
2: ezt
0: hogy
2: valóban ő írta
0: aha.
2: alá. Ezért vannak ugye ezek a bevizsgáló cégek, és ugye nem csak az van, ami a cikkben van említve, ugye az indexes cikk, ami tegnap került közé, abban ugye egy angol cég van megemlítve, de ezen kívül vannak amerikai és ázsiai bevizsgáló cégek is. Ezek csinálnak autentikálást, mondjuk ezt így.
0: Ja, értem, tehát elküldöd a kártyát, megvizsgálja az aláírást, és ráteszi, hogy autentik, és ott megy föl a kártyádnak az ára.
2: Így van, de hát ugye magyarok vagyunk, nem lehet annyira külön, tehát egy különleges persze a Szoboszlai Dominik neked aláír, de ha van erről például egy fotót, ahogyan éppen írja alá, tehát az is bizonyítja bőven.
0: És ha három játékossal íratom alá, akkor az háromszor annyit ér?
2: Hát gondolom.
0: Wow. Hát akkor egy Kabát Peti, Torgeles
1: Annyi. Azt el tudjuk intézni.
0: Egy kicsit már úgy nem annyira játszanak egy Kabát Peti, Détáridőme, Torgeles Annyi kártyával egy 60 rúgóra föl tudok szaladni.
1: Az jó jön.
0: Egyébként Sanyikát nagyon kedvelem, de meg a Petit is természetesen. Na jó, hát ez micsoda biznisz lett azért ez is, egészen elképesztő. Veszem érted ezek az Aldis, meg Lidlis, meg benzinkutas kártyákat, ebből nem nagyon fogunk meggazdagodni. Ugye itt mennyi az esélye? 1000 az egyhez, 10000 az egyhez, hogy belenyúljunk valami jóba? Egy sima
2: ilyen... Igen.
0: Körülbelül?
2: Ezeknél tehát a különböző boltokba vagy benzinkutakon megvehető csomagoknál elég kicsi az esélye annak, hogy olyan lap jön, ami akár a doboz vagy csomagárát is ilyen szempontból, vagy még többet is visszahoz.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: Podcast hely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Műszaki probléma lassíthatja a fonyódi polgármesteri hivatal felújítását, kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, napos nyári időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában összesen 300 termék ártörténetét követték nyomon, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a fogyasztóvédelmi hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Zajlik a fonyódi polgármesteri hivatal A épületének felújítása. Belül jó ütemben halad a korszerűsítés, kívül azonban egy előre nem látható műszaki akadály merült fel, ezt írja a közösségi oldalán a város polgármestere. Erdei Barnabás posztja szerint az utcafronti homlokzat felújítása során egy szerkezeti problémára derült fény, ezért a tervező azonnali beavatkozást rendelt el. A kialakult helyzet a hőszigetelést és a nyílászárók cseréjét is akadályozza. Mivel az előkészítő munkák részben már megkezdődtek, ezért most a képviselő testületnek kell döntést hoznia a folytatásról. A városvezető arról ír, hogy a váratlan akadály ellenére a beruházás nem áll le, a munkálatokat folytatják az épületben. Több helyen is kidőlt fák és ágak akadályozták a forgalmat Zalában. A hétvégén egy körülbelül 20 méter magas fa dőlt ki Hévíz térségében a 7232-es úton. A fát egy közúti jelzőtábla tartotta meg, és a fél útpályán nem lehetett közlekedni miatta, ezért a keszthelyi tűzoltók feldarabolták és eltávolították az úttestről, ez olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. Zalaszabarban a Deák Ferenc útra is rádőlt egy fa, ezt a zalakarosi tűzoltók vitték el az útról, hogy ne akadályozza a forgalmat. Jenesdiáson is letört, majd fennakadt egy faága a Balaton utcában. A közlekedést és egy közeli nyaralót veszélyeztető darabot a keszthelyi tűzoltók egy magasból mentő segítségével távolították el, és egy kidőlt fa okozott forgalmi akadályt a 6831-es úton is Balaton-Mogyoród és Zalavár között, itt a zalakarosi és a helyi önkéntes tűzoltók intézkedtek. Egyre melegebb napok jönnek, estig sok napsütésben bízhatunk, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. Napközben Zalavár megyében 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 18-20 fok valószínű. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk, a jelenlegi előrejelzések szerint vasárnapig sok napsütésben bízhatunk, és napról napra melegebb lesz, holnap 34, pénteken 36, hétvégén pedig 37-38 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Bedőlt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Na valamit az időjárásról, Ferenc.
7: Amikor, ha bementek a Velencétóba vagy a Balatonba, vizesek lesztek, erre készüljetek, fürdőruha, fürdőnadrág mindenkinek ajánlott.
6: Köszönjük szépen!
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Minden ötödik magyarnak ugye alkohol problémája van, az Egészségügyi Világszervezet szerint. Kiderült, hogy nem, hogy népesség arányos alkoholizmus toplistáját Magyarország vezeti, gyerekek.
8: Csak minden ötödiknek. Ne?
6: Csak minden ötödiknek. Hazánk lakóinak...
7: Nem, többen isznak, csak ők az alkoholisták.
6: Igen.
7: Uh-huh. Ők, érted?
6: Hazánk lakóinak 21%-a, azaz több mint ötöde küzd alkoholzavarral, és olyan vidám sorsú nemzetek állnak a dobogon, mint Oroszország, Fehér Oroszország, de hogy mi vezetünk.
8: Beelőzzük
6: az oroszokat, és a fehér oroszokat is. Szóval, hogy lehet, hogy érdemes odafigyelni erre a statisztikára. Igen. És összeállítottak egy 10 kérdéses tesztet, ami arra vonatkozik, hogyha itt egy pár dolognak te megfelelsz, akkor azért van bajod a problémával. Jó, aki úgy érzi, hogy ez igaz rá, az nyugodtan jelentkezzen.
7: Okay.
6: Jó?
8: Hány évesen voltatok először részegek?
6: 15-16.
7: Úgy.
8: 21 évesen voltam először spicces.
6: Ne, de nagyon sokat vártál.
8: Igen.
6: De miért? Egy gólyabál, egy szalagavató, egy gimi, semmi?
7: Nem engedték el csinál a szülei.
6: De sehol, a gimibe sem?
8: Nem.
6: Egy buliba, egy osztálykiránduláson?
8: Nem.
6: Nagyon jó kislány voltál.
8: Inkább úgy mondanám, hogy nálunk volt egy elég komoly családi terheltség.
6: Ja, értem.
8: És ahogy egész egyszerűen nem.
6: Rányítottál nagy fatára néha. Igen. Ja, értem, tehát volt egy elvi kérdés, hogy teljesen az alkohol az ne kerüljön közel. Igen, rossz volt a minta.
8: Nagyon rossz volt a minta, igen.
6: Nem akartál örökölt sorsként, és 21 évesen beszítyózva. De ki volt a durább, fater, nagy fater, vagy ki volt a...
8: Fater.
6: Fater? Uh-huh. Így volt?
8: Hát itt volt a rendesen.
7: De nem aztán ránéptél az útra, és rájöttél, hogy jó.
6: És akkor ez ilyen elrettentő példa a gyereknek, hogy na, úgy nem akarok járni, mint ő.
8: Hát annyira, hogy emlékszem, hogy voltam egy táborban, ahol megkínáltak valami rettentes rummal. Nyilván nem azzal kellett volna kezdeni, de hogy én effektíven nem tudtam lenyelni, mert abban a pillanatban jött vissza. Tehát annyira tiltakozott mindenem, minden sejtem az alkohol ellen, hogy rögtön nem tudtam lenyelni, visszajött abban a pillanatban.
6: Szóval jó rumot így kiköpni.
7: Hát de jó.
6: Ja, mert hogy annyira rossz volt a szotaroszotapért. Ja, amikor nem is, igen. És fater, mi volt? Mi volt a menü?
8: Hát mindenen is.
6: Ja, hogy nem volt válogatás.
8: Igen.
6: Tehát csörözött, borozott, töményezett, ami jött.
8: Töményezett inkább.
6: Aha.
8: Igen. Néha megtaláltuk anyukámmal
6: őt, vagy az üvegeit?
8: Ilyeneket. Az üvegeit. Yeah. És akkor anyukám kicserélte benne a pálinkát, ezt a vegyes szörnyűséget vízre, vagy ecetre, és akkor kukucskáltunk a kulcsikon keresztül, és néztük, hogy...
6: A mindenit. Ez egy komplet szociológiai kis történet. És?
8: Hát,
6: de már nem vette észre annyira
8: matóban. Nem volt annyira mókás egyébként. Tehát egy alkoholistával együtt élni nem akkora vicc. De hát mi rendesen rámentünk az egész család.
6: De várj, és akkor megitta a vizet, észrevett, hogy nem pálinka?
8: Az ember észrevette.
6: Mit tudom, hogy már annyira készen nem, volt, vagy nem tudom. Tehát, észrevette.
8: Igen, észrevette, szentségelt, kijött, de hát azért igen, tehát ezek voltak a vicces részei. Uh-huh. Kevesebb volt az ilyen.
6: De most már nincs bőd az alkohollal.
8: De persze, most már iszom, mint a gödény.
6: Azért mondom, hogy most már nem
7: iszom. Hogy apád volt a követendő példa.
6: Láttalak írni párszor, most már azért, hogy nincs ezzel bajod. Vagy...
8: Amiatt a Miroval együtt vagyok, újraindult ezek.
6: Ahogy látom, azért tompulnak az emlékek, szóval hogy azért ez, értem, hogy traumatizált a gyerekkor, de ez valahogy a felnőtt korban ki kell egyenesíteni. Nem, és abban viszont jó az alkohol.
8: Azt hiszem, hogy 21 évesen ugye, a Ráckertben, itt talán a Ráckertben először ott csicsentettem be, és rájöttem, hogy ez olyan, mint egy kis puha fészek.
6: És ez a fészek érzés azóta is megmaradt.
8: És azóta csak rátöltök.
6: Igen, szóval akkor papa kemény volt.
8: Papa kemény.
6: Na jó, írjatok, drága hallgatók, hogy ti hogy álltok ezzel. Szóval sokszor megbeszéltük ezt az alkoholista témát, de mindig van apropója, most ez ugye ez a szörnyű statisztika. Na, figyeljetek, ha valaki azt érzi, hogy rá ez igaz, akkor nyugodtan bátran emelje a kezét. Jó? Okay. De nem ér kamutni őszintén.
7: A 10 pontból mennyit kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy az alkoholista jelző meg legyen ránk?
6: Hát, ha 4-5 pontban igaz már, vagy fölteszed a kezed, akkor azért ott már van baj.
7: Jó,
6: ott már van baj. 5-nél már kifejezetten, akkor már nagyon van baj. Na nézzük az elsőt. Csupán azért vesz részt, azért akar részt venni bulikon, feljelentkezik, közösségi eseményeken, bulikon, hogy ihasson. Tehát az a cél, hogy gyerekek, megyek, mert lehet inni.
8: Ingyen pia? Viccesz?
6: Van pia, megyek.
8: Ingyen piára bármikor.
6: Vagy meghívás, baráti társaság, vagy nem ingyen van, de tudod, hogy ott lesz pia, és azt mondod, hogy ott a helyem, de inkább a pia érdekel, nem a társaság. Tehát elmész, mert lehet inni. Tessék? Senki.
7: El tudok menni anélkül is.
8: Én simán.
7: Igen.
8: El tudsz menni anélkül.
7: Hát, de már mi az elmenni anélkül?
6: Tehát, hogy nem mész el úgy, hogy nem érdekel annyira a rendezvény, meg a társaság, de tudod, hogy ott van pia van.
7: Nem. Kellenek hozzá jó emberek.
8: Azért, ha belegondoltok, egy-egy ilyen társasági összejövetel ritkán van ivászat nélkül.
6: Hát igen, csak ugye ez arra vonatkozik, hogy nem annyira van kedved a társasághoz, de pia van, jó, menjünk ki, legalább iszunk valamit. Jó, senki.
8: Gyakran kéz a kézbe jár. Jó, nem azért mész, hogy piálj.
6: Oké, senki. Jó. Defenzíven viselkedik és terel, ha valaki az alkoholfogyasztási szokásairól kérdezi.
7: Nem, így van.
6: Kicsit terel, kicsit elüti egy jó pofa humorral, kicsit defenzív, de úgy nem igazán tér a lényegre. Senki?
7: De ezt bevállaljuk.
6: Feri defenzíven viselkedik. Júli, te nem viselkedett. Te elmondod őszintén.
8: Én elmondom. Hát, hogy akkor is valahova, akkor
7: igen. Laci, tudsz hozni egy ilyen könnyök támaszt, hogy nekem állandóan letegyem a kezem?
6: Magas a tolerancia szintje, 2-3 sört még meg sem érez, még a spicces állapot eléréséhez is több alkoholra van szüksége.
7: Ez tök változó.
6: Hát ezt én adom, én ezt veszem.
8: Jó, bírod.
6: Én nagyon. Én tudok inni. De nagyon ritkán iszom, de én,
7: de
6: ezt,
7: ha iszol, akkor
6: én ezt bírom. Én adom.
8: Nekem volt egy időszak, amikor tök jól bírtam. Tehát amikor a Miróval mi még nem voltak
7: házasok.
8: Amikor a Miróval mi még nem voltunk házasok, és még nem voltak gyerekek, atya úristen, hát én akkor nagyon sokat tudtam inni. És igen, és egy idő után észreveszed magadon a tüneteket, hogy elkezd felpüffedni az arcod, meg elkezdenek eltűnni a vonásaid.
6: Hagyd fönt a kezed,
7: de se te is megvagy.
8: Borzasztó gyorsan beállnak ezek a változások. Egy ilyen fél év megtolt bulizás, Azért hogy az nyomot hagy.
6: Meg a bőrt is szétszed. Szerintem a következőre mindenki tegye fel a kezét előre nyugodtan, jó?
7: Tessék.
6: Ha feszült, szívesen használja az alkohol stresszoldóként.
7: Abszolút jó,
6: persze. Laci is jelentkezik. Zsül, amputálták a kezedet?
7: Nem, lekötözték.
6: Cukros vagy, levágták? Mi van? Üszkösöd. Te nem, tényleg, te nem nagyon iszol. De unalmas, nem iszik.
8: Az. Mert a Zsül egy szexrobot.
6: Gyerekek, nekünk fönt, erre fönt.
7: Este ideges, hogy hazamész, csak meg.
6: A következőnél is fönt kell, hogy legyünk, mert ezt többször csináltuk adásba, és napközben akár munkaidőben is fogyaszt alkoholt, fönn a kéz. Gyerekek, Zsülnek is fönn van a keze. Ezek szerint van keze. Nagyon jó. Szenvedett már balesetet, került kellemetlen helyzetbe részeg viselkedése miatt. Juli Feri nagyon jelentkezik. Laci is nagyon jelentkezik.
7: Én beszorultam egy telefonfülkébe. Nem tudtam kijönni, és a haverom aztán odajött, és kinyitotta az ajtót, hogyha kifele próbálod, akkor esetleg jó.
8: Nagyon rángattad befelé.
7: Egy órán keresztül álltam bent a Balatonparton, és hát távolsági hívást kezdeményeztem, de úgy, hogy se pénzen nem volt, tehát akkor még ugye bedobós volt a dolog, se a számot nem tudtam, ott egy órácskát beszélgettem azzal, akivel én gondoltam, és utána nem tudtam kijönni. Jött a haverom, és így kinyitottam kifelé, én megrángattam be. Jó, te ne húzogasd az arcodat, aki kamion alatt aludt a szigeten.
6: A Martin Gerix kamion alatt, igen.
7: Csönd legyen.
6: Igen, így van, hogy Anna helyett azért jelentkezzen valaki, mert ott is kell nekünk. Jó, szóval ez is megvagyunk. Teljesen másként viselkedik, mintha más ember lenne részegen, mint józanon.
7: Azt nem.
6: Ezt nem, én csak jó kedved van, de nem vagy nagyon más.
8: Kapatos vagyok.
6: Igen. Ha elkezdett nagyban italozni, nem tud megállt parancsolni
7: ez
6: magának. Ez vagyok.
7: Nagyon
6: ezt adom.
7: Szeretem ezt.
6: Ezt adom. Igen. Ha piázunk, akkor ígyunk. Tehát, hogy akkor nincs, akkor drinkelünk.
7: És másnap még tudod gurítani a labdát tovább.
8: Na, nem, jó. Nem.
7: Mikor haverok nekem ott alszanak nálunk.
8: Van egy pont, amikor nem, már érzem, hogy nem tudok beszélni.
6: Mondjuk az egy behány. Tehát ez elég messze mész.
8: Összeakad a nyelvem.
6: Akkor megállsz, vagy hívsz egy taxit.
8: Akkor elcsendesedek, elkezdek vizet inni, és hívok egy taxit, igen. Pontosan tudom, hogy mikor van az a pont, amikor abba kell hagyni.
6: Ja, hogy vizet kell innom.
8: Igen.
6: De az jó, az akkor van egy ilyen tudatosság, igen. Ebben, ez tök jó.
8: Egyszer volt egy ilyen nagy elcsúszás, de arról tudtok.
6: Ha akad pár olyan nap, amikor nincs alkohol a közelében, már is jelentkeznek az elvonási tünetek. Álmatlanság, izzadás, remegés, ingerlékenység. Tessék?
8: Mi a helyzet az álmatlanságoddal?
6: Hát ez nem az alkohol miatt van.
8: Hát az alkohol hiányától.
6: Az igaz. Nem, ezt nem tudom adni. Nekem nincs izzadás, remegés, ingerlékenység, azért ennyire nem vagyunk haladók.
7: Van, hogy egy napig is bírom. Tehát nekem nincs. Én ezt tökre nem
6: van, hogy egy szerdát simán lehozol szárazon egy szerdát. De ebben nem vagyunk benne. Nem, ebben nem vagyunk benne. Jó? Azt mondja, gyakran hoz kockázatos döntéseket részegen. Gyakran hoz, Laci.
7: Laci. Vesz valamit?
6: Én akkor taxival megyek, nem ülök kocsiba.
7: Ja,
6: nem írok alá semmit, nem vállalok semmit be. Tehát, hogy ez nincsen. Ez
7: mondjuk
6: nincsen.
7: Én eldobáltam a teljes zenekari lóvét ilyenkor régen, mikor még volt zenekarunk, meg ilyesmi, az kockázatos döntés.
8: Lányok bugyiába, vagy hol?
7: Igen.
8: Komolyan?
7: De nem úgy lányok bugyiába, azt is meséltem, de lehet, hogy pont nem voltál itt, hogy én vettem fel a zenekari gázsit a buli után, azt ott ragadtam a helyen, és egyszer csak belibbent egy lány csapat, hogy ők most ugye lánybúcsúznak, de gyűjtenek arra, hogy el tudjanak menni majd az ifjú pár, hogy hívják rá, Nász útra. Fogtam a lecsót, mondom, na akkor utazzatok, szevasztok!
6: Nem volt sok egy
7: személy, 400 000 forint
8: volt. Biztos mindenkinek őszinte volt a mosolya másnak.
7: Nagyon örültek neki, én nem örült, de én kifizettem nekik, tehát saját zsebből ezt kifizettem. Ez volt 15 évvel ezelőtt, akkor az a 400 000 forint az nem volt kevés pénz.
6: Az többet ért akkor ilyen.
7: Igen.
8: Hát Miró kocsmájában vannak ilyen arcok, akikről pontosan tudja, hogy ha elkezdenek piálni, akkor megvannak egész estére, mert ez az ember mindenkit meghív. Ha elkezd inni, mindenkit elkezd meghívni, és iszonyatos pénzeket hagyott. Tehát ő a legjobb vendég, ő iszik hármat, attól teljesen megfekszik, és oldal kezdve mindenkit leítat, úgyhogy ott hagy egy valagra való pénzt.
6: Jó, de jó, és nem is ő vissza meg,
8: nem
6: hanem
8: vissza
6: meghív.
8: Nem meg, hanem mindenkit meghív.
6: Hát, de ez jó tét, jó lelkű alkoholista.
8: Nagyon örülnek neki mindig.
6: Igen, azt mondja, hogy egyébként ez nem óvatosság, hanem a rutin nálad, Gyuli. Tehát ez tök jó, hogy ez hogyha itt hívod a taxit, elkezdesz vizetíni, ez nem tudatosság, ez már maga a rutin. Szóval, hogy nem hozunk kockázatot döntéseket, hány pontban jelentkezett? Ki hány pont? Te 6 pontban jelentkeztél. Hát akkor
8: mondjuk 3.
6: Te 3.
7: Hát 4 volt az, Júli, nem vagy 5 számolnám.
6: 4 vagy 5 a Laci.
8: Nem, részek vagyok.
6: Gyerekek, azért a kijelentetjük, hogy a stábunk nagy részének vannak alkohol problémái. Legalábbis jelentősen az életében ott van az alkohol. mondhatni. Talán Zsül leginkább abstinens. Tehát, hogy ő egyre föltette a kezét szolidaritásból. Siessetek, mert Zotyó nem bírja tartani a kezét, mint neki egy drúszáját. Számoltam most, hogy apámra mennyi igaz, 10-ből 11. Azt írja, hogy...
7: igazi profi.
6: Igen. Egyiknél se volt fent a kezem, pedig vártam, hát ha alkoholista leszek, Valéria. Egyébként jók a pontok tényleg, mert azért nagyjából ezek a jelek, hogy feszült vagy, hogy ingerült, hogy napközben is iszol már, hogy oda mész, ahol lehet inni. Nem, másként viselkedsz nagyon, állandóan az alkohol körül jár az eszed, tehát azért ez nem egy rossz történet.
8: Volt dolgotok egyébként már valaha életben, rokon, barát, aki így teljesen szétcsúszott piától?
6: Szerintem mindenkinek. Szerintem minden. Olyan biztos, szinten van, hogy baráti társaságban, családban, rokon. Nagyobb körben, barátoknál, akik küzdenek az alkohollal, persze. Persze.
7: A barátaim nem, mert ők nem alkoholisták, hiszen velem isznak.
8: Ugye? Nem vagy alkoholista.
7: Így van, de rokonban volt már, aki elhasalt ezen az úton.
6: Nem könnyű ezt végignézni azért. Tehát ez egy nehéz ügy.
7: Nem tudsz igazán segíteni, vagy nem tudsz segíteni. Mit mondasz?
6: Nem. Ugye, főleg ha azt mondja, hogy ő tudja magáról, hogy alkoholista, tudod. Az, ezzel kihúzza a méregfogát a dolognak. Mert onnantól kezdve már nem nincs mit mondanod.
8: Én egy időben nagyon mérges voltam rájuk.
6: Az alkoholistákra? Hát nyilván a családi vonás miatt,
8: igen,
6: persze.
8: Egy ilyen akaratgyenge embernek tartottam őket, akik egy elbújnak a világ meg a problémák elől a pia mögé, és felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ők annyit szoronganak, és annyit szenvedtek életükben.
6: Hát ezt jól mondod, hát erről van szó.
8: Hát erről van szó,
6: hát erről van szó.
8: Csak ezzel párhuzamosan tönkre leszel 3-4 másik ember életét.
6: Itt ez a nagyobb baj. Szóval itt ez a nagyobb baj, hogy a te életed az a te saját jogod. Csak az alkoholizmus az ugye az ahogy te is mondod, hogy az közvetlen környezetek, gyerekek, felnőttek, család, életét is traumatizálja nagyon durván. Ebben ez a leginkább, mert magadat pusztítod, hát sajnos
7: igen,
6: ez a te.
7: Igen, de az gyerekek mindent fölülír.
6: De a szülőnek végignézni, a gyereknek.
7: Nem kezdesz ezen gondolkodni.
6: Tessék?
7: Nem gondolkozol ezen alkoholistaként, hogy mit teszel tönkre magad körül.
8: Hát valószínűleg van egy pont, ahol eljutsz. Nyilván.
6: Ha le akarod tenni.
8: Hát volt belátás, de hát nem tudott vele mit kezdeni, vagy nem akart vele mit kezdeni.
7: Nem tud vele mit kezdeni, mert az alkoholfüggősége sokkal nagyobb annál, mint hogy lássa, hogy tönkre teszi a lányát, a feleségét, a környezetét.
8: Igen, csak a környezet meg egy csomószor így felmentést azt mondja, hogy de hát ő egy beteg ember, hát elmész a büdös francba.
7: Ja, tényleg az. Aha.
8: Hát értem, hogy az, igen, csak igen, neked mindenki más is beteg lesz tőle.
7: Megkeserítette az életedet. Jó, egészen addig úgyse fog elmenni elvonulva, amíg ő maga be nem látja. Tehát te hiába ráncigálod.
8: Ebből az apropóból választottam magamnak egy alkoholista férjet.
6: És mennyire szeretlek, hogy ezt így kimondod. Ez milyen őszinte vagy, Jubi. Hogy még a családi minták azért, hogy öröklődnek. Lökted el magadról, aztán megérkezett Miró, és megmutatta, mi az igazi ívás.
8: Hogy kell inni.
6: Hogy kell igazán inni, igen.
9: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő dobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Megnyitott az Agricorona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Agricorona Wine Garden a maiutazás.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Zala megyében keresse a Dinter és Admirál optikákat.
10: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
11: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
10: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
12: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinkadal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a hotelkapitány recepcióján.
13: Ha autóklíma, akkor is ódorklíma. Ne szenvedjen a nyári forróságban. Klímatöltés, javítás, fertőtlenítés és teljes körű átvizsgálás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze a kényelmet minden kilométeren. www.autoklimahevis.hu vagy www.odorklima.hu.
14: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
9: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. A Trend Optika csoport üzletei Zala megyében a Dinter és Admirál optikák. A Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Keresse ezt helyen a Kossuth út 30 szám alatt és Hévízen a Deák téri üzletházban.
8: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottak.
0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lezárták az Iskola utcát, parkolni sem lehet az ingatlanoknál, kardiológiai vizsgálatra várják a zalakomáriakat, ma is sok napsütés és 33 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Péntekig teljes szélességében lezárták az Iskola utcát. Az E.ON földkábeles hálózatot épít a területen, írja a ZAOL. A munkálatok miatt még az utcában élők sem hajthatnak be autóval az ingatlanukhoz, és parkolni sem tudnak az utcában, csak a gyalogos forgalmat engedélyezték. A munkálatok a tervek szerint péntek estig tartanak, addig kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét. A gyorshajtókra vadásztak a rendőrök Fonyód és Siófok vonzás körzetében. Múlt héten figyelték a somogyi egyenruhások a sebességhatárok betartását. Egy nap alatt több mint 10 000 autóst ellenőriztek, közülük pedig 155 sofőrrel szemben intézkedtek azért, mert a megengedetnél gyorsabban közlekedtek, írja a polisz.hu. A rendőrök most sem büntetni akartak, hanem megelőzni a baleseteket, hazánkban ugyanis még mindig a gyorshajtók okozzák a legtöbb közúti szerencsétlenséget. Zalakomárba érkezik ma az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusza. A Tavasz utcában az önkormányzati hivatal előtt parkol majd egészen késő délutánig, és kardiológiai szűrővizsgálatot, állapotfelmérést és életmódtanácsadást tartanak a rajta lévő szakemberek. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Nagykanizsai Dorottya Kórház. A poszt szerint a helyiek ingyen vehetnek részt a szűrésen és az állapotfelmérésen is. Aki kivizsgáltatná magát, annak a helyszínen regisztrálnia kell, és azt kérik mindenkitől, hogy a szűrésre vigye magával a tajkártyáját. A kórház posztja szerint érdemes kihasználni az ingyenes vizsgálat lehetőségét, hiszen egy korai diagnózis életmentő is lehet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri a csúcsát. A részletekről Fogter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük.
3: A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Napkel óránként 10-15 hulló csillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékony tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hulló csillagot meg tudunk figyelni.
2: Folytatódik a kánikula, ma estig térségünkben sok napsütés várható, felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani. A szél néhol megélénkül, de nagyon meleg lesz, 33 fokot mutatnak majd a hőmérők, este pedig 18-20 fokig hűl a levegő. A hétvégéig egyre melegebb napok jönnek, a napos száraz időben holnap 34, pénteken pedig 36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Záporok sehol nem hűsítenek majd minket, és erős lesz az UV-sugárzás, óvnunk kell a bőrünket a napon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Kijött egy kutatás, képzeljétek el, hogy nemzetközi összehasonlítás van arról, hogy a románok után a magyarok a legkényesebbek a személyes terükre. És ez a kutatás azt vizsgálta, hogy az elmúlt évben világszerte a különböző nációk mennyi távolságot hagynak egymás között, amikor beszélgetnek. És bejöttünk a második helyre, vagyis mi állunk a legtávolabb egymástól, amikor beszélgetünk.
2: Ha persze, a magyar nem fürdik,
3: Bali,
2: büdös
3: neked
2: arrébász.
1: Tessék?
3: Neked hány centi?
1: Hogy jön ez most ide? Kicsit konkrét ez a kérdés, nem értem. Ebből most mire asszociáltál? Azt mondják, hogy 100 centiméterre tágították a Covid miatt a személyes terüket az emberek. A magyaroknál ez 131 centiméter, tehát csak a románok állnak távolabb tőlünk, meg egymástól.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk valaki a 130-as sugarú körömbe.
1: Igen,
3: bejön, akkor én attól már rosszul érzem
1: te
3: magam.
1: Te akkor már attól rosszul érzed magad, igen.
2: Én benne
3: attól
2: vagyok.
3: Is kilép be.
1: És a magyarok nagyon távolságtartóak, tehát mi lettünk a második legtávolabb beszélgető embertípus, mondjuk az Unióban, nem tudom, lehet, hogy világszerte, ahol fölmérték, vagy megnézték az embereket. Ezért ilyen messze állunk egymástól a Covid miatt, de miért régen közelebb álltunk? Románia 140, Magyarország 171, Szaúd-Arábia a harmadik 127, tehát akkor ez egy nemzetközi.
2: Románok vagy 170-re
1: rá 140-re állnak a románok. 40. Mi 131 az átlagos méret.
2: Ki áll a legközelebb? Melyik nép a barátkozós? Nincs meg véletlenül a másik vége? Mert az is érdekes.
1: Ezen kutatás szerint a norvégok 104 centire állnak. Ti észrevetétek az elmúlt pár hónapban egy ismeretlen fickó egy aktatáskával bejött, húzott egy colstokot közétek fölírt valamit, majd elment? Ezt észrevetétek, hogy volt ilyen? Volt ilyen? Ti tapasztaltatok olyat, hogy colstokkal egy csávó lebért valamit?
3: Pedig azt gondolom egyébként, hogy minél északabbra mész, annál nagyobb ez a távolság, és minél lejjebb mész, minél délebbre mész, annál közelebb kerülnek egymáshoz az emberek. Néha egyébként van az az érzésem, van az a játék, tudjátok, amikor beleraknak egy ilyen felfújt buborékba, és akkor legurítanak a hegyen, hogy azért beszereznék egy olyat.
2: Tehát, hát főleg te BKV-zol, ott azért van meglepetés.
3: Van.
2: Messze, figyeljetek, a higiénia nincs benne ebben a sztoriban.
1: Szerintem ebben most Covid para van.
3: Mi?
1: Hogy messze állsz.
2: De mi a románok jobban Covid paráznak, mint mi?
1: Mert azt mondja, hogy a Covid óta nőtt meg a centi. Tehát ez előtte is volt egy szám.
3: Jó, akkor te világéletedben Covidos voltál, mert hogy te egyébként szerintem az egész tábból te utálod a legjobban, hogyha valaki közel megy hozzád.
1: Hát szerintem azt mindenki utálja. Hát ha bejönnek a személyes teredbe, és úgy beszélget valaki, hogy az arcát így benyomja a fejedbe, hát én attól meghalok. Hát miért kell? Miért nem tartsd tiszteletben?
3: Észrevettétek, hogy mindig az jön közel, akinek büdös a szája. Valamiért, hogy valahogy ez összefügg.
1: Valahogy ez összefügg. Tessék, Laci hozott egy mérőszalagot, leméri.
2: Várjál, a Julinak a melbimbójától kell mérni, vagy a...
3: Akkor ez kicsit előrébb lesz életem.
1: De figyelj, ezt miért nem érzed a patikába? Miért nem érzed a bevásárlóközpontban? Miért nem érzed a... Tehát mindenki a nyakadba liheg? Hol állnak a magyarok távol egymáshoz?
2: A Covid óta a sorbaállás egy picit javult.
3: Mennyi az?
1: Ez a 140 most. Javult a sorban állás, ott liheg a nyakadba.
2: De nem annyira liheg, régebben jobban
3: liheg. Kicsit közelebb
1: jövök. Ez nekem tök jó, ez a 140, ez tök jó. Én például mindenkitől nagyon szeretek. Én mindenkitől szeretek normális távolságba. Én nem megyek be az aurádba.
2: Nem, de nem a normálisba, te még annál jobban
1: távolabb állok.
2: Igen, igen. Te nem érzed jól magad, és elkezdesz így oldalra félrenézni. Ha közel megyek hozzá.
1: De azt gyűlölöm, hát azt szeretem. Az olyan, az behatolsz az intim terembe.
2: Igen. Elkezdesz hátrálni, és így elkezdesz oldalra nézni. Igen. Nagyon vicces vagy olyankor.
1: Jó, nagyon nem szeretem.
3: És vannak azok,
1: miért csinálják akik ezt
3: nem
1: ezek az emberek?
3: Ezeket a jeleket, és ahogy te lépsz hátra egyet, ő is jön közelebb.
1: Igen. Itt a korlát mindig megfog a teraszon engem. A múltkor már lógtam egy kézzel, mondom, közelebb jössz, azt is elengedem. Léci. De ezt nem érzed, nem? Igen. Sorban, patikában, ott jön, lihegnek a nyakadban.
4: Abszolút, így van, de amiben tapasztalom, a BKV-n abból a szempontból, hogy a párosüléseken egyedül ülnek az emberek, maga mellé a táskáját teszi, tehát azt utaztatja, és ha leülsz mellé, akkor azt nem veszi jó néven. Tehát ha azt mondod, hogy elnézést, leülhetnék, akkor van egy sóhaj, ami régen nem volt, mert természetes volt, hogy odaülsz,

0: vámpír. Igen.
1: Na
0: igen.
1: De ez szerintem összefüggésben van ezzel. Tehát, hogy vannak emberek, akiket szívesen közel engedek magamhoz, nem zavar az, hogyha ott liheg a nyakamba, és vannak olyanok, akiket egyszerűen már, tehát, hogy ha már megjelenik az ajtó.
0: Nevezd meg, hogy itt dolgozik? Férfi? Lány? Idős? Fiatal?
2: Férfi.
1: A Laci, te nem mondjad.
0: Most jobban nem hallott, hogy mit mondod.
2: Én is szoktál.
0: Lány, fiú, lány. Könyvelésen dolgozik? Fiú, lány? Na, ott sokat van a konyhában? Süt valamit?
3: A magas, aki korán jön be reggel?
0: Én nem tudom, én fel tudom venni a láthatatlant, én tudok olyan aurát csinálni, hogy ne jöjjön közelebb, láthatatlan nem tudok, nekem ez csak csomó technikám vagy, ezeket én hogy kerülöm el. Tehát, hogy én egy alá rájtő alakváltó román vagyok. Tehát el is tudok bújni, ha jön, láthatatlan is tudok lenni, és románkodva eltávolodok.
1: A gyerekeimtől hogy... tanultam ezt a kifejezést, hogy side eye. A side eye az, amikor így a szemed sarkából így lenézed a másikat. Neked ez valahogy nagyon megy.
0: Na most ne lényeg ebből a hírból is a lenéző, senkivel nem beszélő, korláton átlógó, csúnyán néző szociopata.
1: Most mondtad el magadról,
0: de miért kéne valakivel? De miért kéne valakivel beszélgetnem, akivel nem akarok? Nem én döntök a saját teremről és időmről és energiámról.
3: Hát na jó, de vannak olyanok, akikről nem tudsz dönteni, mert van egy üzleti megbeszélésed.
0: Ja, az van oké, az van.
3: Oké, tehát de ott is zavar, ha közel jön az az ember.
0: Igen, de az energiavámpír ahhoz megy közel, és azt szívja, aki engedi, hogy szívja. Ezek a vámpírok megérzik, de ha te lezárod magad, akkor nem tud mit szívni, és nem fog rád tapadni. Az energiavámpír oda megy, ahol kap energiát. De ő megérzi, ha nem kap tőled energiát. Rólam nem, hozzám nem jön oda, hanem egy falnak megy 5 méterre tőle.
3: Lepattan, érted?
0: Már amikor jön, tudom, hogy azért jön, de abban a pillanatban zárok, és láthatatlanná válok. Alakváltó román gyíkként arrébb megyek.
1: Hogy nem csak idegen emberekkel, hanem a saját kollégáiddal is van, hogy ugyanígy vagy. Tehát tök érdekes, hogy...
0: Na, ne várj, ne én kerüljek fókuszba a hír kapcsán, jól légy szíves, ne az legyen, hogy megint én vagyok a szociopata.
1: Én téged nagyon szeretlek, Balázs, de például, ha te ülsz bent a szerkesztőségben...
0: Igen.
1: Akkor olyan,
0: na figyelj,
1: olyan ne, kicsit nem, olyan fagyos a levegő, akkor, amikor... Te...
3: Mert annyira lezársz, hogy ne legyetek, ott nem megy át
1: amikor
3: semmi.
1: Belépek a szerkesztőségbe, ha a Zsűr, vagy mondjuk a Feri, vagy a Laci, vagy az Anna, akkor olyan melegség van, de ha akkor...
3: Te mint egy jégszikla ülsz be, megfagy a levegőt tőle.
0: Júj, de jó.
1: Akkor úgy bemegyek, és akkor ugye egy időzőnek...
0: Ez a saját fagyásotok.
1: Lehet, hogy a nagyságottól...
0: Ezzel nekem nincs dolgom.
1: Ja.
0: Ez a ti munkátok jaj, magatokkal, de... amit én visszatükrözök rátok. Ezzel nem én, arról nem tehetek, hogy fagytok a közelben. Ezzel nem tudok mit csinálni. El kéne végezni a belső munkát.
1: Annyira érdekes, hogy azt mondja, hogy nem sosem értem. Az ő készülékével van a probléma, hanem mindenki
0: más. Tényleg 15 év után derül, hogy bemegyek az irodába, és megfagy. Te is megfagysz vele?
3: Persze, hogy mindenkinek
0: fagy, rohadtaljas kenyedék.
3: Nézd meg, van egy jó beszélgetés bent a Lacival, dumcsizunk érted, ott van még a Juli, Anna, bejössz,
1: beáll a csönd.
3: Vége.
0: Akkor a getvadékok vagytok.
3: Eljött az idő 15 év után, hogy ezt elmondjuk neked.
0: Te is lefagysz tőlem, Zsűr?
3: Rettenetesen.
0: Te is lefagysz tőlem?
3: Hát beszélni nem bírsz. Azt mondja, hogy
0: egy alakváltó román leszek. Láthatatlanul fogok berománkodni hozzátok, úgyhogy nem veszitek észre, hogy már ott vagyok az asztalt, és kihallgatom a beszélgetéseteket, hogy mit mondtok.
3: Eddig, ha tudnád.
1: Anna, kivel szólnál ez a... legszívesebben egy liftbe?
0: Kevin Costnerrel.
3: Nem téged kérdeztünk, Jugi.
1: A stábból. Ferivel.
3: Köszönöm, kicsi.
1: Menj a francba! Azt hittem vele.
0: Nem, a Feri meg az Anna nagyon összetrécsel. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon trécselnek.
1: Téged is nagyon szeretlek, de hát ha a liftről van, szakul
3: akkor
1: inkább Feri.
3: Tudod, ha már tovább gondoljuk.
1: És kivel a legkevésbé? Balázsra valóban egy picit nehezebb, de én tiszteletbe tartom. De én tiszteletbe tartom.
3: Ezt meg a liftét sarkába is nem érnétünk csak egy méter.
0: Ez a ti munkátok.
1: Nem. Én tiszteletbe tartom. Tehát egy ideig mondom azt, hogy nincs reakció. Egy ideig mondom, és egy idő után azt mondom, hogy rendben van,
0: gyerekek,
1: értem a
0: jelenet. Én a nagy egészre látok rá, én a sok kicsit persze, nem látom. Nem, a nagy egészet, tudom, én a nagy egészet nézem.
1: A pici apró részletekben...
3: Nem, te valóban nagyon messzire nézel, és azt, ami itt van, azt te sosem ezen. veszed észre. Ez a különbség, nem a nagy egészet nézed.
0: Rájöttem, hogy még nem értetek engem igazán.
4: Dehogy
1: nem. De nem ezért vagy elég rá 15 év.
0: 15 év sem volt, hogy igazán megismerjetek.
4: De
3: nem,
4: abszolút.
3: De nagyon jól ismerünk. Nagyon jól. Nem érdekelünk téged. Ennyi, ennyi a titok.
4: Nem vagyunk elég izgalmasak a számodra. Vagy nagyon fárasztóak vagyunk sokszor.
1: Tehát fárasztóak vagyunk? Most mondd meg, Balázs.

0: ezek után boha borzasztóan. Jöttök itt mindenféle hülye ilyen, abszolút ilyen földi, ilyen hétköznapi,
1: nincs ebből problémánk.
0: Csupli dolgokkal, ahelyett, hogy rálátnátok az egészre, és az a nagy egészre.
2: Milyen nehéz lett megvilágosodva itt a porni.
0: Nem is ért komoly, hogy tudtok így élni? Hát ez az egész, amit itt csináltok, ezt életnek hívjátok, Jézusom. Ez egy én nem is akarnám ezt tovább csinálni a ti életekben. Igen. Jó, szóval akkor legyek egy lazább főnök.
2: Te laza főnök vagy.
0: Jó, 10-kor bemegyek, mondjak egy viccet. Hogy tudok lelazulni akkor? Hogy mivel tudnám oldani a szorongásodokat?
3: Személyes érdeklődés. Például, hogy jó. Rákérdezel dolgokat.
0: Oké, ezt most gyakorlom.
2: Ülj oda a mellém, és néha cirogass meg az arcom.
0: Jó, és kérdezem meg, hogy vagy?
2: Például.
3: Igen,
0: de ha nem érdekel, akkor miért kérdezem?
3: Mert a kollégád.
1: Igen.
0: De érdekel? Jó, megkérdezem. Most én, aki letettem a követ, én nem, engem nem érdekel, hogy hogy van?
3: Nem, mert az egy dolog volt, hogy úgy is ott voltál. A személyes napi érdeklődés. Fáj-e a fejed ma, Juli? Ugye Julinak sűrűn fáj a fejed. Tessék, egy ilyet próbáld meg. Hogy van a kutyád, Juli?
0: Van kutyád.
1: Na, és akkor erről beszélünk.
0: Basszus, ez most tökéletesen meglepődött. Ja, tényleg, a múltkor mondtad, hogy sétáltál a két kis kuvasszal valahova. Hát most érted a két kis szőrt.
2: Hát láttad is, hogy szerencsét, de hát be is hoztam egyszer ide.
0: Volt itt a kutyád.
1: Igen. Zokni.
2: Zokni. Jó,
1: hát itt volt benne.
0: Zokni. Basszus, én nekem ezek tényleg tök új info. Nem hiszem el, komolyan a románok állnak legtávolabb egymást, és ebből a hívből se élünk a legrosszabb
2: létet. Illetve kiderül, hogy volt egy agyvérzésem, sok-sok
0: kaptam
2: évvel
0: kaptam egy sztrókot, meg agyvérzésem van.
2: Ez olyan, mint amikor erőlteted magad arra, hogy legyen minden este szex, hogy lehet, hogyha azt csinálnád, hogy minden nap egy picit odafordulsz felénk, egy kicsit megszeretgetsz, úgy, hogy mi szeretgetünk téged, akkor így ráállnál, és egészen más energiák jönnek
0: be. Oké, hétfőtől ez a Balázs jön. Jó?
2: Jó. A szeretgetős.
0: A megkérdezi, hogy vagytok, és odafigyel, és nagyon kérdez. Jó?
3: El tudom képzelni, meddig bírod majd.
2: Jó, vasárnap emlékeztessek rá.
0: Vasárnap licidom, így esemes, hogy mit ígérte. Valahogy odakanyarodtunk, hogy a kollégák kidobtak magukból, ez van, gyerekek, halljátok, hát ez a sorsom.
2: Zsűr fogalmazta meg tűpontosan, hogy tulajdonképpen nem ütjük meg az inger küszöbet.
3: Így. És nem, egy nagyon jó definíció
0: nem értetek
3: is
0: engem igazán.
3: Rólam, te, rólad, te vagy a jégcsap, aki gyertyának képzeli magát.
0: Nem képzelem magam. Nem, akkor képzelném magam gyertyának, ha eljátszanám, hogy érdekel, de hogy, mert akkor azt meg akarnám mutatni, de nem játszom el, hogy érdekel. Tehát,
2: nem,
0: hogy
2: de
0: nincs.
2: Hogy mi azt hiszük, hogy...
0: Nem, nincs bennem képmutatás. Szerintem tök őszintén csinálom a nem érdeklődést.
3: Az igaz.
0: Melyik a jobb, egy őszintén nem érdeklődő, vagy egy álszenten érdeklődő?
2: Így is úgy is szar, úgyhogy teljesen minden.
0: Szerintem az ő... Szóval nem, nekem a nagy egészre kell rálátnom. És az...
3: Tudjuk, neked küldetésed van.
0: Fontos, nem? Fontos azt
4: néha
0: látni.
4: Néha azért jól esne, hogyha érdekel. Látnám azt, hogy érdeklődés van benned.
0: Ez hétfőtől. Hagyj egy kis időt, Zsűl. Ez hétfőtől. Tehát jól esne, ha érdeklődnék irántad. Jó, figyeld a hétfő reggel. Jó?
3: Jó? Figyeld és várd.
0: Jó, és légy, 7 órakor mondd el a tapasztalatot. Várja, fölírom a naplóba. Ébresztő óra.
3: Ma érdeklődik.
0: Hétfőn új napban jegyezd föl a Google határidő napló, menj oda, Zsűlhöz kérdezd meg, hogy
2: van.
0: Gyerekek, felnőtt emberek vagytok, hát oldjátok meg. Szóval. Gyerekek, ez nem egy érted, ez nem kis dadóvó.
2: Keresetek magatoknak más barátokat.
0: Lenyomjuk,
3: de már ez egy
0: menjetek haza, és legyetek a
2: barátaitok. Nem haverkodunk.
0: Érted, felnőtt normális emberek vagytok, oldjátok meg a problémáitok.
3: De barátaidra
0: figyelsz? Nekem erre nincs idő. Sokat, persze.
3: Sokat?
0: Igen.
2: Hogy nem kerültünk be ebbe a belső körbe?
3: Hát, oda csak születni lehet.
0: Igen, de hogy azért tulajdonképpen a mi stábunkra azért az jellemző, hogy senki igazán senkivel nem lett barát.
2: A francokat.
0: Nem. Tényleg?
3: Hát nem tudsz róla, nem veszed észre.
0: Az én barátság viszonyomban, amit én valóban barátságnak hívok, azt nem látom köztetek se, hogy barátok lennétek valóban.
2: De
0: hogy sok hétvégi
2: program,
0: együttmozgás, közös programok, való a barátság lényege azért az, hogy közös élmény és közös tapasztalás.
3: Próbálkoztunk, csak valaki mindig szétrolkodta.
0: Nem velem, de várjál, nem velem úgy, hogy te mondjuk a Lacival, te a Zsüllel, Zsüll az Annával, Anna a Ferivel. Érted, most nem az a csapatstábra beszélek, hanem arról beszélek, hogy viszonyokban nincs az, hogy te moziba mennél az Annával, nincs, hogy a Feri elmenne egyet motorozni a Lacival, kirándulni a Zsüllel, a Laci elmenne a Zsüllel, te elmennél a Vikivel, tehát hogy valójában...
3: Már nincs barátság ki.
0: Na de értitek?
2: Nem ismétlem önmagam, én nekem mindenkivel bensőségesebb a viszonyom, mint vele.
0: Az oké, de az persze, nálam nem nehéz bensőségesebb viszonyba kerülni.
3: A nullánál minden több.
0: Tehát ezt én megértem, de hogy azért tök érdekes, hogy ez nem alakult ki. 15 éve együtt vagyunk, de senki senkivel nem lett barát. Tehát oké, hogy én a jégcsap és az antiszoc és a pszichopata.
3: Jó,
0: ezt abszolút értem, aki full ADHD is, de hogy azért ez köztetek sem alakult.
3: Mert
0: fura
3: nincs
0: módon.
3: Már a felnőttkori barátság.
0: De miért lehetne?
3: Nagyon ritkán alakult ki.
0: Hát de ennek az elődje az 15 év, hát akkor azért 30-35 éves emberek voltatok.
2: Igen,
0: szóval, hogy
2: az elmúlt 15 évben lehetett volna találni alkalmat rá. Szóval voltak próbálkozások.
3: Igen, keresgéltünk, voltak.
0: Anya, én ezt már az elején átláttam, te 15 éve reménykedtek. Ez a csapat.
3: Ezekkel.
0: Nagyon nagy só lehet nálatok egy csapatépítő. Ráadásul, bocsánat. Bocsánat, kiszervezett március vagy április a csapatépítő?
2: Na hát márciusra vagy áprilisra.
0: Na, van írva a dátumban. Kiszervezte, kérem mondják a neveket. Kiszervezte.
3: Az de most elsőt, végre.
0: Hányat, nem az első.
3: Hányat gründoltunk
0: hogy
3: mi
0: hívják
3: össze?
0: Hívják azt az embert, aki hányat csapatépítőt
3: és
0: szervezett
3: miért
0: a stábnak?
3: Szervezte a Sebestyén Balázs?
0: Mi a monogramja?
3: SB, de miért?
2: Te voltál Balázs, köszönjük
3: De miért
2: szépen.
3: Szervezett SB csapatépítőt? Mert olyan nyomás volt az összefogott emberi brigádból, akik mi vagyunk rajtad kívül, Balázs, hogy végre be...
2: Szívesen jössz erre a csapatépítőre?
0: Nem. Én szerveztem.
2: Tudom, hát azt tudom, de szívesen jössz erre?
0: Erre nagyon, mert látni fogom az arcotokat valami közben.
2: Úristen, mit csinálunk?
0: Szívni fogtok, és ezek után duplán.
2: Kell hozzászóltál, mit csinálunk?
0: Ne reménykedj, Juli. Pokrosz lesz rajtad, semmit nem fogsz érezni. Jó helyre megyünk, jó lesz. De most egy picit ezt most azért dübből felturbozottam.
3: Most kaptok csapatépítőket?
0: Na most megkapjátok.
2: Valahol nagyon felmászik.
0: Jó, tehát ennyit az én ADHD és antiszoci létemről.
3: De 15 év alatt az első szívem, hát ne ezen.
0: Minden évbe kellene?
2: Hát szerintem igen.
0: De ki vagyok én, az apukátok? Mi vagyok én, Pesti műsor? Hát menjetek, azt kiránduljatok, akivel akartok.
2: De amikor egy kicsit többet megtudsz rólam.
0: Igen. Minden tudok rólad, Juli.
3: De azt se tudtad, hogy kutyája van. Könyörgöm.
0: De az nem fontos.
3: Dehogy
0: nem. Miért fontos, hogy kutyád van? Dehogy fontos. Lehetne macskád is, hogy borzod. Nem az a lényeg. Mindegy, hogy van-e kutyád, vagy nincs. Én teljesen én látlak téged, hogy te mi vagy. Miben vagy? Mit csinálsz? Mi a baj?
2: Hát mert elmondom a
0: nem, mert érzem.
2: Minden nyomoromat.
5: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Zalai vállalkozók segítségét kérik a rászoruló gyerekek iskola kezdéséhez. Új iszaplerakó épülhet Keszthelyen. Ma is folytatódik a meleg napos nyári idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A héten véget ér az Egy táska esély elnevezésű jótékonysági program, amelyet a Zalavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett. Az a céljuk, hogy segítsék a pályaválasztás előtt álló gyermekvédelmi gondoskodásban élő diákok iskola kezdését, ezért a zalai vállalkozóktól és munkaszervezetektől várnak tanszerekkel megtöltött iskolatáskákat, kifejezetten a 6., 7. és 8. osztályos gyerekek számára. Ez olvasható a Zalavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, ahol a szükséges tanszerek listája is megtalálható. Az iskolatáskákat péntekig lehet leadni Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben vagy Zalaszentgróton a kamara ügyfélszolgálati irodáiban. Tavaly 51 gyereknek segítettek az adományozók. Eltűnhet az iszap a keszthelyi strandokról, legalábbis ezen dolgozik a város. A polgármester a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be arról, hogy évek óta komoly gondot okoz a Keszthely környéki partszakaszon felgyűlő iszap. A strandok rendbetételéhez most egy új iszaplerakót jelölnének ki, hogy mielőbb elkezdődhessen a kotrás. Tóth Gergely arról is beszélt, hogy az új iszaplerakó kialakítása nem lesz egyszerű, ugyanis először egy csővezetéket kell építeni, amely egy forgalmas út alatt vagy felett juttatná el a kikotort iszapot a lerakóhoz. Így nem kellene teherautókkal fuvarozni az anyagot, ami rengeteg pluszforgalmat, zajt és kiadást jelent a városnak. A kiszemelt területek még nincsenek önkormányzati tulajdonban, ez is nehezíti a munkát, és az is, hogy engedélyekre és tervekre van szükség. A városvezető szerint az előkészületek már zajlanak, az újabb fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztat majd minket. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást adnak a gazdálkodóknak, ezt mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések minél nagyobb területre legyen elvégezve, ami alapján meghatározásra kerülnek a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Egyre melegebb napok jönnek, estig sok napsütésben bízhatunk, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. Napközben Zalavár megyében 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 18-20 fok valószínű. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk, a jelenlegi előrejelzések szerint vasárnapig sok napsütésben bízhatunk, és napról napra melegebb lesz, holnap 34, pénteken 36, hétvégén pedig 37-38 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Bedőlt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Nagyon érdekes kutatás. Szeretjük a kutatásokat, ugye? Szeretjük a kutatásokat?
6: De angol tudósok, akkor nagyon.
5: Tudományos magyarázata van annak, hogy a férfiak sokszor miért nem találnak dolgokat a lakásban, akkor sem, ha ott van előttük. Az amerikaiak rájöttek, hogy évente összesen 2,5 napot töltenek eltűnt dolgok felkutatásával. Negyedük hetente kétszer nem találja a lakás vagy a kocsi kulcsát. A megkérdezettek fele azt állítja, hogy köddé vált tárgyak miatt rendszeresen elkésik a munkahelyéről vagy az iskolából. Derült ki egyébként egy felmérésből. További érdekes megállapítás, a leggyakrabban köddé vált tárgyak a távirányító, a kulcs, a kocsi kulcs, a szemüveg, a cipő, a pénztárca és az ehhez hasonló háztartásbeli dolgok. És azt mondja egyébként, egy édesanyja szerint azt mondja, hogy ez nem a tanult tulajdonság a férfiaknál, hanem egyszerűen így születnek. Feltöltött a TikTokra egy videót, ami azt bizonyítja, hogy a néhány éves kisfia Hank nem találja a kabátját, pedig ott van az orra előtt, és az anyuka rámutat arra, hogy nézd meg, itt van, de a kisfiú akkor sem találja meg, pedig felfelé néz a kabátra. És azt mondja, hogy ez a férfiaknál létező probléma, hogy ott van az orrunk előtt, de mi nem találjuk.
7: Például a klitoris, ugye? Azt már... évtizedek óta keresetek.
5: Igen.
7: Barátod, látszik, meg... nem is értik, miről beszélek. Mi?
5: Keresem ezt a szót, várjál, beütöm, megnézem, mit mond erről a bakos. De nem, tényleg, szóval, hogy ez hogy van? Hogy nekem erről van egy nagyon egyszerű meggyőződésem, de hogy ez nem egyenlő a tudományos meggyőződésemről. Azt mondja, hogy a nők jobbak a férfiaknál, és hogy a férfiak nehezen találják meg a szemük előtt lévő dolgokat, mert úgy fejlődtek, hogy védelmezők és vadászok legyenek, és céltudatosan közelítik meg a feladatot, míg a nők sokkal jobban működik az agyuk, és megtalálják ezeket a dolgokat. Hát kikérem ezt magamnak.
6: Mert ez nem így van.
5: Ez nem így van.
7: Milyen vadász az, ami nem látja a szarvast?
6: Nem, mert nem az a lényeg, nem a szarvas a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt egy nő írta, mert ti tesztek el mindent.
5: De ez egyébként most tényleg így van, vagy mi nem látjuk?
6: Nem, tényleg így van.
5: Elpakolja?
6: Elpakolja, leteszed. Tegnap este tévétávirányító. Oké? Okay? Hazamentem este. Mondom, gyerünk, megnézzünk valamit a tévében.
5: Te öreg boomer.
7: Azt akartam mondani.
5: Bekapcsoljuk a tévét, megnézzük, mit mond a híradó.
6: Nem ez a lényeg.
5: Ja, bocsánat.
6: Oké. Okay. Jó, ezt tudtuk eddig is az öreg boomer. Tudtam, hogy a tévé távirányítót a konyha szekrényre tettem el.
5: Igen?
6: Oké?
7: Okay? És hova tetted a konyha szekrényt?
6: Visz, az sehova, az ott van a helyén. Oké? Okay? A béka nem visszatette a helyére? Érted? Nem én vagyok a hülye. 10 percig kerestem. Mondjuk nálunk minden így van, hogy ő tud mindig mindent. És ez is egy csapda. Érted? Mert ők megjegyzik, hogy mit hova tesznek.
7: Azt, amit... Az a csapda, hogy a feleséged visszarakta a távirányítót.
5: Igen, a helyére.
6: Igen.
5: Micsoda csapda.
7: Hallod? Fú! Nagyon nehéz lehet túljárni az eszedet.
6: Mert én letettem egy helyre, és tudtam, hogy ott hagytam. Ott kerestem, mit csinált, úgyhogy ez egy rossz kutatás, ezzel nem értek egyet.
5: Igen, egyébként szerintem is a nők pakolják el, de azt mondják az emberi vizsgálatok, hogy amikor a férfiak koncentrálnak, az agy egy területére összpontosítják az aktivitást, ezzel szemben a nők változatosabban használják az agyukat.
7: Ami az emésztés valószínűleg.
5: És hogy ezért a nők sokkal jobban fiziológiailag különbözik a perifériás látásuk, és hamarabb észreveszik. Egyébként tényleg van olyan élmény, hogy ott van előtted, és nem látod, basszus, ilyen élményem nekem is van. És valaki rámutat, és akkor veszed észre, hogy ez mindez ideig itt volt, nem lehet. Az ott valószínűleg teleportált az a snuszkulcs.
6: Nem, azt szerintem oda tette a Viki.
5: Hm? Hogy elrakta előled.
6: Hát persze, és ő visszatette oda.
5: De miért van a nőkben ez a kényszeres, mindent tegyünk vissza a helyére dolog?
7: Nem értem, miért néztek rám egyáltalán. Nem ők biztosan, hogy nő vagyok. Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy én káoszban élek sokszor, de mindennek tudom, hogy hol hagytam, tehát van egy ilyen emléklenyomatom.
5: De akkor te is pasi vagy, igen.
7: Kicsit sajnos, igen. A másik meg az, hogy nálunk a férjem ugye mérnök, és azokban azért van egy kis kényszeresség a rendnek a megtartásával kapcsolatban, és ő is azért szereti, hogy ez így helyére kerül minden. Viszont én nem érzem, tehát hogy én átláthatónak, én nagyon hamar megtalálok bármit, ez így van. Tehát, hogy...
5: De átlátsz a káoszon.
7: Átlátsz.
5: Igen, tudod, igen. Hogy odaraktad. De a nők nagy többsége azért kényszeres rendrakó. Ezt észrevettétek? Azért ez így van.
7: Nem tartom velük a kapcsolatot. Nem tudod működni.
5: Tehát, hogy ne elrak mindent, és te tudod, hogy hova tetted le a kulcsodat. Te tudod, hogy hova tetted a cipődet. Tudod, hogy hol van a lakásban a pulóvered, a kabátod, a távirányt. De biztos, hogy nem ott lesz. De én nem keresem a helyén. Mert tudom, hogy nem ott volt utoljára.
6: Igen, mert elpakoltok, elrakjátok, eldugjátok. Nem is elrakjátok, eldugjátok előlünk.
5: Minden. Mindent. Igen.
7: Hát ezért, ugye ezért hordjuk a nadrágjainkat is, meg minden. De na jó, ez most
5: De te akkor inkább pasisan vagy szocializálva. Tehát
7: én
5: akkor
7: nem vagyok szocializálva. Szerintem ez csak simán az ADHD-nek az egyik tünete. A másik pedig az, hogy én azért nagyon keveset vagyok otthon. Tehát, hogy amikor otthon vagyok, akkor ezt maximálisan kihasználom, és tönkreteszem az otthonomat, aztán eljövök otthonról.
5: De akkor nálatok pont fordítva van. Tehát a férjed a mániákus rendrakó, mert ő meg mérnök, és precíz, és pontos.
7: Precíz, és nagyon zavarja az, hogy én élek. És ugye az van, hogy...
5: Kényszeres rendrakó.
7: Hát
5: egy kicsit.
7: Igen, inkább az, hogy ő nem érzi jól magát abban, amikor nem minden így egyértelmű. Aha. De ez nyilván ezért van, mert...
5: De ez zsák és a foltja. Tehát te, aki a káosz hozod, ő, aki megcsinálja. Ez egy
7: nem
5: tök jó.
7: Nem vagyok hülye, érted? De nem vagyok azt, hogy nagyobb tazmán ördöggel, mint én vagyok.
5: Érted? Igen, nem állsz össze még egy ADHD-ssel, érted? Hogy beállsz egy mérnökkel, aki viszont igen. Rendet csinál utánad. Ez nagyon jó.
7: Viszont van egy nagyon érdekes kérdés, hogy szoktak arról beszélni, hogy a nők az autójukkal szemben tiszteletlenebbek, és a lakásukkal meg tiszteletteljesebbek. Tehát, hogy az autóban nem tartják a rendet.
6: Mert az nekünk a saját felségterületünk, tudod?
5: A Vikinek olyan patek az autója.
7: Az asszony, mi van?
6: Nem biciklivel jár, de az övét például tök rendetlen. Az mondjuk az enyém is. Kicsit.
7: Egy hajléktalan szállóra kinézőt, az ilyen árvíval jár.
6: Itt van, meg tessék. Ki teszi a tévé távirányítót a tévé mellé? Táv irányító. Hát
5: persze.
6: Messze,
5: annak
6: nem?
5: A kanapé mögött, a hűtőszekrényben, a mosogatógép mellett.
7: Ott van a fáim között. Ott van.
5: Viszonylagosan rendet tartok asztalomon.
6: Megvan?
5: Hogy eltűnt a borotvám, meg eltűnt egy csomó dolog onnan. Igen. Észrevettem. Igen. Följegyeztétek a hajónapról, hogy szóltam.
6: Úgy van.
5: Milyenek a nők? Juli küld egy SMS, most írtam a Julira, hogy hozzá nekem egy borotvát, meg egy borotva habot. Ma, hogy álljon meg, amikor jön be idefele. A székem mögött van egy doboz. abban van a szakányírót, meg a hajvaxod. Meg talán még valami. Pénteken adtam volna vissza, kíváncsi voltam, mennyi rán tűnt volna fel, hogy kezdenek eltűnni a cuccaid. Így is kell még a borotva, meg a hamet. Ilyenek a nők, érted?
7: Ez személyes. Nem, ez nem a nők, ez egy személyes támadás volt. Igen, ez konkrétan neked szólt.
5: Eldugta, hogy észreveszem-e. Hát ezen megőrülsz, de ennyire rendetlen vagyok, gyerekek.
8: Együtt beszéltük meg a Julival. Köszi, Juli, hogy megírtad. Pakolgattam az asztalodon. Éppen rendet csináltam. Egy akkurátos kis...
5: Ott van a borotvám. Hát ez... Laci, nem ér aztán intim helyekre bedugni?
8: Azt mondta, hogy arra kíváncsi, hogy mikor fog föltűnni. És de... mondtam, hogy adom, Juli.
5: Mm-hmm. És elrakjátok.
7: És vajon kikezeli a házi pénztár?
5: És elraktátok tényleg egy dobozba?
8: Abszolút. Mondta, ez egy teszt. Legyen ez teszt. Teszt üzemmódva.
7: Én a retikülőt tartom hírem.
5: Nem. Nem jó a hírem, basszus.
6: De miért nem lehet ott hagyni? Mit zavar az bennetek?
5: Nem, valószínűleg olyan kupi van az asztalom, hogy már zavarja. Ebben igazuk van. Nagy, tényleg nagyon nagy kupi van.
7: Ez a te asztalod, az a nagy csicskító asztalod?
5: Az az én irodám.
6: Itt minden az övé.
5: Az a rádió is az enyém. Hát te is az enyém vagy.
6: Megvettelek.
7: Tudnád egy kicsit morgósabban mondani,
5: meg vagy lassabban. Véve. De mondjátok meg például, a nők miért csinálják azt, hogy azt a kabátot, amit felveszel, vagy azt a cipőt, amit otthon felveszel, és lerakod egy annak kijelölt helyre, egy gumiszőnyegre a lakás, amikor bejössz, elpakolják. Nálunk van egy gumiszőnyeg.
7: Ott tartjátok a kabátokat?
5: Nem.
6: Utcai ruhában nem lehet az ágyra ülni.
7: Ez nagyon helyes. Ez nagyon helyes.
5: Hát, micsoda? Micsoda az mi az, hogy helyes?
6: Hogy lenne már helyes?
7: Utcai ruhában nem szabad az ágyra ülni.
6: Miért? Mi bajod lesz?
5: Azért, feküdni is tehát, lehet a kanapén.
7: Azért, mert te csak a saját székeden ülsz itt is, meg gondolom ott a kocsiban, aztán cső, ennyi, de hát vannak emberek, akik találkoznak mások segével is különböző helyeken.
8: Tömegközlekedés például.
7: Tömegközlekedés, hajléktalan vizelet, stb.
5: Okay, de te az a nő vagy, aki elrakod azt a cipőt, amiről tudod, hogy délután felveszem, amikor viszem edzésre a gyereket?
7: Nem, mert az én férjem az a férfi, aki egyszerre egy cipőt hord, és egyetlen egy kabátot engedélyezett. Tehát, hogy egy kabát gyűlölő. Gyakorlatilag, ha kabátot vesz, az azt jelenti, hogy már valamilyen végstádium betegsége van éppen, és így nincsen sok hátra. Tehát, hogy nincsen ez a sokfajta holmi, nem ez a kapitalista szarság van.
5: Igen. Ami az, mi már cipőt veszünk csizmát a gyereknek, amikor féláron van.
7: Nincs ilyen cipőszomelié, aki ott áll, hogy ma miért kíván a talpacskája, Sebestyén úr?
5: Na de várjál.
7: Köszönjük, hogy már lehetünk a napon, Sebestyén úr.
5: Na de várjál, de abban mi az értelem, hogy elrakni azt a kabátot, amit felveszek?
6: A szennyes tartóba nem teszed bele a szennyesedet.
7: Azt még felveszed?
6: Nem, ráteszed a tetejére, hiszen az a neve, hogy szennyes tartó. Érted? Ott a helye.
5: Tehát rá a tetejére. Na, ezt az érvet még nem hallottam, de ez lenyúlom.
7: Szóval a biciklit mire használod akkor?
6: Semmi, nincs olyanunk, Hero.
7: Jaj, értem. De amúgy van ilyen hiperfókusz nálam is, amikor megunom az egészet, és akkor azonnal ilyen elemi csapást kell mérni a háztartásra, és akkor meg olyan takarítás jön, tudod, mint hogyha tényleg az ANTS perceken belül megérkezne, és akkor így emeld fel a beépített szekrényt, amíg szépen vagyunk, tudod, ez a szintű dolog, és akkor utána van egy megnyugvás, közben van önutálat, gyűlölet, düh, minden így halmozódik fel.
8: Fázisokon, ahogy átmész, igen.
7: Igen, és a végén viszont biztos, hogy úgy megy ki a hiperfókusz, hogy ott hagyom a felmosót így a sarokban. Tudod, a vízzel együtt. Hogy a víz, hogy
5: Isten, kicsit, mi így, nagyon egyformák vagyunk.
7: Hogy kicsit így rohadjon meg a sarokban, igen. És utána 4 héttel később, jaj, basszus.
5: Ugyanez.
7: Mi ez? Milyen típusú gomba ez itt?
5: Igen. Most kitakarítom a garást. Ha besöprődött néhány levél, kitakarítom, és a garázs felé, telefon, jaj, de érdekes, megszólal. Férjem kényszeresen rakó, kedvencem, mikor átrendezi a konyhát, majd amikor valamit nem találok, megjegyzi, hogy többet kellene a konyhában tartózkodnom.
6: De szép szúrás.
5: A feleségem minden alkalommal az összes kabátot elteszi a bejárati ajtó melletti kabát fogasról a szekrénybe. Itt van.
6: Na,
5: hát
6: itt ezt van. Mondom, hogy kabát, hát ezt mondom. Fogas, hát így hívják, ott a helye.
5: Akkor is, ha rendszeresen hordom. Mi az anyámért kell elrakni a szekrénybe? Az egy kabát, fogas, az a dolga, hogy azon legyenek a kabátok. Nem kell bemenni a szekrénybe, érte? Ez igaz? De ez így van, a nők, míg a fogasról is elrakják a kabátot.
7: Hát,
5: van fogasotok?
7: Jobb, ha nem jöttök át hozzá. Ezt szeretném mondani. Az van, hogy vettünk olyan, tudjátok, azt az akasztót, amit az ajtóra rá tudod tenni, és akkor az ajtóra tudod felakasztani, és akkor amit hordasz, az csak az ajtóra akasztod fel.
5: Jó, de jó, szeretnék egy ilyet.
7: Nagyon jó. Annyi, hogy szétveri az ajtódat, mint az állat, tehát ajtócsere, de amúgy nagyon-nagyon kényelmes, plusz nem érél a gyerek, úgyhogy nem tudja kivenni a zsebedből az illegális dolgokat, amik benne vannak. májkrém.
6: Milyen illegális dolgokat hordasz a zsebedbe?
7: Bármilyen. Igazából csak az van, hogy a gyerekem így nagyon szereti kiforgatni a zsebeimet, és hogy van az, amikor indulnál, és nincs benne semmi, tudod, épp egy Barbie házban pihen a sluszkulcsod, vagy ami hasonló, az ezek fontos dolgok. Neked vannak szolgáid otthon, nem?
5: Tehát, hogy több is. Csádból, Namíbiáról, Tűzföldről, mindenhonnan hozunk.
6: Mindennek van egy felelőse.
5: Mindennek van egy felelőse, így van.
7: Nincs egy ilyen kis, tudom, középkorú asszony, aki meg tudná oldani ezt az autókérdést, hogy ki
5: a kocsimat?
7: Is. Igen, igen.
5: Képzeld el, hogy amikor elviszem, kimosatom az autómat.
6: Kimosatom.
7: Csak hogy lehúzott ablakkal átmegy egy ilyen, tudjátok.
6: Igen, sterimóval.
5: Nem van ez az odaadó sluszkulcsot kívülről, megcsinálják 2 liter vízből. Én egy ilyen helyre járok, környezetbarát vagyok. Nincsen gőzborotva semmi, 2 literre vízzel nem mossák. Nálunk
7: 1,5 liter pálinkából megcsinálják, mondom, teljesen jól működik.
5: Nem, jól esik, de olyan nem komfortos.
6: Uh-huh. Ugye, hogy nincs az az otthon
5: illat. Nincs a pörkölt illat, nincs a fél sárgadinnyehé az ülésem alatt. Tehát, hogy jól esik, de egy-két nap után én szeretem, mikor újra beáll a káosz. Tehát nálam lehet enni, nálam jól érzed magad az autóba. Akarsz, levágunk egy fél disznót, ehetsz mandarin, beülhetsz sároslábbal. Figyelj, van olyan barátom, akinek össze kell ütni a cipőjé, autóba beszállás, a cipődet, hogy a sár lejöjjön.
7: Kovács András Péter.
5: És meglát egy hajszálat, Kovács, és rosszul van.
7: Kovács András Péter, amikor elkezdtünk
5: ez borzasztó.
7: Nézni, akkor így egyszer beszálltam a kocsiába, és volt a kezemre egy dobozos saláta, hogy ezt megehetem útközben, és az összes érzésem egy emberben majd lezajlott így a szemgolyójában, hogy mi van. És figyelj, konkrétan olyan rend és tisztaság van, hogy szerintem majdnem körbefóliázott, hogy jó, hát a nagyobb leveleket nyugodtan megehetett belőle, de hogy az apró részek, hogy ezt, hogy hajolj már ki így a kocsiból, vagy valami.
5: Figyelj, nálam imádnál akar utazni. Hátra nyúlsz az ülésbe, ott mondom, egy fél csomag Győri Kex az ülés, minden. Tehát
7: de
5: nálam...
7: van az a kellemes ilyen acetonszag, amivel a bomlásnak az a fázisa, amikor már tudod,
5: hogy felszabadul az. Simán lehet, hogy két halott van a hátsó ülésemen. Tehát abszolút. Minden lehet.
7: Ez Jani kérdését megmagyarázza.
5: De úgy tudom elképzelni, neked is ez van a kocsitban. Tehát, hogy valószínűleg nincs szép rend.
7: Végtelen mennyiségű kubus üveg. Az van, mert a gyereknek az a toxic trítje az úton, azt hiszem meg, hogyha megyünk vala hosszú, abból van, és hát ilyen különböző tehát, zsebkendők, ugye, meg hát a gyerek körül, ez az almozás, tudod, ez van nálunk. Én olyan takarításra szoktam vinni, amikor mindent megcsinálnak benne, és akkor meglátják a gyerekülést, tudod, az autótakarítók, és mindig...
6: Plusz 5000.
5: Sohajtanak egyet. Igen. Nagyon ismerem, igen. A budai várnál sétáltunk a férjemmel, szokás szerint lemaradt, mikor előkerült, közölte, hogy hová tűntem. Ő beszélt hozzám, majd kézen fogott egy vadidegen csajt, akivel elindult. Szegény csaj halálfélelmében távozott. Na, látod, hogy milyen
7: visznek, apa visznek.
5: Ilyen szétszórtak tudunk lenni. Igen. Feleségem, abban a pillanatban, hogy levetek valamit, már benn is van a mosógépben. Minden nap megy a mosógép, megőrülök. Nálunk én vagyok az ADHD káoszos, a feleségem OCD. De a mosogatógépről van szó, én úgy pakolom, mint a német mérnök, ő meg úgy, mint egy beszpídezett mosómedve. 10 év sok után már csak nevetünk ezen. Az én feleségem annyira kényszeresen pakol, hogy gyakran ő sem tudja, hol van a keresett tárgy. Az kemény.
7: Az amúgy a legjobb, amikor a saját magad ellensége vagy, az nagyon szokott nekem is működni, amikor valamit előre bekészítek, de úgy, hogy közben 5 dolgon gondolkodom, és akkor így, na ez mennyire jól fog jönni, akkor, amikor majd itt megtalálom, snitt, elvágták,
5: és soha többet. És soha többet.
7: Semmi.
5: Figyelj, ezt, hogy direkt elrakják a borotvámat. Ez nem szép.
7: Bosszú. Halás bosszú.
5: Ez nem szép.
7: Most már
5: elindult egy összeesküvés. Elindult a stábon belül egyfajta lázadás.
7: Itt vagyok neked, Balázs, fedezd le. Én tudom, hogy lehet bántani őket.
5: Találjuk meg őket.
7: Egy kis erős Pista a tampónnak a csomagolására. És tudni fogod, ha megérkeztek.
5: Segíts ebben, gonoszkodjunk mi is egy kicsit, valamit csináljunk. Erős Pista a tampomra.
6: Az
5: mondja, itt vagyok neked. Számítok rád.
7: Egy szó, kapszai cél.
5: De jó lett volna, hogy az iskolapadban mellettem ülsz. Mi nagyon nehezünk.
6: Ott azért sírtak volna egy pár.
7: Érettségi 2-eset nagyon erősen meg lett volna.
5: Mi nagyon jól elszor.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 2022. Jön a Vadi új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
5: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként. Pöröpöpöpö.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Zala megyében keresse a Dinter és Admirál optikákat.
15: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
16: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
15: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
17: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strandhangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozó helye Siófokon.
18: Ha autóklíma, akkor is ódorklíma. Ne szenvedjen a nyári forróságban. Klímatöltés, javítás, fertőtlenítés és teljes körű átvizsgálás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze a kényelmet minden kilométeren. www.autoklimahevis.hu vagy www.odorklima.hu.
14: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. A Trend Optika csoport üzletei Zala megyében a Dinter és Admirál optikák. A Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Keressek ezt helyen a Kossuth út 30 szám alatt és Hévízen, a Deák téri üzletházban.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Сделала так.
1: Ezt hely legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Műszaki probléma lassíthatja a fonyódi polgármesteri hivatal felújítását, kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, napos nyári időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában összesen 300 termék ártörténetét követték nyomon, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a fogyasztóvédelmi hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
2: Zajlik a fonyódi polgármesteri hivatal A épületének felújítása. Belül jó ütemben halad a korszerűsítés, kívül azonban egy előre nem látható műszaki akadály merült fel, ezt írja a közösségi oldalán a város polgármestere. Erdei Barnabás posztja szerint az utcafronti homlokzat felújítása során egy szerkezeti problémára derült fény, ezért a tervező azonnali beavatkozást rendelt el. A kialakult helyzet a hőszigetelést és a nyílászárók cseréjét is akadályozza. Mivel az előkészítő munkák részben már megkezdődtek, ezért most a képviselő testületnek kell döntést hoznia a folytatásról. A városvezető arról ír, hogy a váratlan akadály ellenére a beruházás nem áll le, a munkálatokat folytatják az épületben. Több helyen is kidőlt fák és ágak akadályozták a forgalmat Zalában. A hétvégén egy körülbelül 20 méter magas fa dőlt ki Hévíz térségében a 7232-es úton. A fát egy közúti jelzőtábla tartotta meg, és a fél útpályán nem lehetett közlekedni miatta, ezért a keszthelyi tűzoltók feldarabolták és eltávolították az úttestről, ez olvasható a Zalai Katasztrófavédők honlapján. Zalaszabarban a Deák Ferenc útra is rádőlt egy fa, ezt a zalakarosi tűzoltók vitték el az útról, hogy ne akadályozza a forgalmat. Jenesdiáson is letört, majd fennakadt egy faága a Balaton utcában. A közlekedést és egy közeli nyaralót veszélyeztető darabot a keszthelyi tűzoltók egy magasból mentő segítségével távolították el, és egy kidőlt fa okozott forgalmi akadályt a 6831-es úton és Balaton-Mogyoród és Zalavár között, itt a zalakarosi és a helyi önkéntes tűzoltók intézkedtek. Folytatódik a kánikula, ma estig térségünkben sok napsütés várható, felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani. A szél néhol megélénkül, de nagyon meleg lesz, 33 fokot mutatnak majd a hőmérők, este pedig 18-20 fokig hűl a levegő. A hétvégéig egyre melegebb napok jönnek, a napos száraz időben holnap 34, pénteken pedig 36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Záporok sehol nem hűsítenek majd minket, és erős lesz az UV-sugárzás, óvnunk kell a bőrünket a napon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió Egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Májusi Jónás aranyatért.
6: Így van.
5: Ezt tettném, hogyha megjegyeznétek.
6: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
5: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
6: Az pláne írd
7: le. Duplán jöhet.
6: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
5: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
6: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
5: Egy teljes sort megettél.
6: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? A teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vette észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vette észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
5: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanított minket hazudni. Hát, tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész neves.
7: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
5: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció, hanem hogy
6: az a generáció nem azt tanította.
5: Nem, nem.
6: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
5: egy rendszeres megélésem volt, például, hogy jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
7: Tudtad, hogy örüljön valami.
5: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
6: Ez most megütött.
5: Ez megütött?
6: Nem? Nagyon durva.
5: Ugye?
6: Hú, van, megkönnyeztem.
7: Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
6: Inkább anyád.
5: Anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apád jött? Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát gyorsan még
7: épp eszem.
5: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
6: Ez kemény.
5: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
6: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
5: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. Az akkor a zsákutca volt, és nem volt íz, és nagyon kaptam. És utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogad mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor se lett igazad öreg. Tudod, így...
6: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
5: Igen.
6: Valójában érted?
5: Igen.
6: Az okozója és a megoldója.
5: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
6: Igen,
5: és
6: de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
5: Igen. És ugye belépsz a szobában mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
7: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
5: Igen, ugye, és megtámadják az
6: életet. Csak tanuljál. Csak tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
5: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, hogy volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy a kislány nem hívott meg a születésnapjára, ezt gondolom, hogy gyakran előfordult, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy, tudod, és akkor hogyan lesz ennek a hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
6: Vérbosszú!
7: Nem baj, majd te
5: sem hívod meg! Levadászuk!
6: És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félned, hogy hazajössz és agyonvernek.
7: Hogy mennyire részek, hogy annyira...
6: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, tehát az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges. Nem így van.
5: Ebben most mindenkinek egy több generációs trauma szakadt fel ebben a nevetésben.
6: Éreztem ezt, hogy ezt elmondtam.
5: És amikor tudod, hogy zárja be magamokat a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
7: csend van.
5: Amikor így csend van, és így és akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
6: Igen, és közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürödtél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem...
5: Én is, ahogy te is szoktál félhet, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
6: Meg kell.
5: Hát valami jó,
7: mi miatt azért... van ez a szorongás?
5: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
7: mondjuk
5: úgy keltem
7: fel. Elég erős álom.
5: És azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert mindenért te
7: vagy
5: hibás.
7: És az megvolt, hogy kit? Vagy csak így egy...
5: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod? És így az egész
6: hát arra... ez mindennek a, igen.
5: Igen.
6: A ventilálás, a levezetése. Beáramodása, persze. Nagyon
5: minden
6: durva.
5: A te hibád. Hát, hogyha ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Nagyon, de szóval igen.
7: Szép reggeleid voltak.
5: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
6: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
5: Jó ég, igen.
6: Nagyon kemény.
5: Meg a másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor

0: csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a VR.
1: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
0: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
2: Ez ilyen body doubling, tudod.
0: Ez mennyire hogy, durva.
2: Hogy leköveted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
0: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10-es voltam, hogyha meghal, álmom, megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
2: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És ezért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
0: Meg ők is szerettek, abszolút, persze,
1: igen,
0: mindent megtettek.
2: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
1: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
2: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez most hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
1: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
0: Nem is kell. Igen, sokan még mindig abban van, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy a családi kapcsolatban, ugyanúgy ki kell ki lehet lépni. Sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
2: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik őtök hiperempatikus, a másik pedig csak élve a világban, mert az onnan
1: nem fog működni.
2: Mit tudsz csinálni vele?
0: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké, kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
2: Ki lesen, amikor fütyülnek.
0: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy
1: drekken
0: van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyunk mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesóma őrült rendrakást takarítás.
2: Igen, ez nagyon durva, hogy...
0: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen, ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
1: De ne legyen morzsa az asztalon. És a kis világodban ez a rend.
0: Igen.
1: Vagy ez a megoldás.
0: Ez a kapaszkodás.

0: parkolás.
1: Nyuga, igen.
0: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le, azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
2: Nekem azt is csináld a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt mégis tudok nyomozni, de akkor ez nem
0: az öreged kőkemény.
2: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitottad, volt egy ilyen, és kezdetek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
1: És azzal szívhatott téged.
2: És azzal szívhatott, hogy random, hogy meghalt, és tudod, rögtön mész kezelőből nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, olyan ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így érzel.
0: Ez felnőtt korban jön meg. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azonnal. Tehát, hogy még lehet,
2: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
0: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni. Nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten fett, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitáson működsz, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni. 10 évig teljesen fedésben vagy.
1: Tehát ez nem is tudsz, a jó eset, hogyha szembenézel vele.
0: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működik.
1: És addig mi történik? Addig fed hogy, az agy?
2: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
1: Hát amíg gyerek vagy, nagyon, addig vagy boldog,
2: igen, majd
1: megtudod.
2: Annyi idős leszel, majd annyi idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert ezt most nem értheted, és a többi megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de egy nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most tehát nem legjobbnak, de hogy így... Tehát, hogy,
1: hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
2: Igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahol nem szerzünk, nem sokára, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
0: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem.
2: Fogadóra
0: szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
2: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
1: Időben kell születni, ugye?
2: Az az, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
0: Szerintem az menő.
1: Az sajnos nem érdeklődik az esemény.
0: Csokkom tanár, mit csinálsz? Szülői értekezletről. Igen.
2: Rendszeresen.
0: Igen. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
2: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos...
0: Bizonyám.
2: Ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
1: nem
2: lesz.
1: Nagyon szar lesz, igen. De utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
2: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak. Tehát, hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
0: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
2: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek vagy.
1: Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
2: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves. Igen.
0: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte. Rendben. rendesen. Igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
1: Elvéített hangom, mi?
0: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
1: Nem kell szabad jutnod odáig, hogy te vagy az
0: így
1: első.
0: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs. Ez egy nagy harc.
2: Hajlamosok vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
0: Nem, persze. Ez nem, erre az nem egész az, 30 éve menne a kukára, nem képes a szülő identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiségstruktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud átírni.
2: És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem voltam,
0: tudod,
2: mondjuk
0: illacinás. Könnyen, mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
2: Igen,
0: ez meg az hogy, oka. Meg hogy... Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
1: de várjuk is... itt, mi érte? Is évek óta, az a mindegy.
0: Érte? Azért mondod, hogy szeretlek, azért mondod sokszor, hogy ne haragudj, azért mondod, hogy milyen fontos vagy nekem, meg. Mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok, azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
2: És a legdurább az egészben, amikor mondom, na, a lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam. Tudod?
0: De jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
2: És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
0: Igen, megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jó, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lezárták az iskola utcát, parkolni sem lehet az ingatlanoknál, kardiológiai vizsgálatra várják a zalakomáriakat, ma is sok napsütés és 33 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Péntekig teljes szélességében lezárták az iskola utcát. Az E.ON földkábeles hálózatot épít a területen, írja a ZAOL. A munkálatok miatt még az utcában élők sem hajthatnak be autóval az ingatlanukhoz, és parkolni sem tudnak az utcában, csak a gyalogos forgalmat engedélyezték. A munkálatok a tervek szerint péntek estig tartanak, addig kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét. A gyorshajtókra vadásztak a rendőrök Fonyód és Siófok vonzás körzetében. Múlt héten figyelték a somogyi egyenruhások a sebességhatárok betartását. Egy nap alatt több mint 10 000 autóst ellenőriztek, közülük pedig 155 sofőrrel szemben intézkedtek azért, mert a megengedetnél gyorsabban közlekedtek, írja a polisz.hu. A rendőrök most sem büntetni akartak, hanem megelőzni a baleseteket, hazánkban ugyanis még mindig a gyorshajtók okozzák a legtöbb közúti szerencsétlenséget. Zalakomárba érkezik ma az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Gottszigen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szűrőbusza. A Tavasz utcában az önkormányzati hivatal előtt parkol majd egészen késő délutánig, és kardiológiai szűrővizsgálatot, állapotfelmérést és életmódtanácsadást tartanak a rajta lévő szakemberek. Erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Nagykanizsai Dorottya Kórház. A poszt szerint a helyiek ingyen vehetnek részt a szűrésen és az állapotfelmérésen is. Aki kivizsgáltatná magát, annak a helyszínen regisztrálnia kell, és azt kérik mindenkitől, hogy a szűrésre vigye magával a tajkártyáját. A kórház posztja szerint érdemes kihasználni az ingyenes vizsgálat lehetőségét, hiszen egy korai diagnózis életmentő is lehet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri a csúcsát. A részletekről Fogter Zoltánt, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük.
2: A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Nakel óránként 10-15 hulló csillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékony tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hulló csillagot meg tudunk figyelni.
1: Egyre melegebb napok jönnek, estig sok napsütésben bízhatunk, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. Napközben Zalavár megyében 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 18-20 fok valószínű. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk, a jelenlegi előrejelzések szerint vasárnapig sok napsütésben bízhatunk, és napról napra melegebb lesz, holnap 34, pénteken 36, hétvégén pedig 37-38 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
5: Időjárásunk, ma milyen lesz?
6: Esni fog, például télen hó.
5: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
5: Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el, csak hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Meg. Hogy hányat tudtok fejből mondani, ami zenél?
6: Szólj anyádnak, hozzunk
5: pénzt. Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
7: Hát a mentők, rendőrség,
5: mentő, rendőrség, tűzoltó, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy egyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az egyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni mer az ők is városukban, falvukban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál ez, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
7: Hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez meghangszerelve.
6: De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
7: Jó, de tehát, nekem hogy... például a fürelisszel van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
6: Ja, emlékeztek? Tényleg a kapucsengő.
7: Igen, az
6: igen, mindig. De azt igen. Egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
7: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sem is kivonat.
5: Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a települése. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenélneket, kijön, és...
7: Jó, a zenés felbosszant talán magam.
5: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
6: És minden reggel, 7:30 megjön.
7: Mert gondolj be, kiköltöztél Etyekre. Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor ezt csak jön valaki elkezdi.
5: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ittyok. Köszönjük szépen.
6: Jó, nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
7: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
6: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
7: Igen,
6: azon
7: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg, mi ez a kacsatoll? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
5: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatollat hagyatéki.
7: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
5: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott megáll és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és mennyire kivásárolni.
6: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs. A szódás.
5: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a
6: krumpli. Szóda!
5: Jött a dinnyés, jött a krumpli, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
7: kijöttek. Nem csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehetett nagyon emberkedni. Nem,
6: hát
7: csak a Family Frost volt.
6: Igen. Volt érte, nyíregyháza.
5: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csöngel, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget. Zseniális.
7: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
5: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
6: 2005-ért
5: 20 darab szódát kapsz. Drága?
6: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizessétek.
5: 20 darab, másfél liter 2005-ért. Hát egy másfél literes ásványéz a benzinkúton, érted?
7: Én csak
5: fizetőszok. Le vagyunk mi véve 2500-zal?
7: Lesz, ami
6: kicsit,
7: lesz.
6: Kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
5: Házhoz szállítja.
6: Akkor adja.
5: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen. Igen.
7: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
6: Az is a strandon, de...
7: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
5: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az ecsekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egy van a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek meg, kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekként.
7: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
5: Hogy a hangosan nyomja.
7: De hát meg gondolom, nem akarják hallani, de ő meg ugyan vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
5: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
7: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
5: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így járulja a zoknit pólót tessék.
6: Kinél van még dinnyés?
5: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, Ifáról, Platóról adja a dinnyét.
6: Úgy van.
5: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
6: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
5: Igen, ezt és így üvölti, igen.
7: Nekem ből semmi nincs meg.
5: Nincsen meg, dinnyét platóról.
6: Fiatal,
5: hát pedig tudom. Te ott Nyíregyen, hát érte, nem, minden platóról adtak.
7: Nem, a dinnyéket,
6: ott ilyet kiabáltak. Pillangókés!
5: Gáspré! Hamisszámla több! Macseta!
7: Én nem tudok a dinnyékről, hogy szétültek egy dinnyeföldet. A világháborúban veszíték, hogy ott fekszenek a katonák.
5: Micsoda?
7: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
6: Ja, rohamsisakok.
5: És csak dinnyék voltak.
7: Igen.
5: Hát az nem olyan legélesebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves, kedves kis.
7: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
5: abszolút.
7: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
5: Igen, agglomerációban és... vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen, igen.
7: Szelektíven gyűjtjük a szemetet! Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
6: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen. Vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
5: Tényleg
6: is.
5: Tényleg volt a... még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor beraktak a rükkverző, megszólalt a lambada.
6: Csúra,
5: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az mit?
7: Ez a, figyelj, ez de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
5: Már hogy jó.
7: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektronos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
5: számot. Szabadon választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzbe kicsit erősnek értem. Áll a család, kint tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, azért lehet, hogy egy picit véleményes. Ez de tetszik ez a fajta életigelés.
7: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
5: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitte a lambadára.
7: De miért nem örülnének, hogy a tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
5: Lehetne tölteni valamit, egy a saját tolatáson?
7: Igen.
6: A boci-boci tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
5: Nem csodál, hogy idő után meg akarod verni. Ugye? Tehát szóval most ezt egy előadat, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel félkor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszettelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
6: Gondolom, igen.
5: Aha.
7: Ez mennyire hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
5: Hogy hulladékfelvásárlás? Igen, és ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
7: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
5: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de cserkó valahogy kiraksz egy tálba egy cserkót, az egy nap múlva ugyanódjott el, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
7: Én nagyon csendben leszegetem a cserkót.
5: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom.
6: Ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pite lesz.
5: Hát, de az én... olyan kis pite lesz, hogy
6: de én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda rész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
5: remélem,
6: megy a
5: kezem. Remélem, hogy szemenköp egy maggal, tehát így...
7: Nem tudok el, te tudsz éleset köpni magad?
6: Persze. Mehet a verseny.
5: Olyat
6: na,
5: köpök,
6: gyerünk, zsült kell leköpni.
5: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
7: De mi ez? De hol tudtok, hogy tudsz éleset
5: nem tudsz elköpni a papírit. Na tessék, figyeld.
6: Hoé! Ott van!
5: Vicces, jó?
7: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
5: Tessék, Zsűr homlok a következő.
7: Én is ennek csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köptözni, mire lehet képes? A nem jó ját?
5: Az öreg! Néha minden egyet az öreg. Tessék, Zsűr tartja a papírt.
7: Ott ülünk sem biztos. Na, legyeljem.
5: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, ami engem nem zavar nyugodtan, de ami a szár van, köp ki nyugodtan. De látod, hogy
7: Feri testből mozgult rá.
5: Persze!
6: Hát ennek technikája van.
7: De ez a technika? Nem lehet, csak szájban.
6: És ott a nyoma a papír. Figyelj,
5: de ne csinálj, egyetlenül, hogy fújd meg levegőt.
7: De nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
5: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
6: Így egész kiteszed, és
5: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
6: Úgy.
5: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátot.
7: Valaki majd egy Heimlich fogást azért, ha úgy van. Jó?
5: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta
6: Rose-nak,
5: és kiköp.
6: Bocsás,
7: Gyula, Gyula. Elnézést kérek, Gyula.
5: Hát ez mi volt?
6: Nagy
5: nem
6: levegő.
5: Volt ebben. Nem volt ebben
6: lendület. Kell venni. Nagy levegő, mint
5: szűkre veszed a lyukat, és ott lövött ki rajta. Ott lövött ki.
7: Olyan beszélgetés, amelyik soha nem engedték, hogy részt vegyek.
5: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
7: Jó,
5: Zsül. Zsül, tartsd ki a fehér papír. Na tessék.
6: Hé!
7: nem, de ez nem, az a baj,
5: Rose Titanic.
7: Túl sok az ajakmunka benne, nem tudom, hogy, mert nem is ért hozzá a szádhoz.
5: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
7: Hát na, a bögrét.
5: Ne, ugye a balansó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak
7: de
5: problémák
7: de az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
6: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
7: Az már személyes
6: jó.
7: Támadás, hogyha van rajta még valami.
5: Ez ma a mélypont írja valaki, igen, és igen, szeretjük.
6: És tényleg az.
7: Jó, gyere.
6: Figyelj.
5: Látod,
6: ez már nyelvi. Jó, igen, nagyok vagyok.
7: Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget. Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskodan összehúzta magát.
5: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat esélyes lefordulsz a
7: figyelj, szépen. Hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez
5: hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez a gyerekkörünk.
7: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
6: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
7: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
6: Persze, hogy be tudunk, de vicces, bolondozott.
7: Már
6: fölállt hozzá kihívással.
7: Micsoda!
5: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Nagyon szépen, gyere Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
7: Oda nézd meg, a gúnányak.
5: Figyelj, tessék, igen.
6: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egy.
5: Azt nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
6: Lelágjam
5: neked. Nekem ott már ide a magot, csak rák meg körbenét. Sokat tanultak a hallgatók.
7: Én csinálom akkor addig a golyókat.
5: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
6: Várjál már.
5: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere.
6: Basszus!
5: Alámen.
6: De nem alámen.
7: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
5: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom.
7: Mutatom? Látom az üveget.
6: Igen.
5: Egy, beringatom magam.
6: Az elviszi a cél.
5: Hallottad a hangot? Na. Ezzel egy öreg nénit eltalálsz.
7: Az előbb hárnál most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
5: Igen, jó. Oda néz!
6: Még egyet!
5: Rádiózás csúcs!
6: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
5: És adunk élőt, erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó, jó? Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
7: Ezt tette
5: Valás. És tényleg pénzt kaptok így. Te már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen, oké, gyerünk!
7: Hopp! 1, 2, 3!
6: Oly! A papír, megvan, de a kör még
5: nincs. Zsűl, gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
7: Zsűl, nem ma kezdett.
5: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
7: Ez még megvan, ez még benne van.
6: Ez megéri, szerintem.
5: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere Feri!
6: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
5: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
7: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek,
5: Figyelj! Annyi, mert vigyázz a fogsóra, Feri, nehogy az is repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
7: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
6: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
5: Milliárdos. Apukák, amíg a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznyeköpőversenyen elindulsz.
7: De amúgy, ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznyem a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy igen. olimpia szintű összeméretkedés legyen.
5: Most hozd ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le, öntöm, írja egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra, adszoljon, ez ma legyen egy ilyen, ez ma legyen egy ilyen fél óra, itt mindenki csapágyas írja kis Szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként, mindenki csapágyas, de
7: Balázs,
5: vigyázzunk arra a cserkóra, igen.
7: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
5: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát tudod, lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
6: Jó, hát ha ez a műsor, hát, ez a műsor.
5: Hétvégén ebédelném. ennyi szokott lenni a kritika.
6: És a magot kilőni kézzel, tudod?
5: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
7: Én tudom lőni a magot, csinálom a kezembe.
6: Ha, mutasd már meg!
7: Ez nincs egy ilyen
6: két újat közül?
5: Gyerekek,
6: két újat közül?
7: Azt meg, sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
6: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
7: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
5: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
6: Ez ilyen, tehát, hogy még elég, pitére jó.
5: Meg tudod csinálni?
7: Figyelj, a fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
5: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
7: jelent. De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
5: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy, ez tényleg így van, tehát hogy nem szabad megnézni.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
7: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Mondom, mi a szétunk, de lány, én meg fiú.
11: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
12: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
13: Nem sírok, csak az allergia.
12: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
13: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
12: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
14: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
15: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Zala megyében keresse a Dinter és Admirál optikákat.
17: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
18: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strandhangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
19: Ha autóklíma, akkor is ódorklíma. Ne szenvedjen a nyári forróságban. Klímatöltés, javítás, fertőtlenítés és teljes körű átvizsgálás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze a kényelmet minden kilométeren. www.autoklimahevis.hu vagy www.odorklima.hu.
20: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss marinált sertéskaraj 25% kedvezménnyel csak 1499 forint. Mindig Aldi.
21: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinka dal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
22: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
3: Reklámot hallottak.
1: Kezd hely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Zalai vállalkozók segítségét kérik a rászoruló gyerekek iskola kezdéséhez. Új iszaplerakó épülhet Keszthelyen. Ma is folytatódik a meleg napos nyári idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A héten véget ér az Egy táska esély elnevezésű jótékonysági program, amelyet a Zalavár megyei kereskedelmi és iparkamara szervezett. Az a céljuk, hogy segítsék a pályaválasztás előtt álló gyermekvédelmi gondoskodásban élő diákok iskola kezdését, ezért a zalai vállalkozóktól és munkaszervezetektől várnak tanszerekkel megtöltött iskolatáskákat, kifejezetten a 6., 7. és 8. osztályos gyerekek számára. Ez olvasható a Zalavár megyei kereskedelmi és iparkamara honlapján, ahol a szükséges tanszerek listája is megtalálható. Az iskolatáskákat péntekig lehet leadni Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben vagy Zalaszentgróton a kamara ügyfélszolgálati irodáiban. Tavaly 51 gyereknek segítettek az adományozók. Eltűnhet az iszap a keszthelyi strandokról, legalábbis ezen dolgozik a város. A polgármester a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be arról, hogy évek óta komoly gondot okoz a Keszthely környéki partszakaszon felgyűlő iszap. A strandok rendbetételéhez most egy új iszaplerakót jelölnének ki, hogy mielőbb elkezdődhessen a kotrás. Tóth Gergely arról is beszélt, hogy az új iszaplerakó kialakítása nem lesz egyszerű, ugyanis először egy csővezetéket kell építeni, amely egy forgalmas út alatt vagy felett juttatná el a kikotort iszapot a lerakóhoz, így nem kellene teherautókkal fuvarozni az anyagot, ami rengeteg pluszforgalmat, zajt és kiadást jelent a városnak. A kiszemelt területek még nincsenek önkormányzati tulajdonban, ez is nehezíti a munkát, és az is, hogy engedélyekre és tervekre van szükség. A városvezető szerint az előkészületek már zajlanak, az újabb fejleményekről pedig folyamatosan tájékoztat majd minket. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást adnak a gazdálkodóknak, ezt mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
5: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések minél nagyobb területre legyen elvégezve, ami alapján meghatározásra kerülnek a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
4: Folytatódik a kánikula, ma estig térségünkben sok napsütés várható, felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani. A szél néhol megélénkül, de nagyon meleg lesz, 33 fokot mutatnak majd a hőmérők, este pedig 18-20 fokig hűl a levegő. A hétvégéig egyre melegebb napok jönnek, a napos száraz időben holnap 34, pénteken pedig 36 fokot is mutathatnak a hőmérők. Záporok sehol nem hűsítenek majd minket, és erős lesz az UV-sugárzás, óvnunk kell a bőrünket a napon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Láttam egy kis Facebook írást, hogy tetszett, ezen elgondolkoztam.
2: A Facebookról neked, neked tetszik
1: bármit. Valahogy földobódott itt, igen, nagyon ritkán, nem görgetek már, nincs is hírfolyamom. Az, hogy megtetszett, egy pillanatra, hogy megálltam elgondolkodni, ez biztos a hallgatókat is érdekli. Tehát. Van kettő darab ajtó, van egy kék ajtód, meg egy piros ajtód.
2: Oké.
1: Okay. És nem tetsz, hogy melyik ajtó mész be, mire a két ajtóra ez a felirat, ez kínál neked valamit.
2: Ez a
1: Matrixos bogyó. Megeszed vagy nem eszed meg. Tehát a kék ajtó az azt mondja, hogy ezen az ajtóval bemész, akkor az összes hibádat, vagy egy nagy hibádat, vagy egyet, ami lelkiismert furdást okoz, vagy elrontottad, vagy szeretnéd megváltoztatni az életedbe, visszamehetsz az időbe, és rendbe teheted.
2: Ó, aha. Tehát tudok másként dönteni, mint ahogy az elmúlt életemben tettem.
1: Ez a kék ajtó, igen. Innentől ez a piros ajtó nagyon egyértelmű, mert mit tud erre ajánlani pénzt?
2: Lóvé, nagyon jó. Mennyi?
1: Tehát azt mondja a felirat, hogy 100 millió vagy cash-it azonnal most megkapod. Vagy bemész a kék ajtón, és akkor viszont egy nagy hibádat, baklövésedet, házasságodat, gyerekedet, szüleidet, mitől egy nagy dolgot az életedbe terembe tehetsz?
2: Uh-huh. Ismét szingli lehetek?
1: Ismét szingli lehet.
2: Kijavíthatod
1: a hibáidat. Tehát az azt jelenti, hogy visszamehetsz, most az összes apró, hogy nem tudok villával lenni, tehát erre gondolsz,
2: hogy... Igen, hogy állandóan leeszed a pultot.
1: Tehát összes nagy hibádat tessék. Vagy 100 millió kézbe tessék, piros ajtó, 100 millió kézbe kék ajtó. Szavazat? Kék ajtó?
2: 100? Hát vicce, hülye vagy, nincs hibám.
1: 100 millió, 100 millió, Viki kék ajtó, Viki kék ajtó vissza az időbe.
3: 100.
1: Neked csak egy nagy hibád van, Viki.
2: Igen. Itt ül velem
1: te
2: szemben.
1: Te csak egyetlen egy hibát követtél el. Ez az egész életedet meghatározza. Na? Tulajdonképpen nem kell visszamenned sokat az életbe, csak 18
2: évet. Ebből még tudsz javítani.
1: Keresd meg a pontot. Utána minden rendben lesz. Anna,
2: ez olyan hiba, ami javítható.
1: Ez nem átállítható? Igen. Lemondod a randit. Mondd le a randit, akkor meg vagyunk.
2: Ne ér.
1: Mondd meg, hogy nem érsz rá. Mondd meg, nem érek rá. Ne arra, hogy Balázs, nem érek rá. Ott, oda, arra a Matrixra menj vissza. Mondd meg a kék ajtónak, bárhova viszel, öcsém, oda vigyél, mert segbe rúglak. Anna?
3: Piros
1: 100 millió?
3: Igen,
1: 100 millió?
3: Igen, 100 millió.
1: Tényleg?
2: Komolyan. Persze.
1: Pedig azt gondolom az ember, hogy minél idősebb valaki, annál inkább a hibákat gondolja, mert hogy annyi minden történt vele az életben.
3: De én azokat a hibákat, amiket elkövettem, én nem érzem olyan súlyú hibának.
1: De akkor nem voltak
3: úgy
1: nagy
3: éltem
1: hibák.
3: Eddig az életem, hogy voltak amik voltak hibák, azok jöttek az élettel. Nem akarom őket kiavítani.
1: Nincs semmi, amit rendbe hoznál.
2: A hiba az,
1: a hibát úgy is lehet gondolni, hogy hiba volt, hogy mit tudom én, nem mondtam el neki, hogy. Vagy igen. Hiba volt, hogy lett volna még egy találkozás, de nem mentem vissza, vagy nem mentem el, vagy érted? Tehát, hogy nem az hiba, amit elkövettél, hanem egy életesemény, ahol te visszamennél, és máshogy csinálnád meg, de az is lehet, hogy mit tudom én, megfognád a kezét, és mondanál neki még két kedves mondatot, hogy mit tudom én, nem tudom. Tehát, hogy nem konkrét hibára kell. Figyelj a kis
2: anyagias. Vagyunk százasok, és te nyilván a kék ajtó. Ugyanez a randi sztori. Világos. Másik olvasatban.
3: Igen.
2: Figyelj, én az, ha nagyon gondolkozhatsz.
1: Mit mondott a felesége, mi a dátum? Ugyanazt a dátumot kérem.
3: Ugyanazt a dátumot.
2: Nem hívod el. Így
1: figyelj, hát azért én inkább az időutazást választanám.
2: Akkor neked egy milliárd, jó? Mert értem, hogy a száznál... Hát
1: jobban megnézem a zsebemet, várja, menjünk.
2: Hülye, kocsiban lemegyünk, ott van a átsülésen.
3: Persze.
1: Jó, azért nem az a 100 millió, az sok, hát nektek. De hogy...
3: Nagyon sok pénz. Annyit tudnék utazni,
1: de én is valószínűleg a hibát mondanám. Tehát, hogy, és nem azért, mert most van vagy nincs, vagy az ember megkeresi, mert hogy inkább az időutazást választanám. Az időutazáson belül nagyon sok esemény lenne, amit meg tudnék jelölni, de 100 milliót már láttam.
2: Okay, de azért időutazásban
1: még nem volt része. Én valószínűleg az időutazást választanám, hogy vissza valahol. Nem tudom, meg kéne jelölnöm egy helyszínt, vagy egy eseményt.
2: Kell egyet, itt ugye többet
1: is lehet. Az összes
2: hibádat. Azt írja, kijavíthatod a hibáidat, tehát több hibád van.
1: Tehát végig mehetek nagy életeseményeken.
3: Hát jó, ez nem ilyen egyszerű szerintem, mert az egy láncolat. Ha egyet kijavítasz, ugye vannak erre nagyon jó filmek, amik erről szólnak, akkor az magával vonz egy csomó minden más. Tehát, hogy elindul más irányba az életed, minden döntésed borul. Nem kapod vissza azt az életedet, ezt felejtsd el, mint ami most
1: van. Hát igen, ha ha létrehozol valamit, akkor az ott elágazás. De valaki például úgy gondolkodik, nagyon okos, hogy te visszamenne az időbe, megvenni a bitcoint $6.
3: Aha.
2: Okos, és megvan mind a kettő.
1: Igen, de most ennek a lelki részét lássátok, hogy ne az, hogy igen, kitölteném a szerencseszámokat, meg nem tudom, de valaki ezt írja, hogy a bitcoint vásárolna, és akkor meg...
2: Na, ha nagyon spiribe akarunk lemenni, akkor ez a visszatérés, vagy visszamenés alapjaiban változtat meg
3: ezt
2: téged.
3: Mondom,
2: na, azért vagy olyan 40 évesen, 50 évesen, mert az egész retket, ami mögötted van, azt végigjátszottad, végigurítottad. Ma azért vagyunk ilyenek.
1: Hát
2: ha elégedettek vagyunk a jelenlegi állapotunkkal, akkor nincs min változtatni, az Annának tök igaza van. Ráadásul most képzeld el, most benyitsz a kék ajtón, visszamész, valamit elszúrsz, és egyszer csak nincs az a Sebestyén Balázs, akit ma mindenki ismer.
1: De most szerintem nem kell ezt ennyire túl gondolni, hogy ha visszamegyek és kiavítom, akkor vissza.
3: Most már érzem, hogy most már te akadja. Most már nem, de.
1: Fura módon, én azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége nem feltétlenül a pénzt választaná, képzeljétek. De lehet, hogy én naív vagyok. Tehát, hogy azért a hosszú évek alatt cipelsz egy olyan életeseményt, beszélgetés, családtaggal való lezárást, újrakezdést, barát-barátnő, férfeleség, hogy azért nagyon sokan cipelnek, és ettől nem azt jelenti, hogy ő más ember lenne, de szívesen letenni azt a terhet, a lelkiismert furdalást, a gyötrődést, amit neki egy kapcsolat, vagy egy szülővel le nem zárt viszony, vagy elvesztett barát, vagy egy elvesztett szülő, vagy egy elvesztett gyerek, vagy most az elvesztés nem is szó szerint értem, de hogy ha megtehetném, újra visszamennék, hogy ne abba a beszélgetésbe ott, amikor nem tudom, a gyerekem, nem tudom, 10 évre elköszönt, és rám csukta az ajtót, vagy a fiam, vagy a lányom, vagy az apám, és nem beszélek vele többet. Tehát, hogy ami nem azt jelenti, hogy te nem lennél most más ember, meg kellett a tél ahhoz, hogy az most megtörténjen, hogy most egyért, de azért ez nem könnyű sok embernek szerintem cipelni. Szer meggyőződésem lenne, hogy igen, sokan mondanák a 100 millió

0: Cash apps, abszolút.
1: Only cash.
2: Nem baj, ha az apró betűt se olvassuk el, gyerekek? Biztos van valami azért az apró betűben.
0: Tényleg, tehát igaza van, mert én amikor elkövettem, hát millió hibát követel az ember nyilván, de akkor, ha valamit rendbe akartam tenni, akkor azt megpróbáltam is. Hogyha másik oldalról nem volt fogadókészség erre, hát akkor azt tudomásul kellett vennem, hogy sajnos elengedem, mert benne nincs arra nyitottság, hogy megbeszéljük. Akkor nem akarom rendbe tenni. Elengedtem. Igen. Ennyi.
3: Akkor meg el kell engedni azt a kapcsolatot.
0: Így van, ha pedig volt, akkor meg kijavítottam, és akkor tudtam azt mondani,
2: lehet ez, egy, lehet ez egy rossz döntés is, hogy mit tudom én, te valahonnan mondjuk hazaköltöztél, és 20 éve itthon szoporolerem vagy, érted? Bocsánat, de hogy érted? Tehát, hogy ez egy döntésed is lehet, amit te kijavítanál, nem feltétlenül egy másik ember. De... Viszont azt mondta, hogy basszus, hazajöttem, nem tudom,
3: miért nem mész ki?
2: De hülye vagyok.
3: Miért nem mész ki?
2: A gyerekem lett, feleségem lett,
3: miért
2: mit tudom én.
3: Őket? Érted? Tehát, hogy ez most egy olyan példa volt, hogy 20 évvel ezelőtt hazaköltöztem, nem kellett volna, ez igaz, de akkor ne maradj ebben. Megint mit akarsz, hogy itt a könnyű lehetőség, benyitok a kék ajtón, és nem jövök vissza.
0: Igen.
3: 20 évvel ezelőtt. Miért nem csinálod azt, hogy most azt mondod, hogy ha neked ott kint jobb volt, meg lehet mozdítani a családot is, szerintem. Tehát, hogy erre mindig van egy megoldás, amikor vissza tudsz menni, ha nem is ugyanabba az állapotba, de újra kezdeni lehet.
2: Aha.
3: Ehelyett mi van? Azt mondjuk, hogy jaj, csak lenne egy kék ajtó, akkor nem jönnék haza.
2: De igen, most egy kicsit naív voltam, én voltam a naív, nagyon sokan a pénzt írják.
3: Igen, mennyi?
2: Nem tudom, mit válaszolnék, de 20-asokba kérem. Csak a kestén abba hiszek. Jól mondja, na Balázs, nem tanultál a Visszajövőbe című filmekből, a múltat nem cseszegetjük, Péter küldte nekünk. Az emberek többsége nem a pénzt választaná, jaj Balázs, de édes vagy. Szabi küldte nekünk. Kék ajtó, visszamennék, azért van kék ajtós is, visszamennék az első kábítószeres élményem előtti napra, és úgy pofán verném magam, hogy soha többet nem nyúlnék hozzá. Pénz, pénz, a sikerek és a hibák tesznek minket azzá, akik ma vagyunk, jövőben nem követjük el ezeket a hibákat még egyszer. Ha nekem választanom lehetne, én a hibám miatt kijavítani kék ajtó lenne a választásom, visszamennék arra a pillanatra, amikor a piros ajtót választottam volna.
3: De jó vagy.
2: Kék ajtót választanám, én a 100 M-et választanám, euróban kérném. Igen, ez egy érdekes dolog. De legtöbben a lóvét,
0: És nincs tökéletes élet. Tehát, hogyha az ember azt elfogadja, hogy nyilván vannak hibák, meg nyilván vannak nehézségek, ezeket hozza, és azt megpróbálod a lehető legjobban, amennyire erődből, szeretetedből, odafigyelésedből telik lehozni, akkor az úgy van jól. Kicsit azt sugalja, mint hogyha mindent úgy kijavítanál, és minden olyan csodálatos és ragyogó és ilyen ékszerszerű lenne. Szerintem nincsen ilyen élet. Csak hozzáállás kérdése. Uh-huh. Te azt a dolgot, hogy éled meg. Én ezért sem vennék vissza.
2: Na, dobják a lóvét.
0: Persze, dobják a
2: lóvét. Itt a táska, pakolj bele, aztán tripli
0: van. Nekem jó bármibe, de ezresekbe is
3: maximum
0: jó.
3: Maximum annyi, hogy ne 100, hanem 200 legyen. Tehát ennyi.
0: És másét nem lehet? Tehát, ha ő nem kéri, akkor mondjuk ő azt mondja, hogy ő visszamegy inkább kijavítani, én akkor ővét is elkérem.
2: Valaki azt írja, Sarolta azt írja, hogy visszamennék oda, amikor a gyerekem született, a nevelést kezdeném újra 17 év. Látod, ez sok apró hiba, vagy
3: ja,
2: sok,
3: igen.
2: Hogy egy kamasz gyereke lett, de nem oda futott ki az ő kapcsolatuk, mert lehet türelmetlen volt, ingerül, nem jól nevelte, verte. Mi most egy csomó verzió lehet, de hogy azt ő az egész folyamatot újra kezdeni, valószínűleg bölcsebben már máshogy csinálná.
3: De még azt se tudod biztosra, hogy nem tettél-e jót így vele, hogy így nevelted föl. Majd meglátjuk, mi lesz. 17 évesen már igazad van abban, hogy a nevelés az elment. Tehát ha 17 évesen kezded el nevelni a gyereket, akkor ott nagyon nagy bajok vannak, de javítani azért még lehet rajta.
0: Uh-huh. Abszolút.
3: Ez megint ugyanaz a sztori.
2: Igen, igen, hát nehéz. Azért 17 év az egy kész kis felnőtt, az már nehéz.
3: Már
2: az nehéz. Életem nagy tévedése volt a kislányom, az apjával, a kislányom apjával való kapcsolódás, de újból megtenném, és ennek a gyümölcse pótolhatatlan. Így ide a lóvét.
0: Ennyi, látod? Így van.
2: Igen. A hibák kijavítása még nem jelenti, hogy jobb életed lenne, mint most. Annak választása eredményezhet egy új, esetleg rosszabb jövőt, a 100 ember pedig boldoggá tenni a jelenedet, a jövődet. Persze a jelenlegi életed elégedett vagy. Ha nem jó, a jelenlegi akkor irány vissza. Ez Béla küldte nekünk. Ebben is van valami. Kék ajtó. Én az öcsém halála előtti pillanatban mennék vissza, és jobban mondanám anyámnak, hogy meg fog halni, ha nem figyelnek oda az orvosok. Akkor is mondtam, de senkit nem hitt nekem, így hetekkel ezelőtt ezt megéreztem. Aha.
3: Igen.
2: Hát kérdés, hogy ennek csak a terhét cipeled, vagy valami tényleg megváltoztattál volna. Igen.
3: Na erről beszéltem az előbb, hogy halál esetnél ott talán valamit
2: igen.
3: ki lehet.
2: De ez egy jó kérdés, hogy ugye hányszor ábrándoznak azon, hogy gimnáziumba visszamenni a mai ésszel. Ezzel az ésszel kerülsz vissza 20 évvel ezelőtt énethez, vagy az akkori tehát hogy visszamehetsz tudva, hogy a döntésed hova vezetett, vagy az akkori jelenetbe kerülsz vissza, és felajánlják, hogy máshogy dönts. Ez akkor jó, ha a jelenkori tudataddal mész vissza.
0: Ha viszed magaddal, igen.
3: Tehát most megint ott állsz az érettségi előtt, ugyanaz
0: elszúrod,

0: Azt ugyanúgy elrontod. Semmilyen jobb utasításod nincs, vagy semmilyen jobb módszered nincs, ugyanúgy elrontod, igen. Visszamennék, el tudnám mondani az édesapámnak, milyen műtétre van szüksége, mikor is akkor még ma is élne. Sajnos kevés időt tölthettem vele gyerekként, ezt Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nekem a pénz nem kell, csak a feleségem halálos balesetét akadályoznám meg.
1: Na, hát ez igen, szép.
0: Vannak azért nagyon kemények.
1: Ez egy ilyen fokú tragédia, fájdalom, amiben most azt gondoljuk, hogyha visszamegyünk, akkor meg tudjuk akadályozni. Itt nincs kérdés, persze.
2: Egyértelmű, így van.
0: Igen. Én a lóvét választanám, és utána megvenném a másik ajtót.
2: Jézus!
0: Igen. Igen. Ha visszamennék 8 éves koromban, amikor az apám felakasztotta magát, lebeszélném róla, attól félnék, hogy eredményeképpen 3 gyerekem most nem lenne, vagy nem így. Nem merném bevállalni. Minden hibánk is, tehát azzal, aki most vagyok, ha változtatni nem csak az én életem változik, ha én változtatnék, ekkor a felelősséget kivállal le. A pénz nem boldog, de azért jó lenne az a 100 millió. Úgyhogy küldjétek.
1: Látod, és nem is mondtunk nagy összeget a 100 millióval, mert ha belegondolsz, tudom, hogy nagyon sokunk számára az elérhetetlen pénz a 100 millió egyben, de hogy nem is egy ötös lottót, egy 5 milliárdot.
0: Igen, vagy azért azért még nem vagy annyira rendben.
1: De tehát lehet, hogy rendbe teszel fizetni, dolgokat, igen. A 40 milliós adósságodat a házadon, tudsz venni esetleg egy új autót a mostani 20 éves helyet. Szóval nem nagyon nagy dolgok, de most egy csomó embernek ez elérhetetlen. A 100 millió az pont elég, hogy azt választ.
2: Igen,
1: mint
2: abszolút.
1: Például mi.
2: Mint
1: Zsűr,
2: mi, Anna Ferko. Így van.
0: Igen. A lóvé nem hozza vissza azokat a pillanatokat, amiket nem tudtál megélni azokkal, akikkel már nem lehet. Igen, ebben is van igazság.
1: Látod, és ez is megint milyen ez a bölcselkedés. És mindenki ugyanúgy fog mától tovább élni, hogy megnézte a kék ajtót, meg a pirosat, ahelyett, hogy azt szűrnéd le belőle, hogy akkor most viszont innentől kezdve élj meg minden
0: vagy
1: pillanatot.
0: Vagy máshogy döntesz, vagy dönts máshogy, okay. Igen. Csak én akarom meg viselni a döntéseim következményét, mert ezt tett az, aki vagyok. Ilyen formán marad a pénz.
1: Piros.
0: Hasonlóan gondolkoztak. Igen. Hát ki mit cipel? Kinek mennyire nagy a hátizsákja, vagy mi van benne?
2: Meg ez egy jó kérdés. Meg? Mert lehet nagy a hátizsák, hogyha úgy tudod magadba elrendezni. Mondom a jó hírt, 200 millió van, mert Peti sem menne vissza.
0: Jó,
2: 200 millió.
0: Akkor becsöngettek a vízafogó lakótelepre 200 millió stáska kerestet.
1: Jó, igen. Sőt, ahogy látom, 300, meg mert Karina meg azt csinálja, amit a szülei.
2: És a lakást eladjuk, a kis panelünket, ez megint egy 100 millió. 400 milliónál vagyunk.
0: Figyelj, tele vagy.
2: Csönket a kassa.
0: Ugye ez érdekes dolog, mert ugye szerintem három nagy részre bontható az életed, és ebből mindig valami hiányzik, és ebből érsz oda, hogy aztán elkövetsz egy csomó hibát, meg minden. Ugye van tehát, hogy van maga az anyagi dolgok, ugye a pénz.
1: Okay.
0: Van maga az idő, és van maga az, hogy te a jólét. A jólét az, hogy egészséges vagy, hogy jól érzed magad, hogy jó környezetben vagy, és hogy a fizikailag minden adottságod megvan. Minden életszakasznak megvan valamilyen, de megvan valamilyen, ami hiányzik. Ugye?
1: Bizony.
0: És ha megnézed, mondjuk ha három nagy részre osztjuk az életet, mondjuk legyen a kamaszkor, a fiatalkor, legyen mondjuk egy kész egzisztenciával egy középkor családgyerek, és legyen mondjuk egy időskor. Ugye? Na most, ha megnézed a pénz, jólét és idő összefüggést, akkor ez a legnehezebb három dolog, ami miatt sosincs tökéletes boldogság.
1: Hát sose áll össze a három.
0: Kamaszkor, fiatalkor, pályakezdés, 20 évestől 30 éves korig. Van időd.
1: Életed elején vagy, sose lesz vége.
0: Van jó, jól vagy, mert még fizikai teljesítőképességet birtokában vagy, sportolsz, jössz, mész, de hiányzik egy csomó minden, hogy megvalósítsd, ezért elkezded azt megvalósítani, nincs pénzed. Megérkezik a középkor, ugye? Addigra tulajdonképpen már megvan a pénz, amit mondjuk létrehoztál, még megvan a jólét, de nincs időd.
1: Mert melózni
0: nincs időd
1: kell
0: élvezni, nincs időd elmenni annyit sielni, nincs időd annyit búvárkodni, mert család van, mert gyerek van, mert cég van, mert vállalkozás van, vagyis ott tulajdonképpen az időhiány miatt szenvedsz, és megint nem éled azt 100%-osan, amit szeretnél. Majd jön az időskor. Jön az időskor, amikor meg már lehet, hogy van jóléted, vagy nem, akkor már lehet, hogy van pénzed, mert fölhalmoztál egy csomót, keres térfélretettél. Talán elkezd újra időd lenni, mert elváltál, felnőttek a gyerekek, stb. De idegileg, mentálisan, fizikailag, sztrókon vagy túl, hátsúfali infarktuson vagy túl, gyógyul szépen kétválláson, három gyerek felnevelésén, és maga a jólét és a jól lét, az egészség, és minden, amit addig elhanyagoltál, az hiányzik, és itt ez lesz a legnagyobb, hogy már nem indulsz neki, már nem vágsz bele, már túl vagy egy csomó mindenen. Tehát ez a három nagy dolgot, ez baromi nehéz úgy összehozni, hogy mind a három egyébként maga a jól lét, mentálisan, fizikálisan, pszichésen jól legyél, anyagilag is rendben legyél, és időd és az idő által szabadságod legyen. Ez egy szerintem ebben lavíroz az ember élete végéig, majd vonja le a konzekvenciát, aztán meghal.
1: Igen.
0: És azt mondja, hogy ezt most nem így kéne csinálni, de nincs, aki megtanítsa, és mindig valahogy próbálsz egyensúlyra törekedni, ugye?
1: Kivéve, aki 53 évesen nyugdíjba megy.
0: Na de miért megy nyugdíjba? Mert ott is hiányzott az idő és a jól lét.
1: Na, de
0: tehát
1: akkor megteremtette.
0: Hát,
1: még jól van.
0: Még jól van.
1: Megnyerte az ötös lottót szerintem.
0: Elvitte az Eurojackpotot valószínűleg.
1: Ez egész biztos, tehát ne találgassunk, de szerintem így van.
0: Két éve ő nyert az Eurojackpotot.
1: Nem mondta, pusolt, érted, csendben volt, nem költött semmit, még jól van, és most már van ideje. Igen. És így kell csinálni.
0: Igen, így kell csinálni, és ezen hármas közül körül lavírozol. Amikor gyereket nevelsz, amikor idősebb leszel, amikor elválsz, amikor infarktusod van, amikor fiatal vagy.
1: De miért csak a rosszakat mondod?
0: Nem, lehet a jó is, vagy fölnőnek a gyerekeid. Igen, aztán persze van, aki a jó kártyát húzza, hogy ideje is van, jóléte is van, pénze is van, de általában azért megnézed, ez a legritkább. Tehát persze, valamit az élet azért mindig valahol azért úgy elvesz, vagy okoz egy-két kurflit, vagy kanyart. De érdekes szerintem.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keszthely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Műszaki probléma lassíthatja a fonyódi polgármesteri hivatal felújítását, kidőlt fák miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, napos nyári időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában összesen 300 termék ártörténetét követték nyomon, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a fogyasztóvédelmi hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Zajlik a fonyódi polgármesteri hivatal A épületének felújítása. Belül jó ütemben halad a korszerűsítés, kívül azonban egy előre nem látható műszaki akadály merült fel, ezt írja a közösségi oldalán a város polgármestere. Erdei Barnabás posztja szerint az utcafronti homlokzat felújítása során egy szerkezeti problémára derült fény, ezért a tervező azonnali beavatkozást rendelt el. A kialakult helyzet a hőszigetelést és a nyílászárók cseréjét is akadályozza. Mivel az előkészítő munkák részben már megkezdődtek, ezért most a képviselő testületnek kell döntést hoznia a folytatásról. A városvezető arról ír, hogy a váratlan akadály ellenére a beruházás nem áll le, a munkálatokat folytatják az épületben. Több helyen is kidőlt fák és ágak akadályozták a forgalmat Zalában. A hétvégén egy körülbelül 20 méter magas fa dőlt ki Hévíz térségében a 7232-es úton. A fát egy közúti jelzőtábla tartotta meg, és a fél útpályán nem lehetett közlekedni miatta, ezért a keszthelyi tűzoltók feldarabolták és eltávolították az úttestről, ez olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. Zalaszabarban a Deák Ferenc útra is rádőlt egy fa, ezt a zalakarosi tűzoltók vitték el az útról, hogy ne akadályozza a forgalmat. Hétfőn Jenesdiáson is letört, majd fennakadt egy faága a Balaton utcában. A közlekedést és egy közeli nyaralót veszélyeztető darabot a keszthelyi tűzoltók egy magasból mentő segítségével távolították el, és egy kidőlt fa okozott forgalmi akadályt a 6831-es úton és Balaton-Mogyoród és Zalavár között, itt a zalakarosi és a helyi önkéntes tűzoltók intézkedtek. Egyre melegebb napok jönnek, estig sok napsütésben bízhatunk, szinte felhők sem lesznek az égen, így eső sem várható sehol, maximum a szél hűsíthet minket egy kicsit. Napközben Zalavár megyében 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban pedig 18-20 fok valószínű. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk, a jelenlegi előrejelzések szerint vasárnapig sok napsütésben bízhatunk, és napról napra melegebb lesz, holnap 34, pénteken 36, hétvégén pedig 37-38 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Mondjátok meg nekem, hogy milyen módon nem szeretnétek meghalni. Vasárnap egy 36 éves magyar nő szegény Németország városában nyakánál fogva beszorult egy ruhagyűjtő konténerbe, egy szupermarket parkolójában, és biztos, hogy mindenki elgondolkozott azon, hogy milyen méltatlan módon nem szeretne. Amikor nem szeretnél úgy meghalni.
6: Mi volt a díj, amit kaptak az ilyen emberek régen?
7: Darwin.
5: Ez a Darwin díj volt. Darwin díj. Ugye a Darwin díj arról szól, hogy a lehető leghülyében életüket vesztett embereket díjazták, amikor lehetetlen módon haltak meg.
6: Én tudom, hogy ez nekem mi.
5: Mindjárt, én is kitaláltam már, hogy magamnak mi lenne.
6: De egy
5: ruhagyűjtő konténer. Tehát egy ruhagyűjtő konténer, szegény, hogy szorulsz abba bele egy ruhagyűjtő konténer? Berakod a ruhát, vagy belehajolsz?
7: Nem,
5: vagy...
7: ki akarod venni?
6: Nem, én nem mondom neked, hogy olyan is van, hogy ki akarod venni.
5: De... Nincsenek szavak.
7: Bocs, de tényleg.
5: Tehát ki akarod venni a ruhát a ruhagyűjtő konténerből? Belehajolsz és beszorulsz?
7: Mert ráadásul ezeket úgy csinálják meg, hogy pont ezt ne lehessen tenni vele, hogy ne lehessen belőle kiszedni a izét, és ilyen hülye ez a rendszere, amit ő valahogy szegény ki tudott játszani még odáig, de kifelé meg már nem sikerült jönni. Tehát
6: ez egy nagy emberi létcsapda, csak mondom nektek konkrétan. Mondod, ez egy húsevő szekrény.
5: És amúgy... ő megpróbált bemászni, és nem tud kijönni.
6: Hát nem tudjuk, hogy mi történt, de amúgy én, ahogy magamat ismerem, hogy egy ilyen álmosabb szerda délelőtt,
5: mész a ruhagyűjtő konténer felé.
6: Dobom be a ruhagyűjtő konténerbe a használt bugyikat, és én látom magam, hogy a telefonommal együtt bedobom.
5: Jó.
6: És még a retikülőmérő visszanyúlok, és aztán felzabál a szekrény. Ezt látom magam előtt.
5: Kinek mi a rémálma, hogy nem akar? Tessék, nézzük meg. Vigyük el az egészet egy ilyen halálféle szemberöhögéssel, hogy így beleröhögünk a halál arcában, minél inkább beleröhögsz, annál vidámabb az életet szerintem. Tessék, hogy nem akar? Mi az egyetlen dolog, hogy nem akarsz?
6: Én tudom. Ennek teremtő ereje, ennek a gondolat.
5: Nincs. Pont azért a kimondott...
7: Mondjuk.
5: Tessék, te hogy nem akarsz? Mi az, hogy te nem akarsz?
6: Én éppen beküzdöm magam a kormányablak kiadó fiókjába. Az a kicsi ablakon, hogy megnézem a gépen, hogy tényleg nem lehet-e plusz időpontot foglalni a helyszínen.
5: Tehát a következő történet. R. Eszter a 12. kerületi jókmányirodában először heves vitába keveredett az ott...
6: Manyikával.
5: Az ott dolgozó Manyikával, aki az utolsó napját töltötte, mert éppen felmondott. R. Eszter a vita hevében áthajolt a 4 cm-es lyukon, ahova beszorult.
7: Maga intézze az ügyeit.
5: Ahova beszorult a feje. Ketten próbálták hátulról kihozni, a Ranka előről húzta.
6: Nem, szerintem nem ez történt. Nem, szerintem az a pont, hogy annyira átküzdöttem magam rajta, hogy már se előre, se hátra, és azonnal elzárodik egy ér, és a hátsó része a testemnek pedig ilyen nyiroködéváson feldagad. Mint egy, de hogy az arcom pedig így elfehéredik, és így hátulra pedig, mintha egy ilyen vákum képződött volna, így
5: bent vagy a lyukban.
6: Igen.
5: És különböző emberek tolnak.
6: Mindenféle minőségű fényképezőgépekkel képeket készítenek rólam, miközben ez már fenn van a világháló, de a férjem már látja, hogy ezt most nem mondott komolyan.
7: Hogy tényleg, igen. De,
5: igen,
7: így,
5: mi történik?
7: Igen. De így.
6: Vagy ez, vagy pedig a Meki kiadó ablaka, ugyanígy.
5: Beszorult egy McDrive ablakba R. Eszter, aki már nem tudott várni tovább a dühében. Nem, átnyúlt a folyton.
7: Fagymás majonézes szószát
6: nem,
7: követelte.
6: Nem, tényleg nem működik-e a fagylaltgép. Vagy megint csak a lustaság, a diákmunkás, arrogancia.
5: Tényleg elfogyott az a megfuri. Már megnézem én, az a megfuri elfogyott-e. Eszter áthajolt felbőszülten, hogy megnézze, tényleg elfogyott-e a Vörösvári úti McDonald'sból a megfuri. Itt beszorult az ablakban.
6: De amúgy, ha ismerjétek a históriámat, már tálcával is ki lehet nyírni engem, szóval tök mindegy. Jó,
5: akkor... nekem a parám, uh-huh. amit ír egy hallgató neki is, hogy ülsz a budin, uh-huh. le van tolva a nadrágod, erősödsz, és kapsz egy erőlködsz, és nagyon erőlködsz, és kapsz egy embóliát.
7: Uh-huh. És
5: eldőlsz oldalra. És úgy találnak meg a hullaszállítók és az orvos, hogy ott összetömpörödött kis pöpölővel, letolt nadrággal.
6: De miért tömpörödik össze?
5: Hát szerintem a halál pillantában, meg a kakilásnál elve kimegy belőle a vér. Egy nagy adag ilyen hatalmas nagy... legyek körözekből. Letolt nadrággal, lefordulva a WC-ről, kicsit lila kilógó nyelve.
6: De miért lóki?
7: Hát mert meghalsz, előködj.
6: De te úgy szoktál erre, kapni kilógatra a nyelvével.
5: És csinálok egyet, összeszorulok, és egy ilyen letolt nadrággal nyomorultul lefordulok úgy, hogy az egyik lábam fenn van még a budin. És így találnak meg, és rám találnak. És akkor ott leszednek, tudod, visszahúzzák a nadrágomat,
6: beraknak
5: a tepsibe, és lefotóznak, hogy így, hogy ő ilyen méltatlanul tudta ezt véghez
6: jó,
5: vinni.
6: Jó, akkor most rendelkezzünk arra, az legyen rajta egy ilyen karszagot hordjáról, hogyha így történik, akkor tudják, mit kell tenni. De mi van? Ha az van, hogy tudod, mert egyszer csak megérzed, most éppen kapod az embóliát, és igen? Van annyi lélek jelent, hogy felállj, igen? De akkor kimegy belőle az élet, és beleomlasz arccal.
7: A budiba, a saját.
6: A és soha senki fog tudni megmondani,
5: hogy
6: mi történt,
5: hogy mit
6: valójában.
5: Akar csinálni. Fejjel lefelé a saját bidéjében, arccal lefelé, mit ívott belőle? A hülye azt hitt, hogy innen lehet inni. Vagy mit arcot mosott?
7: És ráadásul, ha arccal előre vagy, amikor benyitnak, pontos... feneked van szembe,
5: érted? Igen, amiből kilóg egy kicsi WC-papír. Le van tolva a nadrág, és lila a nyelvem. Ez nagyon fontos, hogy lila a nyelvem, és kicsit oldi a szájszére egy kiló oldalra. Hogy nem akarsz?
6: De Feri,
5: nem akarsz?
7: Túrkeve Böllér Fesztivál.
5: Combon szúrod magad?
6: Téged szúrnak meg, vagy
5: szúrnak?
7: Annyira részeg a brigád, érted? Nem, a szúrás még megvolt. A pörzsölésnél hibázunk.
6: De micsoda? Hogy izé nem szúrnak, de csak megpörzsölnek.
5: De hogy combon szúrnak, és véletlen még a részek pörzsölő rád fordul.
7: Persze.
6: A félreérti a visongatásodat?
7: Még harapsz is te szemét.
5: Igen.
7: Volt az utolsó mondata.
5: Nekem, közben jött egy nagyon jó mondat, nekem a hullaszállító csak ennyit mond. A pók fogott két legyen.
7: De tényleg.
5: A pók fogott két legyen. Gyere, Géza. A pót két legyet. Ezt mindenki elképzeli, hogy hogy nem akar? Mindenkinek eszébe, hogy hogy nem akar meghalni? Van ilyen gondolkodás? Elolvasol egy ilyet, és azt mondod, Istenem, így ne. Nem? Tehát amikor én elolvastam David Carradine-nak, hogy egy szállodai szobában egy nyakkendővel a szekrényben fölkötötte magát, és közben ugye hát mit csinált, hogy úgy eszedbe jut, hogy hát Istenem, így ne. Tehát, hogy valami méltóság legyen már az elmenetelben, nem? Fontos, hogy ne egy szállodai szobában egy nyakkendővel a nyakadba, tudjuk, hogy miért volt nyakkendő a nyakadba, és mit csináltál, csak kicsit szorosra sikerült a hurok. Tehát, hogy nem?
6: Ja, de szerintem amúgy tök mindegy, hogy halsz meg, úgyis kellemetlen. Tehát, hogy egyszer nem
5: de miért? Elalszol, és lehozzák, hogy álmában elaludt szépen át. Az szép, nem?
6: Szóval ez a fedő sztori.
5: Ez mindig a fedő sztori?
6: Álmában elaludt, valójában kifelé kúszott a sparhelyet felé.
5: Mint a Terminátor, még ment ki még, hogy egy utolsó.
6: És még általában az van, hogy már demens is, hogy is kiabálsz rá a szeretteidre, ott rohagy meg, te tolvaj! És egyáltalán, és ekkor mondják azt, hogy álmában elaludt.
5: Igen, de Ferit egyébként el tudom képzelni, hogy hogy.
7: Na?
5: Úgy, hogy vannak ezek a nagyon mérges disznók, akik bedobnak mindent, és úgy tüntetik el a halottakat, hogy megeszik a csontokat. És Feri nagyon részegen hazalátogat egyszer, valami családlátogatásra, bekormol rettenetesen.
7: És megnézem a csosszákkal.
5: Kukoricát akar beönteni a disznóknak. De átesik.
7: Beesel, és csak a két lábad marad meg, mert azt nem érték el.
5: A lábadat, úgyhogy a felső testedet lerágják
7: a disznók. De a két lábad még így meredezik.
5: Rákóczi Ferenc maradványai két felső lábát találták meg. Valószínűleg a nyomozók megállapították, és a halottkém átesett. Kukoricával akarsan
7: átesett.
5: Ittesan átesett a kordonon, és a disznók megzabálták.
7: Értesítjük a hozzátartozókat, hogy kiskoporsós temetés lesz.
5: A lábai maradtak meg. Ennyi.
6: De figyelj már, Feri, amennyi dohánytermeket elszívtál, van annyi esély, hogy ez minden állaton megvéd téged, nem? Tehát nem az van, hogy a disznó megjelzi, és azt mondja, hogy ez már meg van füstölve, srácok. Nincs ilyen?
7: Adjuk, nem. Hát ők is füstölődnek előbb-utóbb, úgyhogy mi rokon lelkek vagyunk.
6: Értem. De hát nem tudom.
5: Én nem tudom, én nekem van egy ilyen parám, ne legyek mesztelen, tényleg. Tehát, hogy
6: is levetkőztetnek, szóval boncolni ruhában fognak?
5: És ha nem kérek boncolást, akkor nem boncolnak.
6: Hát akkor már semmit nem kérsz. Ennyit mondok.
5: De miért van az a nagyon rossz érzésem, hogy szelfizne velem a halottként?
6: Tehát miért, mert ez meg fog történni, Balázs.
5: Hogy ott fekszem, tudod már... Hogy ott fekszem, érted, és akkor ott úgy fotózgat, és még úgy körbeküld Viberen. Nem akarok egy ilyen Viber üzenet lenni, ahogy
6: a Kobe Bryant miatt mondod azt, ugye?
7: Kell a test!
5: Érted, hogy nem akarok...
6: Nem kell neki a test!
5: Nem akarok egy ilyen Viber üzenet lenni. Tűnjek el!
6: Sebestyén Balázsnak nem kell többé a test.
5: Igen.
6: Ez lesz majd a halálig bejelentése. Nem tudom, szerintem az, hogy ettől félünk a legjobb, hogy elveszítjük a méltóságunkat, és ez kikerülhetetlen. Ez nem fog történni.
5: Ez de valószínűleg elveszed a méltóságot. Elveszed a méltóságot.
6: Születni se úgy születünk, hogy és most egy csodálatos gyermek, hanem érted, mázas, minden gusztustalanságok, minden történik. Hát a halál is valami hasonló, csak inverz. Szerintem az is durva, hogy én attól is féltem ideig, hogy a álmodban alszol el, hogy most fekszel le, mert csukódik le a szemed, és így...
5: De hát szép. De azt én, amikor olvasom valakiről, hogy elaludt, és nem kelt föl, akkor azt mondom, egyrészt milyen kegyes volt a sors, kettő, milyen szép, nem? Hogy elalszol, és átmész, hogy ott milyen mezőkön, tudatállapotokon mész, hát az egy érdekes kérdés, de hogy tulajdonképpen belealszol, és nem kelsz föl, ha lehet valamit, akkor csak ilyen.
6: Életről egy kicsit majd utána, de most először nézzük meg, hogy pontosan ti mit írtatok, mert...
5: Indonéziában nemrég egy nőt egészben lenyelt egy piton, így nem, ezt szeretnék. Ez egy önigazságtalan dolog, nem? Hogy így létezel, de tudod, hogy vége lesz. Élsz, de tudod, hogy meg fogsz halni. Vagy, de tudod, hogy egyszer végezni. Nagyon fura játékot játszik.
6: Tudnál-e élni úgy, ha nem tudod, hogy meghalsz a végén?
7: Hát sokkal könnyebb lenne.
5: Hát szerintem nagyon sok félelem meg szorongás valójában halálfélelem miatt van. Az arra eredettethető vissza szerintem, egyszerűbb létünk lenne.
7: Tök bátran belefognál mindenbe. De szerintem pont tartalmasabb lenne.
5: Tartalmasabb lenne?
7: Hát még abban is tartalmas, hogy van, aki például nem mer repülőre ülni, nem mer leugrani egy bungee jumpingról. Itt nem lenne, mert nincs benned a félelem érzet. Mindent kipróbálnál.
6: Annyi lenne, minden összelene
5: szemetelve. Ez igen.
6: Ennyi lenne. De szerintem meg nem. Szerintem az lenne, hogyha nincs az időnyomás, akkor nem is teljesítesz olyan jól.
5: Tehát ha úgy érzed, hogy van időd folyamatosan, akkor bármire van.
6: Igen,
5: nem kell kapkodni.
6: Igen. Uh-huh. Szerintem ilyen formán jót tesznek, nem szeretjük, nem kényelmes, de azért nem tesz rosszat. Meg amúgy szerintem a végén már el fogunk fáradni. Én abban bízok, hogy olyan öreg leszek, amikor meghalok, akkor azt fogja érezni, hogy na vége.
7: De jó, hogy, igen, de jó, hogy itt a vége.
6: Addig már mindenkinek megmondtam magamét. Magam
7: akkor már te
5: már mindenkit kiosztottál.
6: Mindenből beleettem.
5: Igen.
6: Mindenkinek kellőképpen a terhére vagyok, és akkor adjő.
5: Igen, Balázs, de kezd, csak olvasod az esemeseket. Jó, visszatértem, bocsánat. Igen. Nem kezdek el moralizálgatni itt az élet nagy egzisztenciális kérdéseid, igen. Nekem a szomszédban volt egy házaspár, ahol a nő meg akarta lepni a férjét, az, hogy a kádban várja. Megengedte a kádba. A vizet kidőtő, a boiler fűtőszál szétlepett, és a sok vízkőtől, emiatt áthúzott az áram a vízen keresztül a vízkőtől. Beleültek, és
6: mi
5: csókolom.
6: Van? Ez egy lehetőség?
5: Hazamész azonnal hívsz, hogy boiler szerelőt.
6: Akkor az, hogy nekünk nem tudom, zsigeri zsír folyik a izéből, a vízből, a csapból, az képest azért ez egy jó, hát nem tudom.
5: Igen. Velem, ha bármi történik, a baleset biztosítás 5000 eurót fizett a páromnak. Úgyhogy ez egy jó megoldás.
6: 5000 euró az nagyon kevés pénz.
5: Van baleset biztosításatok? Hát gondolkoztatok így előre?
7: Igen, ha bármi történik, akkor család haderüljön.
5: Be vagytok biztosítva.
7: Hát legalább ő nekik nagyon legyen jó.
5: Igen?
6: Nekem három is van. Mindenre. Veszélyes éltetélek, jobb az így mindenkinek.
5: Ezt stand-up közben félrenyeli a saját nyálát, és elkezd fulladni a színpadon.
6: Vagy másért.
5: A közönség nagyon röhög, azt hiszik, ez a műsor része, amikor elvágódik, már nem mozdul a színpadon, akkor állva tapsol a közönség.
7: Hogy micsoda! Tudja ez a csaj!
5: És egy csoki Oscar szoborra valaki még meg is dobja. Micsoda előadás!
6: Nem így, de a Csenki Attila elájult a stand-up közben, és annyit tudott még belemondani a mikrofonba. Ez nem az előadás része.
5: Zárjuk ezt le. Tudom. Jól szembe nevettük ezt a dolgot, úgyhogy mindenkinek hosszú, boldog életet kívánunk. Azaz. Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió Show sztárjai.

0: vasnapi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készleterei. Euronics, ez ennyi!
8: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
9: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Zala megyében keresse a Dinter és Admirál optikákat.
11: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living Exclusive limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
12: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
13: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinka dal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
10: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. A Trend Optika csoport üzletei Zala megyében a Dinter és Admirál optikák. A Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Keresse ezt helyen a Kossuth út 30 szám alatt és Hévízen a Deák téri üzletházban.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: Más nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék Best-of-ja után most már csak zene, megszakítások nélkül. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Az időjárásunk is elmondható egyetlen egy szóval, hőkupola.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Egy-két perc múlva a Strandfesztivál belépőkért játszunk itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor Marshmello, mintha a főnök mondaná, nem? Pedig csak egy előadó, aki következik. Na meg a játék, hölgyeim és uraim, adom a

0: get to you, to get to you, to get to you.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?
2: Mindet imádom, nem tudok választani egyszerűen.

0: Rádió egy. Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szuperek vagytok, köszönöm szépen. Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A vadonatúj rádió esztésben így bemutatkozik a Strandfesztiválon. Az összes lemezlovasunk zenélni fog. Nagyon sokan fognak most is bulizni a stage-nél. Teljesen ingyen viszont ki lesz ott. Rádió 1, tessék!
1: Szia, és Kristóf vagyok, és a Strandfesztiválja éget fog jelentkezni.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Kristóf?
1: Hát most jelenleg Balatonakaliból.
0: Pihenés, strandolás a Balcsin?
1: Hát most éppen ebédet készítek, de igen.
0: Viszont lenne egy jó hírem, figyelj! Strandolgatni fog, zavárni van, mert hogy tizedik lettél!
1: Köszönöm. Most ver a szívem nagyon, elteljesen. Egyszer már 9. voltam valami korábbi játékban, de nem számítottam rá, hogy sikerül.
0: Akkor viszont most, ebben a játékban végre elmondhatod nekem a Rádió 1 szlogenjét, hogy nyerj!
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Gratulálok! További jó főzős kézést, mi készül?
1: Burgonyapüré, valamint grillezett finomságok, cukkini, tofu, úgyhogy...
0: Grillezgetsz!
1: Most így van, igen.
0: Vissza is engedlek hozzá, játék pedig a következő órában is lesz itt a Rádió 1-en!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát az a Taylor Swift indítja, akinek a nevét édesanyja a kedvenc énekes dalszerzője után adta. James Taylor, az úriember, a maga idejében zenei legendának számított, anya imádta, és hát apával úgy gondolták, hogy akkor legyen Taylor a leányzó neve. Ő énekel mindjárt a következő óra elején.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
9: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük ebben az órában is játék hamarosan a Strandfesztiválra. És hát apropó strandolás, az elmúlt időszak hűvösebb időjárása miatt a nagyobb tavaink 23-24 fokosak. Igazán hűtenek a hőségben. Mondjuk a hét vége felé ez már nem biztos, hogy elmondható majd, mert hogy mostantól hőkupola, kánikula, napsütés, szombat-vasárnap akár 39-40 fok is lehet egyes területeken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Köszönjük szépen. És ezek után a kérdés, hogy kapcsoljam-e a légkondit. A. Igen, B. Nem. Oké, nyomom.

0: a páros napi jegyet nyer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

interaktív jackdani a stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén a megújult Rádió 1 stage-en az összes lemezlovasunkkal várunk mindenkit a Strandfesztiválon. Ki az óramázlistája, aki jön velünk bulizni? Halló?
1: Ja, Petronella vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Petronella, kapaszkodsz?
1: Igen.
0: Mert elértél 10-ét!
1: Komolyan, úristen, ezt nem hiszem el, úristen. De jó, de jó.
0: Hogy ott bulizhass velünk, kérném a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Már nyertél is.
2: Gratulálunk. Köszönöm. Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon boldog vagyok, és megyünk a férjemmel.
0: Helyes, várunk titeket a Rádió 1 stage-nél.
1: Azt mindenképp, az kihagyhatatlan.
0: Amúgy mit csinálsz most?
1: Hát én dolgozom közigazgatásban, úgyhogy sajnos dolgoznom kell, de viszont... Igen, viszont az augusztus 20-ai hosszú hétvégén már biztos, hogy szabadságon vagyok.
0: Akkor nagyot bulizunk majd együtt.
1: Jó, szuper, köszönöm szépen.
0: Addig is szuper jó zenék a munka mellé, játék pedig délután is lesz az igazi mai slágerek között.

0: csak igazi mai sláger megy. Olvasom itt SMS-en, hogy mit írt Ádám. Att is képzeld el, haladunk nyaralni. Gondoltam egy nagyot, letértünk a főútról egy kis faluba, találtunk egy hangulatos teret, itt vettünk egy fagyit, és halljuk, hogy te beszélsz a rádióból. Mindenhová kísérsz minket. Ádámom, hát jó nyaralás nektek, maradjatok ezután is velünk, mert azonnal indítjuk a Daily Mixet. Szuper jó zenék jönnek megállások, megszakítások nélkül. Ezt indítjuk majd!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Vakáció!

0: híve a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló friss marinált sertéskaraj 25% kedvezménnyel csak 1499 forint. Mindig Aldi.
13: A Telekom film premierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom film premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
14: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz újépítésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
15: Rádió 1
0: indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai slágerme.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdvözlet mindenkinek, én Bűszér Andris vagyok, hozom a kedvenceket a folytatásban is változatosan, ebéd, munka vagy akár vezetés közben. Jó, hogy ma is találkozunk itt a Nyugat-Balatonnál, a Keszthelyi frekvencián, a 99.4-en, Fonyódon és környékén pedig a 101.3-on.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift-tel folytatom, aki karriere során már több mint egy tucat lista vezető slágert adott a világnak. Az Operáit pedig a The Life of Showgirl című album egyik fontos dala, amiben a popos alapokat modern szinti hangzásokkal keverte. Taylor Swift énekel most a rádió egyen.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma július 29-e van, ne felejtsék el felköszönteni a Mártákat és a Flórákat, késcsoka hölgyeknek, ők ünnepelnek ma névnapot. A Márta a Harámeus eredetű bibliai név, a jelentése úrnő, a Flóra pedig latin eredetű, mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, és a jelentése is virág. Boldog névnapot kívánok, és az összes mai évfordulósnak és a születésnaposoknak is küldöm ezt az igazi mai slágert, itt a Rádió 1 Daily Mixben.

Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. A következő órát is együtt tölthetjük. Én Bőszér Andris vagyok, és egyután az Automáj Head érkezik elsőként Hype-on. Norma Jean Martin és Harry P.F.R. jó voltából itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy csepp játék bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
0: Rádió 1.
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Bőszén Andrással. Csak igazi, ma is láger megy. 99.4 és 101.3.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most autósok figyelem, rengetegen kirándulnak itt a Nyugat-Balatonnál, élénk a forgalom. Ezt jelentették Balaton leléről, Boglárról, de fonyódon a piac miatt is lassulásra és torlódásra kell készülni a városközpontban. Az Ady Endre utca, a Blaha, a Béke utca környékén és a Szent István utcán is, lent a hajóállomásnál és a Kemping és Fenyves között is sokan autóznak. De ugyanez a helyzet Balaton-Szentgyörgy és Keszthely között is. Keszthelyen a Festetics György utcában, a Bercsényén, a Georgikonon, a Csapás úton és a Tapolcai úton is, és sokan veszik célba az északi partot is, ott a 71-esen kell nagyobb forgalomra készülni. Én mindenkinek jó utat kívánok!
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
2: A igaz

0: could break my heart. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és közben egy kis program tip, hiszen érdemes vízre szállni, sűrített nyári menetrenddel várják az utasokat a balatoni hajók. A legnépszerűbb útvonalakon, vagyis Fonyód és Badacsony között, illetve Siófok, Balatonfüred és Tihany között napi 10 járat közül választhatunk, csütörtöktől vasárnapig késő esti visszaindulással. A menetrendi hajók mellett pedig sétahajók, gyerekhajók, bulihajók és csillhajók is indulnak. Kezd helyen a legendás Helka Nosztalgia hajó fedélzetén élhetjük át a régi balatoni hajózás hangulatát egy kellemes sétahajózással. A családokat ráadásul Fonyódról Kalapjakap koncerthajó is várja, a kompok pedig Szántódról 7 és 23 óra 30 között, Tihanyból pedig 7:15 és 23:45 között járnak, de forgalmas időszakokban természetesen sűrítik is a járatokat.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió egy.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rédálton érkezik a zenei folytatásban a Blood Running-gal. Ezzel kívánok további kellemes délután. Én Bőszír Andris vagyok, csak én búcsúzkodom. A kedvencek természetesen max hangerő maradnak, holnap délben pedig majd ismét találkozhatunk. Itt a Rádió 1 nyugat-balatoni frekvenciáin, Keszthelyen és környékén a 99.4-en, Fonyódon és környékén pedig a 101.3-on.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ne hagyd ki a JÜSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JÜSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
4: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép délutánt, Györke Attila vagyok, nincs megállás, megszakítás, emiatt pörgős az idei nyár is. Lady Gaga?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: Neked én is viszlek titeket magammal nyaralni, hát itt vagyunk, nézd milyen csoda szép ez a szerpentin, és itt egy fotó, hát Robikám, ez gyönyörű, jó kikapcsolódást kívánok nektek, majd írd meg, hogy merre felé jártok, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy hol szólnak a zeneim nyaralás közben. Itthon nálunk újabb hőségriasztás jön, csütörtök 0 órától 2-24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendeltek el, már ma is érdemes betartani azt, hogy ezekben az órákban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, és tessék mellőzni a megterhelő fizikai tevékenységet, jó? Erről is lehet olvasni a radio1.hu-n, holnap 36-37 fok is lehet egyes helyeken, főleg az Alföldön.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazók.

0: Indultunk a 107,5-ös frekvencián. Ez a rádió egy 51. frekvenciájának a születésnapja. Hát, drága esztergomi rádió egyesek, tessék kipróbálni rádiónak akkor az új frekét, jó? Kérünk majd üzeneteket, hogy jó-e a basszus, jó-e a hangzás, van-e recsegés, szakadozik-e, minden információ kell. Esztergom 107,5, tehát alig pár nappal az új szigetvári frekvenciánk után. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most már Esztergomban is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Cibica

0: 22 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

hipsterek közé tartozik, aki rengeteg zenét írt más előadóknak vagy kiadóknak, úgy, hogy a neve nem is szerepelt a borítón, ezért Ghost producer. Imádnak vele dolgozni sokan. Az elektronikus zene világában egyébként ez egy teljesen bevált gyakorlat. A hallgatók többsége nem is tud arra,

órán keresztül mixel nekünk Regán Lili, Rádió egy Live Mix Summer Edition. 8-tól jön a diszkós itt Bárány Attilával, Hambai PG-vel, DJ Juniorral, 9-től pedig World is My Radio Show, Jamina!

0: kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi a

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper napot kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, aki indítja azonnal az újabb zenei órát. Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os Aró marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
9: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 'cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: belép az újabb hőségriasztás, a tartós hőség megterheli a szervezetet. Fontos, hogy ügyeljünk a saját és a hozzátartozóink egészségére. Erről részletek a rádió1.hu-n. Holnap 37, pénteken 39 fok is lehet egyes helyeken, csapadék egyáltalán nem várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt az újabb fesztivál, ami tele lesz vidám boldog Rádió 1 hallgatóval, Strandfesztivál augusztusban. És én most bejuttatom azt, aki felhív tizedikként. Indul a játék, a Forrodrót 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy, csak igazi mai sláger megy, és mondtam, augusztusban, egészen pontosan 19 és 22 között Zamárdiban jön a Strandfesztivál, vadonatúj rádió egy stage-el és az összes lemezlovasunkkal. Az óra mázlistája ott lesz, másodmagával. Halló?
1: Ja, Lolita vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Lolita?
1: Budapestről.
0: Munkából?
1: Nem, éppen itthon vagyok, szabadnapos vagyok, és a kisfiammal vagyok éppen meg a férjemmel.
0: Az augusztus 20-ai héten mi a terved?
1: Hát, eddig még semmi, reménykedtem benne, hogy te megmondod.
0: Én megmondom. Fesztiválozni fogtok!
1: Igen! Ez az!
0: 10-ként értél el!
1: Jaj, de jó, ennek nagyon örülök! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezért adom a jegyeket.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Lolita, mi lesz a gyerkőccel?
1: Hát szerintem majd az apja fog rá vigyázni, és én majd egy barátnőmmel megyek el.
0: Ja, jó. Akkor a csajos bulin várunk majd a Rádió 1 Stage-nél.
1: Köszönöm szépen!
0: Igazi mai slágerekből, jó hangulatból nem lesz hiány a fesztiválon sem, de a folytatásban sem. A kívánság műsorban pedig ma is bezsebelhető még páros belépő itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A klubok egyik idei nagy kedvencét indítom most. Hála a Rádió 1-es DJ-knek sokfelé megszólal ez az országban. Sleep Tonight nem titkoltan egy Amy McDonald dalra épül, és hát nem minden előadó örül annak, ha a dalaihoz hozzányúlnak, újra értelmezik, átgondolják. Amy McDonald nem ilyen. Kifejezetten támogatta ezt a dalt, és aranyos volt, mert azt mondta, hihetetlen számára, hogy 16 évesen a glasgow-i szobájában írt dala ennyi év után is új életre kelhet. Nagyon reméli, hogy az új generáció is megszereti. Megszerettük, drága Rádió 1-esek! It's a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bő egy óra múlva 5-től indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Juhász Gergő nyaral, úgyhogy Király Tamás helyettesíti. A délután DJ-je pedig Regál Lili lesz, és 2 órán keresztül mixel nekünk. Én Györke Attila vagyok, a következő zenei óráért még én felelek. Camrad, Be Mine, ezzel indítok mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: mondd a szlogent.
1: Rádió 1, szakik a divai slágermeg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Szia, Szilvi vagyok. Itthon ülök, kávésületet tartok, nem dolgozom. Szabadidőm van, és szeretlek titeket hallgatni éjjel-nappal, még a telefonomon is mindig szóltok. Nagyon-nagyon jól csináljátok a műsort, úgyhogy egész nap titeket hallgatlak.

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után, közlekedési infók. Nem egyszerű ma autózni az M0-áson. Simon írta, hogy a déli részen az M5-ös felé dolgoznak az úton a 6-os kilométernél. A külső sáv lezárása miatt alakul ki torlódás. És Sáki írta, hogy baleset volt az M0-áson szintén az M5-ös felé, a Hárosi Duna híd előtt, itt pedig a belső sáv off, úgyhogy emiatt is lassulás van. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, jó utat mindenkinek, és ugye mivel ma elindult egy új freking Esztergomban, ma kivételesen az esztergomi autós barátaim kapnak egy dalt, jó? Jól esik majd ez a dal a vezetéshez, a Camera Ed Sheerantől Cyril Remixben.

0: Wendy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok! Minden Rádió 1 hallgatónak jó pihenés, jó kikapcsolódást kívánok! Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

DJ-t a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és akkor most jön a nyári klubzenék professzora, Sam Felt, akinek a dalai kihagyhatatlanok a nyaralóhelyek éjszakai életéből már több mint egy évtizede, aki ráadásul degeszre keresné magát akkor is, ha nem került volna a DJ-k élvonalába. Van ugye kiadója, a rádióműsora, startupja, jótékonysági alapítványa, a legtöbb lemezlovas egy valamit csinálna, ő száz félét. Igazi üzletember, akinek a zenéjét mindenhol szeretik a világon, ez a Heart Like Mine.

0: csak igazi mai sláger megy, és vadonatúj hallgatókat is köszönhetek Esztergomban és környékén. Elindult ugyanis a Rádió 1 a mai nap folyamán, 107,5 a frekvenciánk Esztergomban. Aki eddig online hallgatott minket, az próbálja megkeresni a rádióban is a Rádió 1-et, és hát tessék szólni a barátoknak, ismerősöknek, hogy az ország kedvenc rádiója megérkezett Esztergomba. Jó? 107,5 a frekvencia, ott is megpakoljuk az étert igazi mai slágerekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Summer-től hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

itt a Rádió 1, 16 óra 35 perc, közlekedési hírek. Andi azt írta, hogy az M1-esen halad, és Budapest felé Tatabánya után nagyon sok a teherautó a külső sávban. Ott az átterelt belső sávot érdemes választani kocsival. Pakó szólt, hogy az M5-ösön Budapest felé dolgoznak a 77-es kilométernél. Egy sáv, a külső sáv lezárva, és van már legalább egy kilométeres kocsisor. Aztán nem egyszerű az M0-áson, nemrég tudtuk meg, hogy a déli részen az M5-ös felé a 6-os kilométernél dolgoznak, és itt a külső sáv lezárása miatt van torlódás. Szintén ott az M5-ös felé a Hárosi Duna híd előtt a belső sáv off, baleset volt, emiatt is lassú tehát az M0-ás. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már nem sokára, 5-től indítjuk a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t. Király Tamás mellett a DJ-nk Regán Lili lesz!

0: igazi mai sláger megy.
1: Mi esztergálunk, vasat gömbölyítünk, nagy darab számban, kis darab számban, érdemes titeket hallgatni, nem csak ezért, a sok mindenért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Ez itt az Aranyka Show.
8: Halló, Aranyka?
7: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
8: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
9: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
10: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: Így igaz, elindítottuk a lemezjátszókat, elindítottuk a kamerákat, hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, mert hogy Geri Szabin van, mellettem pedig Regán Lili!
3: Szia, üdvözlök minden kedves hallgatót, és örülök, hogy újra látlak!
2: Óriási rendületben, Lili! Nagyon örül az új lemezjátszóknak! Hanyadik alkalom? Hanyadik közös alkalom?
3: Itt most a rádióban a második. Én nagyon olyan jó tényleg látni ezt az új technológiát, és egy élmény róluk zenélni.
2: Na hát akkor nézzük, a következő 2 óra milyen lesz. Nyilván zseniális, várjuk az üzeneteket 0620 311 111, és indul a mix, mivel kezdünk?
3: Csapjunk is bele, elsőként érkezik Szigálá és a Riptide itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix 2 órán keresztül egészen 19 óráig. Viszont nagyon sokan vannak úton, picit próbálunk nekik is segíteni. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, a 6-os kilométernél a külső sávot lezárták, itt három személyautó hajtott egymásba, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M0-ás északi szektorában pedig egy másik baleset a Megyeri híd felé, M3-as autópálya felé egészen pontosan, a 75-ös kilométernél itt is 3 kilométeres a torlódás. Vezessen mindenki óvatosan. És jönnek az üzenetek is, szia Lili, titeket hallgatunk az ánkai táborban egy fa árnyékában. Hát akkor küldjünk nekik valami nagyon jó kis dalt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy minket hallgattok. Én is voltam Zánkán, még táncversenyen emlékszem.
0: Ne csináld!
1: De igen, úgyhogy oda jó emlékek fűznek, és hát akkor küldjük a következő zenét. Mondjuk nekik, hogyha már így írtak nekünk, egy olyan dal érkezik, ami nem maradhat el nálam, hiszen ez a legújabb saját dalom, amit úgy írtam meg, hogy nem is feltétlenül terveztem kihozni. Szerettem volna kiírni magamból a gondolatokat, úgyhogy tulajdonképpen a lelkem egy darabja benne van. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött

0: ez a Rádió 1 és ez a Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, és időközben mondanám, hogy a nyár közepén vagyunk, de közben hétvégén már augusztus van.
1: Pont ezt beszéltük, hogy elképesztő, hogy mennyire repül az idő, és hogy hogyan értünk ide ilyen gyorsan.
0: Most kezdtük a nyarat, most volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és itt van már június vége, nagyon
1: elképesztő.
0: Kemény.
1: Elképesztő.
0: De imádjuk a nyarat, és hát most a nyárból kapunk is rendesen, a következő néhány napban lesznek 38 fokok. Viszont közben várjuk az üzeneteket, 0620 311 111. Sziasztok, Bringatúrán vagyok a Tiszagáton, itt is nyomatom a Rádió 1-et. Nagyon jó vagy, Lili, puszi, Anita Tiszaújvárosból.
1: Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, elképesztően meleg van amúgy, úgyhogy le a kalappal, hogy ilyenkor
0: bringázol.
1: Igen, nagyon durva vagy. Én itt el vagyok a klímás stúdióban.
0: És innen indítjuk a klíma alól neked most a következő igazi mai slágert.
1: Ami nem más, mint a The Fate of Ophelia, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ami azt jelenti, hogy távolról sincs vége annak ellenére, hogy 6 óránál járunk. Lili, kész még egy órát?
1: Na, itt leszek veletek még egy órán keresztül, úgyhogy nem menjetek messzire.
0: Csak egy picit állunk meg, aztán indítjuk a Rádió 1 Live Mix második óráját. Viszont most arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mire kell nagyon figyelni, mert hogy van még a mai napon több páros belépőm is, amit meg lehet nyerni. Mutatom az infókat a Strand Fesztiválról, aztán pedig jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

klubbérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Kollár,

0: és nyernek párosnapi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. A Trend Optika csoport üzletei Zala megyében a Dinter és Admirál Optikák. A Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Keresse ezt helyen a Kossuth út 30 szám alatt és Hévízen a Deák téri üzletházban.
5: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
6: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinka dal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
7: Ha autóklíma, akkor is ódorklíma. Ne szenvedjen a nyári forróságban. Klímatöltés, javítás, fertőtlenítés és teljes körű átvizsgálás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze a kényelmet minden kilométeren. www.autoklimahevis.hu vagy www.odorklima.hu

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió

0: Radio 1.
1: On Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Így is van, ahogy ígértük, csak egy pillanat rátunk, meg a második órát pedig indítjuk Regál Lilivel.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt vagy velem egyébként. Mindig más érzés, ugye, hogy valaki más van a Geri helyett, és kicsit össze kell szokni, de én nagyon élvezem ezt a folyamatot.
1: Hát, ugyanezeket tudom elmondani. Geri egyébként Szabin van, de aki nagyon hiányolja a nyugalom, jövő héten már lesz újra Gergő. És hát külön hadd köszöntjük egy nagy tapsal az esztergomiakat, ugyanis a mai naptól a 107,5-ös MHz-en elindult a Rádió 1 Esztergomban is, szóval ott is szólnak az igazi mai slágerek, és szól a mix, amit Lili már is folytat.
2: Kezdjük is el akkor a második órát, elsőként érkezik az I Don't Wanna Wait, amit én egy különleges remixben játszom itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, egészen 7 óráig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, viszont holnaptól extrán figyeljünk oda egymással, mert hogy az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Csütörtökön, vagyis holnap 0 órától egészen augusztus 4-e 24 óráig. Ez olyankor van egyébként, amikor a három egymást követő napon 27 fok felett van a napi középhőmérséklet. Hát, nagy hőség jön.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rengeteg üzenetet kapunk, itt van Martin, nem tudom, én mondtam Martinnak. Martin, szóval, szia Lili, három dolgot szeretnék mondani. Az

0: Ez a Rádió 1 és ez a Live Mix egészen 7 óráig. Brutál sok az üzenet, Lili, ezt figyeld. Sziasztok, én alapjáraton rockot és metált hallgatok, de Lili, a testílusoddal, élettel teli vidámságoddal, pozitív gondolkodásoddal mindig feldobod a napom. Imádom a zenéidet, és mikor hallgatom ezeket, még jobb a kedvem, és erőt ad, főleg amiatt, hogy jövő héten megszületik a drága pici lányom. Hát ez egy nagy taps. Wow. Üdvözlettel, Burkus a kamionos. Na, milyen hatással vagy? Nézd!
1: Először is gratulálok, és el se tudom mondani, hogy mennyit jelent egy-egy ilyen üzenet. Tényleg én nagyon örülök, hogy a zenémmel vagy az energiámmal fel tudom tölteni az embereket, ők pedig visszatöltenek engem ezekkel.
0: Igen, és köszönjük ezeket az üzeneteket, jöhetnek még, és adunk is Lili energiájából, mert hogy még fél óra van a Live Mixből, de most jön egy gyors hidratációs szünet, aztán pedig folytatjuk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: A Telekom film premierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom film premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: Ha autóklíma, akkor is ódorklíma. Ne szenvedjen a nyári forróságban. Klímatöltés, javítás, fertőtlenítés és teljes körű átvizsgálás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze a kényelmet minden kilométeren. www.autoklimahevis.hu vagy www.odorklima.hu.
7: Augusztus 1-én Magna Cum Laude koncert Sümegen. A Kisfaludi Várkertben élőben csendülnek fel a zenekar legnagyobb slágerei. Színezd újra, vidéki sazzon, pálinkadal és még sok más. Ne maradj le a Magna Cum Laude felejthetetlen koncertjéről. Jegyek elővételben a jegy.hu oldalán és a Hotel Kapitány recepcióján.
8: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
9: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
8: A MOHUS szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
10: Szeretnél a nyaralásból egy új budapesti otthonba hazatérni? Most akár 19 millió forint kedvezménnyel és akár 5% áfa visszatérítéssel választhatsz új építésű living otthont Budapest népszerű kerületeiben. Fedezd fel a Living exkluzív, limitált ideig elérhető nyári ajánlatait. Részletek living.hu.
11: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Ki csinálják az intimitást a párkapcsolatban? Azok a pizsomák, amik hát nem túl szexik, és a kényelem megöli a késztetést.
13: Elmondom,
12: írja
13: mi az elméletem
12: írója.
13: Ezzel kapcsolatban. Akinek ez nem elég szexi, az nem volt még elég éhes.
14: Igen.
13: Ugye? Így van.
15: Írta valaki, hogy ő zokniban és boxerben.
12: Az nem szerencsés, úgy néha én is elalszom, de az nem túl jó.
15: A legalja, a zokniban alvás, abban a zokniban ráadásul, ami egész nap rajtad volt, az kikérem
13: szerintem
15: magamnak.
13: Én ebben látok valami cukit.
12: Nem, zokniban nem szoktam.
13: Ez azért cuki, mert ez olyan, mint amikor egy ilyen gyerek egy egész napos játszás után bedől az ágyba ruhában. Nem azt érzed, hogy... De szerintem például, tehát nem is tudnék, nem tudok meszten a alsó testtel jól aludni. Azt szeretem, amikor van rajtam bugyi. Csak azt érzem, hogy az a legnagyobb kényelem, amikor van rajtam bugyi.
11: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: derendben van ez a zene is. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, 7 órai mixben pörögnek az igazi mai slágerek, és nagyon fontos, a kívánság műsorban páros belépőt lehet majd nyerni a Strand Fesztiválra, szóval nagyon figyelni kell. Viszont rengeteg az üzenet, és egy nagyon cuki sztorit találtam ezek között most. Kedves Lili, nagyon szeretem minden zenédet, nagyon sokat is hallgatom, és sokszor motiválsz minket, képzeld. Végre sok év kőkemény éttermi munka és vállalkozás után sikeresen megvettük a párommal életünk első szalonautóját, ami nekünk hatalmas lépés. Most látjuk, hogy miért is dolgoztunk ennyit, miért volt sok álmatlan éjszakánk, hát ezért, és ebben picit te is benne vagy. Nagyon sok boldog évet kívánunk neked, üdv Dávid és Betty!
1: Óriási, gratula! Ez nagyon jó sztori. Köszönöm szépen, hogy megosztottátok velünk.
0: És használjátok egészséggel az új autót, és hangosítsátok fel benne a rádiót, mert hogy pörög tovább a Live Mix.
1: Lehet, hogy valaki már megismerte, hogy melyik dal érkezik, ugyanis egy nagyon jellegzetes részét fogtam meg. Szerintem ezt senkinek sem kell bemutatni. Érkezik a Rapture egy kicsit újabb verzióban itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszó

0: közjátszók mögött. Regál Lili.
1: Így van, és így volt ez az elmúlt két órában, és szerintem szenzációs volt. Nagyon köszi ezt a mixet, Lili.
2: Én is köszönöm, nagyon élveztem, tök jó volt, elröppent ez a két óra egyébként.
1: Bizony, és hát ugye a nyár közepén vagyunk, ilyenkor rengeteget melóztok, gondolom nagyon sok helyre mész ezen a héten is.
2: Igen, előző héten 7 fellépésem volt, plusz a rádiók, ezen a héten 5 plusz a rádiók, augusztusban azt hiszem talán 30 fellépésem lesz, úgyhogy imádom csinálni, tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennyi helyen ott lehetek, és várom szeretettel a hallgatókat.
1: És így gondolom vannak duplázások is neked bőven.
2: Meg triplázások is, szóval igen, ilyenkor eléggé feszes a tempó.
1: Na hát akkor neked jó munkát, nagyon köszi még ezt a kettő órát, óriási taps Regál Lilinek, mi pedig mindjárt folytatjuk az élő kívánság műsorral. Elsőként Ed Sheeran és az Azizám jön majd. A kéréseket várom, naná 0620 311 111, és nagyon fontos, lesz játék is, strandfesztivál páros belépőket lehet tőlem nyerni.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streamelt most, csak a Sky Showtime-on.
11: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Ha autóklíma, akkor is ódorklíma. Ne szenvedjen a nyári forróságban. Klímatöltés, javítás, fertőtlenítés és teljes körű átvizsgálás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze a kényelmet minden kilométeren. www.autoklimahevis.hu vagy www.odorklima.hu.
13: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.

Radio 1. On Radio 1. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Mert a 3 DJ legend

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Rádió-e, csak igazi mai sláger megy. Ez már az élő kíványságműsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és... A friss közlekedési infók, a fővárosban nagy a torlódás a Rákóczi hídon Buda felé, az M1-esen pedig nagyon erős a forgalom Budapest felé Biske és Biatorbágy között személyautóval, a belső sávot érdemes választani a terelésnél. A közlekedési infók után pedig nézzük, mivel indul a kíványságműsor. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szabolcsnak szeretnék a testvéremnek egy számot kérni.
0: Oké, mit üzensz neki?
1: Hogy sok boldog névnapot kívánok.
0: Ne, Szabolcs névnap van.
1: Tegnap volt, de most tudtalak elérni.
0: Tegnap volt Szabolcs névnap, én meg a Szabolcs nevű barátomat nem köszöntöttem fel. De jó, hogy szólsz. Hát így akkor utólag. Azta.
1: Hát igen, most így utólag megoldjuk akkor ketten.
0: Így van, boldog névnapot, Bokikám. Így picit megcsúszva. Na és akkor a te Szabolcs nevű tesódnak mi szóljon?
1: Daddy Sims.
0: Oké, Daddy Sims is at the door. Már indítom is. Szia!
1: Szia!
0: És nem csak ezt indítom, hanem a játékot is. Aki tizedikként hív, tudja a Rádió Esztogent, páros belépőt nyert tőlem a Strand Fesztiválra.

like it when you take control, eat.

0: Egyik csak igazi mai sláger megy. 9 hallgatóval már beszéltem, vagyis a következő lesz a 10., aki megnyeri a páros belépőt a Strandfesztiválra. Nézzük, hogy hívják. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Ja, Anna vagyok.
0: És a 10.
1: Köszönöm. Nagyon örülök, köszönöm.
0: Honnan csörögtél?
1: Parádról.
0: Na, és ott is gondolom 1400 fok van, még így 7 óra után is.
1: Persze, nagyon meleg van.
0: Hogy bírjátok?
1: Hát csak klímával.
0: Hát, vagy egy jó nagy csobbanással a Balcsiba, a Strandfesztivál alatt, ugye?
1: Pontosan.
0: Mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon gratulálok. Tudod, hogy kivel mész?
1: A tesómmal.
0: Hogy hívják őt?
1: Kata.
0: Na hát akkor csajoknak jó bulit. Élvezzétek nagyon.
1: Köszi, szia!
0: Szia! Az igazi mai slágerek pedig pörögnek tovább. Azok, amiket a hallgatók kérnek, mert hogy a kívánság műsor folytatódik. Szép estét! Szeretném kérni a Golden Summert Katicának, és azt üzenem neki, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánok. Szeretem, és a hétvégén bepótoljuk a születésnapokat. Puszilom és köszönöm szépen, Galgótól jött. Hát, ez egy jó választás. Az igazi mai slágerek között Loi, David Fuentes és a Golden Summer itt Rádió 1-en, és mi is sok boldogságot kívánunk.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy benne pedig az élő kívánságműsor, és kettő fontos dolog is van, az egyik, hogy mivel folytatjuk, erre a választ Bibi Rex, a Faithless New Religion, mert hogy Gyuri ezt szeretné, kinek küldjük, szia!
1: Szia, páromnak szeretném küldeni, Viktoriának, és üzenném, hogy nagyon szeretem.
0: Az igazi mai sláger már indul, és szép estét nektek!
1: Köszönöm, nektek is!
0: És a másik fontos dolog, hogy nem csak a dal indul, hanem a játék is. Páros belépőt lehet nyerni a Strandfesztiválra. Aki 10-ként hív, mondja a rádió eszlogen, piff, már adom is a belépőket.

0: Rádió-e, csak igazi mai sláger megy, és most kiderül, ki lesz a tizedik. 0620-311-111 a számunk. Ez a Rádió 1, hello, Király Tamás vagyok.
1: Szia, Ádám vagyok.
0: Ádám, honnan csörögtél?
1: Siófokon.
0: Wow, hát ez csak egy köpés Zamáditól, ahol ott lehetsz a strandfesztiválon, mert te vagy a tizedik.
1: Ó, hogy nem hiszem el.
0: Mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Köszi, nagyon köszi.
0: Voltál már a strandfesztiválon?
1: Nem, még sosem. Hallottam, mert ide hallatszik, de még sosem mentem be.
0: Hát akkor itt a nagy lehetőség. Jó bulit, köszi, hogy játszottunk.
1: Nagyon köszi, szép napot, szia.
0: És a Fogyarásban is egy olyan előadó, aki ott lesz a strandfesztiválon, nem kérdés, DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogival is, de se jön, ez a Jó leszek újra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma se volt hideg, na de holnap már 34, holnap után pedig 36 fok tombolni fog a nyár.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Nézzük, mivel folytatjuk a kívánság műsort. Tikkitől kéritek, Dorina, az igazi mai slágert.
2: Dua Lipától szeretnénk. Dorina kint dolgozik a műhelyben most is.
0: Akkor Dua Lipa és a Dance the Night az igazi mai slágerek között. Zolinak pedig jó munkát kívánunk.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szia Tamás, én Atis vagyok, ha már kívánság műsor, azt szeretném kéne, hogy ajándékozz meg két jeggyel, létszi, a lányodnak szeretném 20. születésnapjára. Hát, nagyon sok boldogságot kívánunk a lányodnak, jegyet így nem tudok adni, de nyerni még lehet tőlünk holnap is. Most viszont egy gyors hidratációs szünet, és a diszkósit folytatja Bárány Attilával. Király Tamást hallottátok. További szép estét és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
4: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készleterejéig. Euronics, ez ennyi!
11: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Ez a mi lett volna, ha az szerintem a halál előtti időszak egyik legnagyobb traumája.
13: De neked van
12: a halál ilyen, előtti idő, sajnos.
13: Nem azt érzed, hogy az a mi lett volna, ha az valójában nem is volt mi lett volna, hanem egyszerűen csak egyszer nem voltál megfelelő állapotban az, hogy ez megtörténjen veled? Vagy...
14: Na de ideg meg kell jutni, lehet hogy ezt mond.
12: El kell jutni, meg lehet ezt mondani, de szerintem idővel cipelsz mi lett volna hákat. 6 évvel ezelőtt lett volna lehetőségem egy milliárdossal összekötni az életem, oda volt értem teljesen, lepatintottam, mert túl nyálasnak gondoltam. Egyébként egy végtelen kedves pasi volt, aki elhamozott mindennél, feleségül vett volna. 35 vagyok, szingli, két munkahelyem van, nyáron van, hogy napi 14-15 órát dolgozom, olyankor eszembe jut, írja Ági.
14: Na akkor Ági, mondom.
12: Mondom meg, hogy ki volt.
14: Kicsit csávó.
12: Csak a monogramja.
14: Nekem van egy ismerősöm, igen? Aki egy rohadt nagy szerelemben élt, egy nulla filléres fiúval, és jött ő, akiről most írt, és őt választotta, a nagyon gazdag csávót. És nem boldog.
12: Megértem, igen, ezek azért nagy dilemmák.
13: De amúgy, ha káposztás megyet választod, akkor meg örökké ott marad a Hufnagel pistiség.
12: 2011-ben az ügylet lezárás után 8 darab bitcoinnal akartak kifizetni, nem fogadtam el, mert úgy gondoltam, hogy azzal nem tudom kifizetni a sárga csekket. Januárban találkoztam a sráccal, emlékszel a bitcoin, amit nem fogadtál el 2011-ben. Nézd, ezt az apartmant vettem belőle Mexikóban. Már nem vagyok ideges, elengedtem. De jó, szerintem. Vagy. 8 darab bitcoin.
14: Hát, azt mondjuk, ha ilyen 40 milliós forint áron adta el, az 320 millió forint.
12: Marhacsontozó brigád, 10 ember közös lottó, évekig játszottunk, az ötös lottó várható nyeremény 1 milliárd 120 millió, a telefon teli találatos az egyik szelvénye. Hétfő munkakezdésnél kiderült, hogy a szelvényeket elfelejtette feladni a megbízott társunk. Évekig feladta, egyszer elmaradt, akkor nyertünk volna. Engem 15 éve Istenes Bence elhívott randizni, de nemet mondtam. Időnként azért eszembe jut, hogy mi lett volna, ha.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
16: Diszkó!
17: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
18: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estőt, hölgyek és urak! Indul!

Grace, don't drag me down, baby. Do what I wanna do.

mert mindkettő saját szervezés volt, és ezért számomra fontosabb, mint általában a többiek, de sem egyiken, de, azt hiszem az egyiken játszottam, de nem vagyok benne biztos, mert akkor már állapotban voltam. Balatonmárján talán, a Personal Jesus-ön. Jön az I'm Alive! I'm an Angel! Every heartbeat feels like broken control. De biztonságban? Life is

brigádot is, mert ennél jobbat nem tudok elképzelni, hogy az ember kiszakadjon egy kicsit a valóságból. Ez történt ezúttal is, még a telefonokat se vettem fel, csak pihentem Klaudiával. Ezúttal is szeretném megköszönni Puksinak, hogy

0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

Rádió 1 Jack Daniel Stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió Show sztárjai. Reggel

0: son kettő. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől, isteni DJ-től. Jamina már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Úgyhogy itt vagyunk veletek a következő 2 órában. Na, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, a Switch Disco és Sam Feld közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképp velünk most is.

0: Empire of the Sun és az Alive. Ez egy fantasztikus Alok remix volt belőle a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszóknál. Nyár végén jön majd a Strand Festival, ahol idén fellép a német nagyágyú Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár ha a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagyágyú Robin Schulz, ez pedig a Battle Times itt a Rádió 1-en.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Tyler és You and Me. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, neki ugye van már első, második és harmadik helyezése is a Rádió Egy DJ szavazásán, és te is hirdettél megint egy DJ tehetségkutatót, a neve Jamina Next.
1: Hamarosan jövök az első konkrét dátummal, mert ugye azt annyit elárultam, hogy az online térben lesz az első kör, tehát oda kell beküldeni egy mixet, nagyjából 10-12 perces mixet, ami alapján majd leszűröm, hogy egyáltalán ugye érte valaki a mixeléshez, és akkor a második kör lesz az pedig már élőben, egy nagyon ikonikus helyszínen itt Budapesten, de ezt sem árultam még el, úgyhogy az első körben mindenképp az jön, hogy mi ennek a dátuma, amíg a mixeket le kell adni.
0: Oké, hát akkor sok sikert kívánunk mindenkinek, aki ebbe belevág. Bizony. Mi pedig megyünk tovább, méghozzá egy saját dallal.
1: Így van, Jamina és Sophie közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a Word is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene, Jamina a lemezjátszói mögött, és hát bomba zenék jönnek 10 után is, például Tame Impala és a Dracula, vagy éppen Alex Kenji és a Bumble.
1: Úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: múlt este 10. Hello mindenkinek, szuper friss és igazán menő zenék jönnek a következő egy órában is. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem, Jaminával itt a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Pulmax és a Headlights nagyot ment az utóbbi jó másfél évben. Nem csak itt a Rádió 1-en, hanem az ország összes rádiójában, hiszen voltak olyan hetek, amikor ez volt Magyarország legjátszottabb rádiós slágere. Úgyhogy Pulmaxra nagyon büszkék vagyunk, és hát Jamina is előszeretettel pörgeti tőle ezt a dalt. Ez volt tehát a Headlights. Most pedig jön egy különleges újdonság.
1: Hiszen most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk. Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere. Úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a Rádió 1-en.

0: A Crazy Town legendás slágere a Butterflies. Brad Easy adott rá egy trendy új kabátot 2026-ban. Ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztorim. Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambolei itt a Rádió 1-en.

0: Nál mostanában kihagyhatatlan, ez volt a Pretender itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina, mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni, magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezeket a szetteket a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban is. Maradjatok, rögtön jön Pure Beat!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: nyernek párosnapi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
1: A

0: Így van, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szavasztos rácok, hello Gerikém, kezdjünk is bele. Mester 3-assal kezdünk, érkezik a Switch Disco, Sam Fell és Rehab közöse, ez nem más, mint a Sleep Tonight. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Birdies My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show szerda este. Pure Beat mára is hozott egy csomó különleges friss megjelenést. Jön megint egy ilyen.
1: A következő dal egy igazán felemelő hangulatú szerzemény a belga DJ-től, a Lost Frequencies-től, amelynek a címe Leave It All. A belga DJ és producer ismét megmutatja, hogy a lendületes elektronikus hangzás és az érzelmes dallamok tökéletesen megférnek egymás mellett. Ha szereted a pozitív energiákat árasztó, úgymond rám a nyári hangulatú zenéket, akkor ez a szám biztosan elnyeri a tetszésedet. Tekert fel egy kicsit a hangerőt, és hagyd, hogy magával ragadjon ez a vibe. Érkezik Lost Frequencies és a Leave It All. Ezzel megyünk tovább, itt a Boris Már Idő Show-ban.

0: Szerda este Pure Beat a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Két brit elektronikus zenei producer kooperációjával megyünk tovább. Prosva és Clooney közös munkája, mindkét DJ modern house zenei szintén meghatározó alakja. A dal címe pedig Free Your Mind. A modern tech house és a klasszikus 90-es évekbeli house hangzás elemeit ötvözik ebben a dalban. Ettől egyszerre friss és mondhatjuk, hogy nosztalgikus. A dalban egy ikonikus house vokál szempül is hallható, amely tovább erősíti azt, hogy ez egy ilyen igazi, régi klubhimnuszként csendüljön fel a bulikba. A vokál szerintem zseniális, borzasztóan beleillik ebbe a groove-ba, és nagyon főbemászó. Már is mutatom, érkezik a Free Your Mind, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: Itt halljátok, ez a World is Nine Radio Show, Pure Beat a lemezjátszóknál, mint mindig ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között, és egy magyar vonatkozás udaljon most.
1: Így van, méghozzá egy feldolgozás, egy igazi tech house klasszikus következik a 2010-es évek elejéről. Jason Chance 2012-ben megjelent Zulu Shuffle című track-e lett feldolgozva. Hát ez egy igazi, régi klasszikus tech house dal, de azt kell mondjam, hogy a mai napig megállja még az eredeti verzió is a helyét, mert borzasztó komoly master kapott a dal, egy kicsit ilyen törzsi, ritmusos, lüktető groove van a dalban, és hát a TikTok ereje megint kijött, hiszen hosszú-hosszú évek után ismét erre a dalra elkezdtek videókat készíteni a fiatalok, és egy magyar DJ, producer Eden Miller kapott is az ötleten, és már is elkészítette a saját verzióját. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a World is Nine Radio Show-ban.

0: Di és a Plastic Dreams, ez Who változata volt belőle a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Néhány percig még Pure Beat itt mellettem a lemezjátszói mögött. Milyen lesz a hét második fele?
1: Hát igazi nyári hajtás van, nekem ma este indulnak a fellépések, szóval ma este találkozunk Vonyart, Vashegyen és Balatonlellén, csütörtökön Szegeden leszek megtalálható, pénteken Siófokon és Köröstorokon, szombat vasárnap pedig Siófokon találkozunk az aftertáborban.
0: Pure Beat, jó bulikat kívánok neked, hajrá! Nektek pedig, drága Rádió 1 hallgatók, nagyon köszi a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, aki bulizik, annak pedig jó szórakozást.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Abszolút a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk. Nyakunkon van például a Strandfesztivál, ami ugye Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Kint leszünk természetesen a Rádió 1 stage-el, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Például Metzger Vikivel, őt hozom a folytatásban. Az első napon diszkós, itt Lotfi Begi, Pool Maxi, Amina, Christopher, Metzger Viki, Nyuvik és Jauri. Jövünk nem sokára a részletekkel. Napközben páros belépőket lehet nyerni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Vannak dalok, rádió 1-esek, ahol kár keresni a mélyebb mondani valót, mert hogy nincs. Mert nem az a dal lényege, hanem hogy érzéseket közvetítsen, például az önfelett nyár érzését. Na ez a dal pontosan ilyen, egy olasz DJ Alessandro bácsi érkezik már is, és az a Bambolé, amit először a Rádió 1-es DJ-t vezettek be a köztudatba, és szépen menetel előre a Top 50-es listánkon is. Hozom már!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a dél-londoni négyszeres Grammy-díjra jelölt szenzációs énekesnő és dalszerző Ray, akinek a This Music May Contain Hope albuma felrázta a pop bizniszt. 17 számot tartalmaz a 73 perces album, és évszakokon ível át. Az őszi melankóliával kezdődik, a Girl Under the Grey Cloud dalban, aztán téli sötétségbe süllyed a Winter Woman című dallal, aztán tavaszi szólos hangulat, és végül megérkezünk a nyárhoz ezzel a dallal. Jön a Where is my husband?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most Eva Max és az a Maybe You're the Problem, ami a második stúdióalbumán szerepel, ez ugye a Diamonds and Dance Floors volt még 2023-ban. Itt még együtt dolgozott Sir Cuttal, aki a volt párja, akivel egyébként most már nincsen közös munka, és megszakadt minden kapcsolat. Sir Cutt egyébként Gaga legutóbbi albumán is dolgozott. Ja már is, Eva Max.
1: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Swiss Disco, Sam Feld, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció, személyesen találkoztattunk velük a születésnapi fesztiválunkon, Dan és Nikos, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók, pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-el és Sam Feld-el.

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, hey, hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: Simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: so don't call me up.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, igazi szupersztárok a folytatásban, a világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb divája, Jennifer Lopez, énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője, elképesztő sok sztárnak írt más slágert, ez a Save Me Tonight.